0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

mighty God. You are a mighty God.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Vagy nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy. Késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Vagy nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent Hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva, följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Vagy nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sam.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét? És a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiaim. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
3: I'm going to continue to overview God's guidance system.
4: Folytatjuk Isten vezetési rendszerének az áttekintését.
3: And what we've done in the first several sessions is look at the first of the two major heavenly satellites.
4: Az előző tanításokban a két legfőbb mennyei műhold közül az elsőt vettük figyelembe.
3: These are transmitting continuously and forever.
4: Ezek mindörökké folyamatosan adnak ezek a műholdak.
3: That Jesus said that the heavens and earth will pass away before his logos stops transmitting.
4: Azt mondta Jézus, hogy előbb múlik el az ég és a föld, mint hogy az ő logosza abba hagyná a közvetítést.
3: And as we've been studying, the Holy Spirit continues to speak to us as a guide.
4: És ahogy tanulmányoztuk, a Szent Szellem folyamatosan szól hozzánk, mint vezetőnk.
3: He speaks to the church and he speaks to us individually.
4: Beszél a gyülekezetben és szól hozzánk egyénileg.
3: And it's important for us to learn how to tune in, to listen to and receive.
4: Fontos megtanulnunk, hogyan hangolódjunk rá ennek a vételére, és hogyan vegyük valóban az adást.
3: Let me open with another quick story.
4: Egy másik gyors történettel fogok indítani.
3: And at the end of this story you tell me if it's a logos or rhema.
4: Majd elmondjátok a történet végén, hogy itt a logos vagy a rhema szerepelt-e.
3: A few number of years ago my family used to go every winter skiing.
4: Számos évvel ezelőtt az volt a szokás a családunkban, hogy minden télen elmentünk síelni.
3: And we would drive from San Antonio, Texas to Colorado, which is about almost 18 hours.
4: Körülbelül 18 órát kellett vezetnünk, mert mindig Colorado-ba mentünk, a texasi San Antonio-ból.
3: I was younger then and we did these kind of silly things, foolish things. What you did?
4: Hát akkor még fiatalabb voltam, ugye, és hát ilyenféle szabadidő programokat csináltunk.
3: And we had a travel van that was made for traveling.
4: Ez egy elég jelentős utazást jelentett.
3: And right before one of our trips, before we were ready to leave, I had problems with my transmission, my car.
4: GPS?
3: I had car troubles.
4: Ja, aha. És az egyik ilyen utazás előtt az történt, hogy mielőtt elindultunk volna, hát rossz lett az autóm, tehát hibái támadtak.
3: And I had to bring the car in for repairs, pretty major repairs.
4: Tehát elég jelentős szereléseket kellett rajta foganatosítani.
3: And it was not looking like that I would maybe get the van repaired and back before we started our trip.
4: És úgy tűnik, hogy nem is lesz kész az autónak a szerelése, mielőtt el akarnánk ugye indulni erre az útra.
3: So I did something that I was typically would be very uncomfortable doing.
4: És hát tudtam, hogy valami nagyon kényelmetlen dologra kell felkészülnünk.
3: And I called up Alan and Eileen, Vincent, and I asked them if I didn't get my car back, was it possible to borrow their car, their Suburban?
4: És felhívtam Ellent és Eileent, és megkérdeztem, hogyha esetleg nem kapnánk vissza az autónkat indulási dátum előtt, akkor ők kölcsön adnák-e az övéket.
3: And I wasn't too excited about putting a few thousand miles in someone else's car and just, you know, I just don't like doing something like that.
4: Tulajdonképpen én nem szeretek olyat csinálni, hogy valaki másnak az autójába belerakjak több ezer kilométert.
3: But we had made reservations and we were committed and it was just a situation that...
4: De hát ugye már mindent előkészítettünk erre az útra, tehát olyan helyzetben voltunk, hogy muszáj volt menni.
3: So long story short, the day before we were leaving, I got a call to pick up the van.
4: Tehát, hogy röviden mondjam el a történetet, az indulásunk előtti napon kaptam telefonhívást, hogy mehetünk az autóért.
3: And I thought to myself, this is great, this will work.
4: Gondoltam magamban, hát ez nagyon szuper lesz.
3: And as I'm driving the van back,
4: és ahogy jöttem vele vissza, vezetve az autót.
3: I get this unexplainable feeling.
4: Egy ilyen megmagyarázhatatlan érzésem támadt.
3: That I'm not supposed to take this vehicle.
4: Hogy ezt a járművet nem kéne magammal vinnem.
3: I completely lost my peace.
4: Teljesen elvesztettem a békességemet.
3: And I couldn't shake it. I couldn't just explain it away or I'll get over it.
4: És nem tudtam túl lenni ezen az érzésen, nem tudtam melerázni magamról.
3: The impression was so strong that when I got home, I shared with my wife.
4: Annyira erős volt ez az érzés bennem, hogy amikor hazaértem, akkor ezt elmondtam a feleségemnek.
3: I'm going to call Alan and ask him if I can still go ahead and take his vehicle on this trip.
4: Úgyhogy eljutottam odáig, hogy csak felhívom Alant és megkérdezem, hogy ennek ellenére elkérhetem-e az autóját.
3: Now it was even harder.
4: Most így még nehezebb volt, ugye, mert az enyém már megvolt.
3: My van wasn't in the repair shop, it was in my driveway.
4: Hiszen ott volt a házam előtt az autó, nem pedig a műhelyben.
3: And so I just explained that to Al and Eileen, and they prayed about it, and they felt released to go ahead.
4: Tehát elmondtam Ellennek és Eileennek a helyzetet, ők is imádkoztak e felől, és ők is úgy érezték, hogy akkor odaadják.
3: We took our vacation and came back.
4: Tehát elmentünk nyaralni, aztán hazajöttünk.
3: And a few weeks later, I was under the underneath the van doing an oil change or something.
4: És aztán néhány héten belül befeküdtem az autóm, az én autóm alá, hogy néhány dolgot megváltoztassak rajta. Olajcserére?
3: To not try to explain technical car terms to my translator.
4: Tehát a tolmács kedvéért nem fogom műszakileg elmagyarázni az autóval, mi volt így a helyzet.
3: They assembled it and didn't put on an extremely important clamp properly.
4: Tehát az a lényeg, hogy amikor összerakták az autómat a műhelyben, akkor egy nagyon fontos ilyen kampot, tehát egy összefogó ilyen kapcsot nem raktak a helyére. Jó?
3: When I was under the vehicle, I could see that almost immediately.
4: És amikor ott voltam az autó alatt, szinte azonnal megláttam, hogy ez a helyzet.
3: If we had got up on the mountain roads and take his vehicle on this trip.
4: Úgyhogy eljutottam odáig, hogy csak felhívom Ellent és megkérdezem, hogy ennek ellenére elkérhetem-e az autóját.
3: Now it was even harder.
4: Most így még nehezebb volt, ugye, mert az enyém már megvolt.
3: My van wasn't in the repair shop, it was in my driveway.
4: Hiszen ott volt a házam előtt az autó, nem pedig a műhelyben.
3: And so I just explained that to Al and Eileen, and they prayed about it, and they felt released to go ahead.
4: Tehát elmondtam Ellennek és Eileennek a helyzetet, ők is imádkoztak e felől, és ők is úgy érezték, hogy akkor odaadják.
3: We took our vacation and came back.
4: Tehát elmentünk nyaralni, aztán hazajöttünk.
3: And a few weeks later, I was under the underneath the van doing an oil change or something.
4: És aztán néhány héten belül befeküdtem az autóm, az én autóm alá, hogy néhány dolgot megváltoztassak rajta. Olajcserére?
3: To not try to explain technical car terms to my translator.
4: Tehát a tolmács kedvéért nem fogom műszakileg elmagyarázni az autóval, mi volt így a helyzet.
3: They assembled it and didn't put on an extremely important clamp properly.
4: Tehát az a lényeg, hogy amikor összerakták az autómat a műhelyben, akkor egy nagyon fontos ilyen kampot, tehát egy összefogó ilyen kapcsot nem raktak a helyére. Jó?
3: When I was under the vehicle, I could see that almost immediately.
4: És amikor ott voltam az autó alatt, szinte azonnal megláttam, hogy ez a helyzet.

0: underneath the van doing an oil change or something.
1: És aztán néhány héten belül befeküdtem az autóm, az én autóm alá, hogy mi néhány dolgot megváltoztassak rajta.
0: Olajcserére? To not try to explain technical car terms to my translator.
1: Tehát a tolmács kedvéért nem fogom műszakileg elmagyarázni az autóval, mi volt így a helyzet.
0: They assembled it and didn't put on an extremely important clamp properly.
1: Tehát az a lényeg, hogy amikor összerakták az autómat a műhelyben, akkor egy nagyon fontos ilyen kampot, tehát egy összefogó ilyen kapcsot nem raktak a helyére. És amikor ott voltam az autó alatt, szinte azonnal megláttam, hogy ez a helyzet.
0: If we had got up on the mountain roads,
1: hogyha elmentünk volna a hegyi utakra ezzel a járművel,
0: this improperly placed clamp would have broken off almost certainly.
1: Szinte teljesen biztos, hogy ez a rosszul rögzített kapocs széttört volna, leesett volna.
0: It wasn't completely bolted on, only had one bolt in it.
1: Tehát nem volt teljesen visszacsavarozva a helyre, egy csavar volt benne.
0: If that would have broke off, it would have been a serious, serious accident.
1: Tehát, hogyha is az letört volna onnan, akkor nagyon-nagyon súlyos balesetünk lett volna.
0: In fact, it would have probably threw the car off the mountain road.
1: Valószínűleg az egész autót lökte volna az útról ez a helyzet.
0: So when I saw that, I realized why the Holy Spirit had spoken to me.
1: És amikor láttam ezt a tényt, akkor rájöttem, hogy miért szólt hozzám a Szent Szellem.
0: Is that Logos or Réma?
1: Ez Logos volt, vagy Réma volt?
0: Réma.
1: Réma.
0: Of the five ways that the Lord speaks, or that we can receive a Réma word, which one of those five was that example?
1: És melyik az öt mód közül, ahogyan Isten ad nekünk Rémát, ez melyik mód volt? Intuition.
0: Intuition. Very good.
1: Igen, tehát ez a beleérzés.
0: Very good. That was intuition.
1: Igen, tehát ez a beleérzés volt.
0: So we said that God can speak to us through intuition.
1: Ugye mondtuk, hogy Isten szólhat hozzánk ilyen beleérzés által.
0: That is more a feeling than it is anything else.
1: Ami leginkább egy érzésnek definiálható.
0: He can speak to us through our conscience.
1: Szólhat hozzánk a tudatunkon, vagy lelkiismeretünkön keresztül.
0: Which is more of a voice.
1: Ami inkább egy olyan, mint egy hang.
0: He can speak to us through wisdom or common sense.
1: Szólhat hozzánk a bölcsességével, avagy a józanészen keresztül.
0: He can speak to us through revelation.
1: Szólhat hozzánk kijelentésen keresztül.
0: And give us God ideas, like little light bulbs.
1: Adhat nekünk ilyen isteni ötleteket.
0: Or the Holy Spirit can speak to us directly.
1: Vagy a Szent Szellem közvetlenül is megszólíthat minket.
0: So those are the first two. Let's go on now to the third of the guidance system satellites.
1: Tehát ez volt az első kettő a vezetési rendszer műholdjai közül, akkor most megnézzük a harmadikat.
0: The third is godly counsel.
1: Tehát a harmadik az Isten szerinti tanács.
0: Throughout the Proverbs in the Bible, it says that there is wisdom and safety in a multitude of counselors.
1: A Bibliában mindvégig azt látjuk, és a példabeszédek mondja, hogy bölcsesség és megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
0: So we see at least two of the principles or the purposes or the reasons in the definition.
1: Tehát már a meghatározásban látjuk két meghatározását, vagy két elvét ennek, két okát ennek az egésznek.
0: There's wisdom and there is safety in godly counsel.
1: Tehát az Isten szerinti tanácsban bölcsesség és biztonság van.
0: Now let me explain quickly what that is and what that's not.
1: Most gyorsan elmagyarázom, hogy ez mit jelent és mit nem jelent.
0: First of all, what is the purpose of godly counsel?
1: Mindenekelőtt az Isten szerinti tanácsnak mi a célja?
0: Very simply, the purpose of godly counsel is not to tell you what you should do.
1: Mindenekelőtt nem az a célja, hogy elmondja, hogy mit kell neked csinálnod.
0: The purpose of godly counsel is to help us to make sure we have considered everything we need to consider.
1: Az Isten szerinti tanácsnak az a célja, hogy tudatosítsa bennünk, vagy rákérdezzen, hogy minden tényezőt figyelembe vettünk-e, amit figyelembe kell venni.
0: Before we make a decision.
1: Mielőtt meghozzuk a döntésünket.
0: Not after.
1: Nem pedig utána.
0: So godly counsel is like a mirror that we look into.
1: Tehát az Isten szerinti tanács olyan, mint egy tükör, amiben belenézünk.
0: Because we all have blind spots, areas that we don't see.
1: Mert mindannyiunknak vannak vakfoltjai, vagy olyan területeink, amiket nem látunk.
0: We all have mental or intellectual blind spots, in other words, things we don't know.
1: Mindannyiunknak vannak intellektuális, értelmi, tudásbeli vakfoltjaink, tehát dolgok, amiket nem tudunk.
0: And sometimes we don't know what we don't know.
1: És néha nem tudjuk, hogy mit nem tudunk.
0: Right?
1: Így van.
0: And godly counsel helps us to address those blind areas where we sometimes

0: just don't know.
1: Az Isten szerinti tanács segít megmutatni azokat a területeket nekünk, amiket néha nem tudunk.
2: We don't have the experience.
1: Mert nem vagyunk tapasztaltak azokon.
2: We don't have the knowledge.
1: Nincs tudásunk róluk.
2: We don't have the expertise.
1: Nincs szakértelmünk azon a területen.
2: And as a result, we are very, very vulnerable to being misguided or deceived.
1: És ennek eredményeképpen nagyon sebezhetőek vagyunk a félrevezetés, a megtévesztés, a rossz irányba vezetés előtt.
2: And godly counsel is a very, very important one of God's checks and balances.
1: És az Isten szerinti tanács Isten eszközei között az egyensúly megtartásnak és az ellenőrzésnek nagyon fontos eszköze.
2: Now, what are some of the sources of godly counsel?
1: Az Isten szerinti tanácsnak milyen forrásai lehetnek?
2: First of all,
1: mindenek előtt,
2: God-appointed authorities in our lives.
1: Isten elhelyezett tekintélyi személyeket az életünkben.
2: That obviously begins with parents in the lives of children.
1: Ez nyilvánvalóan a szülőkkel kezdődik a gyerekek életében.
2: But it doesn't stop there.
1: De nem ez a vége a történetnek.
2: It then continues.
1: Hanem folytatódik a Isten.
2: There is godly counsel in one flesh marriage.
1: Isten szerinti tanácsot kaphatunk abban az Isten szerinti házasságban, ahol egy test a két fél.
2: In Genesis it says that when a man and a woman come together, they become in marriage one flesh.
1: Az egy Mózes azt mondja, hogy amikor a férfi és a nő a házasságban összejön egymással, akkor egy testé lesznek.
2: A tremendous check and balance system is put in play by the Holy Spirit, by God's design.
1: És a Szent Szellem Isten terve szerint egy fantasztikus kiegyensúlyozó és ellenőrző rendszert helyezett ebben el.
2: Franz and I have been talking the last few days about the fact without our wives we would be in serious trouble.
1: Az elmúlt napokban Franzzel megtárgyaltuk ezt a témát, hogy a feleségeink nélkül nagy bajban lennénk.
2: God putting our wives in our lives was absolutely we couldn't have survived any other way with our personalities.
1: Tehát a mi személyiségünkkel rájöttünk, hogy a Isten ezeket a feleségeket nem helyezte volna el az életünkben, akkor fent se tudtunk volna maradni.
2: We all know what Jesus teaches in Matthew chapter 18.
1: Mindannyian tudjuk, hogy mit tanít Jézus a Máté 18-ban.
2: When two of you on earth come together, harmonize and agree.
1: Hogy amikor ketten a földön összejöttök és összhangban vagytok és megegyeztek egymással,
2: we will have that which we ask. There's tremendous power in unity.
1: Akkor mindent megkaptok, amit kértek, tehát az egységben óriási erő van.
2: So obviously getting counsel and input from our spouse if we are married.
1: Tehát természetesen, hogyha a házasságban élünk, akkor az, hogy tanácsot kapjunk a házastársunktól és hozzászóljon a dolgokhoz,
2: is a critical part of this godly counsel.
1: Ez egy döntő fontosságú eleme az Isten szerinti vezetésnek.
2: It's a pleasure to see so many young people in this room.
1: Nagy öröm ebben a teremben olyan sok fiatalt látni.
2: There's a lot of older people here that are very close to their destination.
1: És vannak itt néhányan idősebb testvérek is, akik már közelebb járnak a végcéljukhoz.
2: And we've been navigating for many years and before long we'll be home.
1: Mi is már ugye sok éve navigáljuk magunkat. Mi is előbb-utóbb eljutunk oda.
2: But for a lot of you young people,
1: de nektek, fiataloknak,
2: you're like a ship that's just now leaving port for the first time.
1: Ti olyanok vagytok, mint egy hajó, amelyik először készül elhagyni a kikötőt.
2: You have a whole lifetime of navigating on the high seas.
1: Egész élet áll előttetek, aminek a során navigálhatjátok magatokat a hatalmas tengereken.
2: And great adventures await you.
1: És óriási kalandok várnak rátok.
2: But learn these principles now while you're young.
1: De most fiatalon tanuljátok meg még ezeket az alapelveket.
2: Because they will save you much grief in the years to come.
1: Mert nagyon sok szívfájdalomtól megkímélitek akkor magatokat az eljövő években.
2: When and if you become married?
1: Mi lesz, hogyha ugye házasságot kötök?
2: Learn this principle of godly counsel and one flesh agreement early in your marriage.
1: Már a házasságotokban korán tanuljátok meg az Isten szerinti tanácsnak mindenféle előnyét.
2: I look back over many years of ministry.
1: Én most már sok évnyi szolgálatra tekintek vissza.
2: And it is shocking to see how many believers, Christians make major decisions without godly counsel.
1: És megrázó dolog azt látni, hogy hány keresztény van, aki Isten szerinti tanács kikérése nélkül hoz nagy döntéseket.
2: It's amazing to see how many men make decisions without the agreement of their wives.
1: Megdöbbentő, megrázó látni, hogy hány istenfélő férfi hoz komoly döntéseket a felesége véleményének a kikérése nélkül.
2: I assure you, that is not godly wisdom.
1: Biztosítalak titeket afelől, hogy ez nem Isten szerinti bölcsesség.
2: That is ungodly foolishness.
1: Ez istentelen bolondság.
2: Okay. Doesn't mean a husband and wife have to agree on every detail.
1: Nem mondom, hogy minden részletben egyet kell érteni a házas feleknek.
2: But they need to agree and be in agreement on major issues and major direction, major navigational direction in their life.
1: De az életükben, a fő kérdésekben, a fő haladási irányokban, fő elvekben egyet kell érteniük.
2: I could not have possibly obeyed God in any of the major changes in my life without the agreement of my wife.
1: Nem tudtam volna engedelmeskedni Istennek életem során a nagy döntésekben, hogyha a feleségem egyetértése nem lett volna velem.
2: I wouldn't be here now living in Europe if it wasn't for the agreement of my wife.
1: Most nem lennék itt és nem élnék Európában, hogyha a feleségem ebben nem egyezik bele.
2: And many times where I was tempted to maybe get off into the wrong road, she was the voice that got me stayed on the correct path.
1: És sokszor, amikor már arra volt kísértésem, hogy letérjek a megfelelő irányról egy hamis útra, akkor az ő szólt rám, és ő húzott vissza a megfelelő pályára.
2: You see, it's a check and balance system that God has created.
1: Látjátok ezt az ellenőrző és egyensúlytartó rendszert, amit Isten teremtett meg.
2: Another source of godly counsel is covenant friends.
1: Az éred barátok a másik forrás az Isten szerinti tanácsnak.
2: In Ecclesiastes in chapter 4,
1: a Prédikátor 4-ben
2: speaks of chapter verse 9.
1: A 9.
2: It says that it is that two are better than one.
1: Azt olvassuk, hogy jobb a kettőnek, mint az egynek.
2: And woe to the person who has no one with them when he falls to pick him up.
1: Which verse is this?
2: 9-12.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
2: And it goes on to say that a threefold cord, like in a rope, is not easily broken.
1: Mert a hármas kötél nem könnyen szakad el, hogyha három szálból fonnak egy kötelet.
2: So covenant close friends are another source of good godly counsel.
1: Tehát a velünk szövetségben álló közeli barátaink szintén nagyon jó forrásai az Isten szerinti tanácsnak.
2: And they are many times there because they can see the blind spots in our lives.
1: És sokszor azért nagyon jó, hogy velünk vannak, mert látják az életünkben a vakfoltokat.
2: See, I see well, but what I don't see is I don't see my blind spots.
1: Én nagyon jól látok sok minden, de a vakfoltjaimat nem.
2: My God, my wife sees my blind spots.
1: De a feleségem látja.
2: And my close friends see my blind spots too.
1: És a közeli barátaim is látják ezeket.
2: When I get godly counsel from them, they are able to again not tell me what to do.
1: És amikor Isten szerinti tanácsot kérek tőlük, akkor ők nem azt mondják meg nekem, hogy mit csináljak.
2: But help me to make sure I've considered everything I need to consider.
1: Hanem segítenek feltenni azt a kérdést, hogy mindent figyelembe vettem-e, amit kell.
2: There's been a lot of error and bad teachings in the body of Christ over the many years.
1: A sok év során Krisztus testében nagyon sok téves tanítás keringett már a témáról.
2: It has resulted in an overemphasis of shepherding and of counsel.
1: Ami abban a hibában esett, hogy túlhangsúlyozta a pásztorolásnak és a mások vezetésének a fontosságát.
2: And it's even opened the door to controlling spirits that have got into churches.
1: És ez még a kontroll szellemek előtt is ajtót nyitott, amelyek ezáltal bejutottak a gyülekezetekbe.
2: Where believers weren't able to really make any major decision without their pastoral approval.
1: Amikor hívők tulajdonképpen semmilyen fontos döntést nem hozhattak meg a pásztoruknak az egyetértése jóváhagyása nélkül.
2: That is a spirit of control, that is not the spirit of the Lord.
1: De ez nem az Úr szelleme, hanem ez egy kontrolláló szellem.
2: Because the spirit of the Lord brings us into maturity, not into dependence.
1: Mert az Úrnak a szelleme érettségre emel minket, nem pedig függőségbe hoz.
2: When my children were small,
1: amikor a gyerekeink kicsik voltak,
2: I made most of the major decisions for them.
1: A legtöbb fontos döntést velük kapcsolatban én hoztam meg.
2: As they grow, that relationship slowly changes.
1: Ahogy növekszenek, lassan változik ez a kapcsolat.
2: Because I am bringing them into maturity, not dependent, ongoing dependence on me.
1: Mert én azt akarom, hogy megérlelődjenek, nem pedig azt, hogy állandóan függjenek tőlem.
2: Two of my children are grown and gone.
1: Két gyerekem már felnőtt és már ki is repült a családi házból.
2: And they constantly come to me for counsel.
1: De állandóan jönnek hozzám tanácsért.
2: As they should.
1: És ezt kell tenniük.
2: But I don't tell them what to do.
1: De én nem mondom meg nekik, mit csináljanak.
2: Not anymore.
1: Most már nem.
2: I help them to make sure they've considered everything that they need to consider.
1: Segítek nekik, hogy biztosak legyenek abban, hogy minden tényezőt figyelembe vettek.
2: Does this make sense to you?
1: Értető ez a számotokra?
2: Okay. Because if we're going to make mistakes, it's for us to make, right?
1: Tehát vannak hibák, amiket elkövetünk.
2: And we will live by the consequences of our choices.
1: És együtt kell élnünk a döntéseink következményeivel.
2: Right? No one else should take responsibility for that because it's our responsibility.
1: És senki más nem vállalhatja ezért a felelősséget, mert a saját döntéseinkért mi vagyunk felelősek.
2: So we see covenant friends, and then we see pastoral leadership as another source of godly counsel.
1: Tehát látjuk az élet barátokat, a szülőket, és a pásztori vezetés is az Isten szerinti tanács egy forrása.
2: God appoints leaders, shepherds in the body to provide that care and that feeding and that protection.
1: Isten azért ad pásztorokat Krisztus testébe, hogy ők táplálják a nyájat, védjék, gondoskodjanak róla.
2: Shepherds help protect.
1: Ugye a pásztorok segítenek a védelmünkben.
2: They hopefully are mature enough, experienced enough, and to they know where the dangers lie.
1: Remélhetőleg érettek már és tapasztaltak, és ezért tudják, hogy hol rejtőznek a veszélyek.
2: And so recently, just to the last day or two, I realized there's actually several couples engaged here.
1: Tehát az elmúlt pár napban megtudtam, hogy több olyan pár van itt, akik jegyesek jelenleg.
2: And as an example of godly women who are mature.
1: És ugye példaként az Istenfélő asszonyra, aki már érett.
2: I assure you, they were getting godly counsel, pastoral counsel from the appointed, God-appointed leaders.
1: Biztos vagyok, hogy ezek a fiatalok Isten szerinti tanácsot kértek a kijelölt vezetőiktől ilyen módon.
2: Before they were considering making such life-changing decisions.
1: Mielőtt eldöntötték volna, hogy ilyen életüket megváltoztató határozatot hoznak.
2: Okay. Pali and his wife are not telling them what to do. They're not controlling them.
1: Pali és a felesége nem mondják meg ezeknek a fiataloknak, mit csináljanak, tehát nem kontrollálják őket.
2: But as their pastors, they know them very well.
1: De mint pásztoraik, jól ismerik ezeket a fiatalokat.
2: And they've been married a long time.
1: És ők maguk is már régen házasok.
2: And they know what happens when all the feelings and hormones and all of the feelings subside.
1: És ők tudják, hogy milyen átélni azt, amikor a hormonok és az érzések és mindenféle vegyi anyagok már kicsit alább hagynak a szervezetben.
2: Right? The feelings of falling in love.
1: Tudjátok, milyen ez a, mikor beleszeretünk valakibe.
2: It's a wonderful thing.
1: Ez csodálatos dolog.
2: The problem is, or the reality is it doesn't last.
1: De az a valóság, hogy ez nem tart mindörökké úgy.
2: And pastoral leadership understands that.
1: És a pastori vezetők tudják ezt.
2: They can say, okay, we can see where is this going to be in 6 months, a year, 2 years, 5 years down the road.
1: És azt mondják, hogy hát mi már úgy sejtjük előre, hogy a ti kapcsolatotok hogy fog kinézni fél év után, egy év után, 5 év után, 10 év után.
2: We're all of a sudden all these little tiny things that we don't like.
1: És hirtelen azok az icipici dolgok, amiket most nem kedveltek teljesen egymásban.
2: When we're in love.
1: Mert most szerelmesek vagytok.
2: And suddenly they become the Alps.
1: Ezek most csak kicsik, de hirtelen akkor később már ezek elefánttá fognak nőni.
2: Yeah, little things become mountains about 2 or 3 years into a marriage.
1: Körülbelül a házasság kötés után 2-3 évvel az apróságokból a már hegyek lesznek.
2: Our parents, pastoral leaders, close friends can see some of these things much, much better than we can.
1: A szüleink, a szövetségi barátaink és a pásztori vezetőink sokkal jobban látják ezeket a dolgokat, mint mi.
2: Before I married my wife,
1: mielőtt én elvettem a feleségemet,
2: I didn't go to 30 friends, I went to 3 friends, covenant
1: friends. Én nem kérdeztem meg 30 barátomat, csak 3-at, 3 ilyen szövetségi barátot.
2: I said, you know me, you know her, what do you think?
1: Mondtam nekik, hogy ismertek engem, ismeritek őt, mit gondoltok erről?
2: I got pastoral input.
1: És a pásztorom tanácsát is kikértem.
2: What am I doing? I'm not looking for someone to tell me what to do.
1: Mit tegyek most? De nem akar, igazából senki nem mondta meg nekem, hogy mit csináljak most.
2: I'm seeking God's safety and protection and counsel.
1: Igazából én Isten védelmét és biztonságát kerestem ebben a tanácsban.
2: I want to know what am I not seeing that they see.
1: Tudni akartam, hogy mit nem látok én, amit ők viszont látnak.
2: That makes sense?
1: Érthető?
2: Now, maybe some people here have had a bad experience with controlling spirits.
1: Lehet, hogy van itt néhány olyan ember, aki átélt rossz dolgokat ilyen kontrolláló szellemek hatása miatt.
2: Not in this church, but there are other churches represented.
1: Nem ebben a gyülekezetben, hanem valamelyikben, ahonnan éppen jöttetek.
2: I would say learn from that.
1: Én azt mondanám, hogy tanuljatok ebből.
2: But don't throw out God's principles out the door. Don't throw the baby out with the bathwater.
1: De emiatt azért a gyereket ne öntsétek ki a fürdővízzel együtt, tehát az isteni elveket ne dobjátok ki az ablakon.
2: Because godly counsel is biblical.
1: Mert az Isten szerinti tanács bibliai dolog.
2: And it's right.
1: Helyes dolog.
2: And it's wise.
1: És bölcs dolog.
2: So pastoral leadership can be a great, great source of protection.
1: Tehát a pásztori vezetők nagyon fontos forrásai lehetnek a védelmünknek.
2: If in the workplace,
1: hogyha munkahelyen van valaki,
2: Your boss, your leadership at work may be a godly source of input.
1: Lehet, hogy a főnököd vagy a vállalatnak a vezetői Isten szerinti tanácsnak a forrásai lehetnek.
2: And whether that work boss or employer is a believer or not, they have a source of a very valuable input.
1: És akkor is, hogyha a vezetőd hívő, de akkor is, ha nem az, lehet, hogy nagyon értékes dolgokat tud mondani az adott helyzetedbe.
2: I have gone to unbelieving bosses who were not believers.
1: Én is oda mentem nem hívő főnökökhöz.
2: And I would still go, expecting to get godly counsel, because that's a God-appointed authority in my life.
1: És még mindig oda mehetek Isten szerinti főnökökhöz, akkor is, ha nem hívők, mert Isten szerinti tanácsot tudnak adni.
2: I will weigh the fact that they're not Christians.
1: Pardon?
2: I will consider the fact that they're not Christians.
1: Tehát azt a tényt figyelembe veszem, hogy ő nem hívő.
2: But I know all authority is appointed by God.
1: De én tudom, hogy minden tekintét Isten jelölt ki.
2: And if we ask the question, can God speak to an unbeliever?
1: És hogyha feltesszük a kérdést, hogy tud Isten szólni hitetlenen keresztül?
2: I assure you, he can.
1: Biztosítalak titeket, hogy igen.
2: Amen?
1: Így van.
2: Because God respects the authority.
1: Mert Isten tiszteli a tekintét.
2: And I've gone to bosses before I've made significant career changes.
1: Tehát mielőtt fontos változtatásokat eszközöltem mondjuk a pályámban, oda mentem többször nem hívő főnökökhöz, hogy megkérdezzem, mit gondolnak.
2: So this is one that I think is fairly easy to understand.
1: Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, egy olyan tétel, amit könnyű megérteni.
2: So I don't believe we need to spend a great deal of time explaining it.
1: Azt gondolom, hogy nem kell túl sokkal több időt szánni ennek az elmagyarázására.
2: Add it to the growing list now of God's heavenly satellites.
1: Tegyétek ezt most hozzá az isteni mennyei műholdaknak a listájához, amit elkezdtünk összeállítani.
2: And take godly counsel seriously.
1: És minden ilyen tanácsot vegyetek komolyan.
2: Again, I will look back and I will say that I don't remember ever making a major decision in my life as a believer.
1: Most, hogy visszatekintek, megint csak azt tudom mondani, hogy hívő életemben nem hoztam egyetlen jelentős döntést se.
2: Did I not seek a godly decision before I made a final decision?
1: Anélkül, hogy Isten szerinti tanácsot kértem volna valakitől.
2: Even if I felt very confident that I knew what the right decision was.
1: Akkor is, hogyha nagyon biztos voltam abban, hogy jó döntést készülök hozni.
2: Does that make sense?
1: Érthető?
2: Now we're to avoid godly, ungodly counsel.
1: Na most hogyan kerüljük el a nem Isten szerinti tanácsot?
2: And just as in a multitude of godly counsel, there's safety and wisdom.
1: Ugyanúgy, ahogy bölcsesség és biztonság van az Isten szerinti tanácsosok sokaságában.
2: I believe in a multitude of opinions, there's confusion.
1: Én azt gondolom, hogy a vélemények sokaságában zűrzavar van.
2: So we're not seeking opinions.
1: Tehát mi nem véleményeket akarunk kikérni.
2: We're seeking godly input.
1: Mi Isten szerinti hozzászólásokat, belátásokat szeretnénk kapni.
2: Right? We don't go to people that are going to tell us what we want to hear.
1: Tehát nem olyan emberekhez megyünk oda, akik azt fogják nekünk mondani, amit hallani akarunk.
2: I will only listen to and go to friends that will tell me what I need to hear.
1: Én csak azért megyek oda barátaimhoz, hogy megkérdezzem a gondolataikat, mert azt akarom hallani, amit kell hallanom.
2: Whether I want to hear it or not.
1: Nem attól függ a dolog, hogy akarom-e azt hallani, vagy nem.
2: Does that make sense?
1: Érthető?
2: So, get counsel when it's appropriate.
1: Tehát, amikor az helyén való, kérjétek ki mások tanácsát.
2: Before I've hired individuals for major leadership positions where have I been?
1: Mielőtt vezetői pozíciókra alkalmaztam volna embereket a saját tekintélyem alatt.
2: I will frequently call their prior employer or their prior boss.
1: Nagyon sokszor felhívtam az illetőnek az előző főnökét vagy előző munkadóját.
2: What am I doing?
1: Hogy mit csináljak?
2: I'm getting godly counsel.
1: Mit csináltam ilyenkor? Isten szerinti tanácsot kértem.
2: I want to make sure I'm hiring a blessing and not a problem.
1: Biztos akartam lenni, hogy éppen egy áldást készülök alkalmazni, nem pedig egy problémát.
2: Who would better know than the person that was the prior, who was the former prior boss?
1: És ki tudná ezt jobban, mint az illetőnek az előző főnöke?
2: And I'd call him up, saying, "Hi, how was this person? What was their attitude? You know?"
1: Felhívtam ugye az illetőt, megkérdeztem, milyen volt ez az ember, milyen hozzáállással dolgozott.
2: And I would get counsel.
1: Tehát, és akkor tanácsot kaptam.
2: Even if I decided to go ahead and hire them,
1: még akkor is, amikor már eldöntöttem, hogy az illetőt alkalmazni fogom,
2: I had a better understanding of what I was dealing with.
1: Mégis, hogyha felhívtam a korábbi főnökét, már jobban átláttam, hogy mibe is fogok bele.
2: If we're going to do something that we've not done before, that's new to us,
1: hogyha valami új dologra készülünk, amit azelőtt még soha nem csináltunk,
2: then it's good to get godly counsel from those who have already done it.
1: akkor nagyon helyes dolog Isten szerinti tanácsot kérni olyanoktól, akik már csináltak olyat.
2: My wife and I are hoping to buy a home, a house in Slovenia sometime soon.
1: Arra számítunk, a feleségem és én, hogy reméljük, hogy hamarosan egy házat tudunk venni Szlovéniában.
2: I've bought houses before, but never in Europe.
1: Korábban életemben vettem már a házat, de Európában soha.
2: So by definition, I'm looking at doing something that I've never done before.
1: Tehát tulajdonképpen olyan dologra készülök, amit még nem csináltam soha.
2: And I would be foolish to attempt to do something like that without surrounding myself with godly counsel.
1: És bolond lennék, hogyha egy ilyesmibe belefognék, anélkül, hogy Isten szerinti tanácsot kérnék.
2: Does that make sense?
1: Érthető?
2: A couple days ago, I was invited over for dinner at a pastor's house.
1: Néhány nappal ezelőtt meg voltam hívva vacsorázni egy pásztorhoz.
2: And he invited me over because he was having a problem, a very big problem, and he didn't really know how to handle it.
1: Azért hívott meg, mert volt egy nagyon nagy problémája, és igazából nem tudta, hogyan oldja meg.
2: And this is another reason for godly counsel.
1: És ez egy másik oka az Isten szerinti tanácsnak.
2: If you're having problems,
1: hogyha problémáid vannak,
2: if you're having problems,
1: tehát, hogyha problémáid vannak,
2: don't struggle alone trying to solve them.
1: Ne küzdködj egyedül azon, hogy megold őket.
2: That's not wise, that's foolish.
1: Hiszen ez nem bölcsesség, hanem bolondság.
2: Yet that's exactly what we do.
1: De pontosan ezt szoktuk csinálni.
2: We'll struggle in our marriages.
1: Küzdködünk a házasságunkban.
2: We'll struggle with problems at work.
1: Küzdködünk a munkahelyi problémákkal.
2: Well, pastors will struggle with problems in their churches.
1: A pásztorok küzdködnek a problémákkal a gyülekezetükben.
2: Rather than doing the wise thing and ask get godly counsel from those who have wisdom and experience.
1: Ahelyett, hogy bölcs dolgot cselekednének, avagy Isten szerinti tanácsot kérnének a tapasztaltaktól.
2: So this pastor invited me over and he says, I realize you have a lot of experience with confrontation kind of issues.
1: És tehát meghívott ez a pásztor, és elmondta nekem, hogy azt hallotta rólam, hogy nagyon tapasztalt vagyok az ilyen konfrontáció jellegű dolgokban.
2: And he said, I'm very discouraged and I just really need some perspective on this counsel.
1: És azt mondja, hogy hát nagyon elcsüggettem, és szükségem van arra, hogy egy kívülálló tanácsot adjon ebben a helyzetben nekem.
2: And when I went over, I honestly didn't know if I had any wisdom or anything I could possibly help him with. I didn't know.
1: Nem tudtam, hogy van-e bölcsessége, mert tudok-e neki kínálni valamit.
2: But when he told me his story, it was an absolute biblical textbook case.
1: De amikor elmondta a helyzetet, amiben benne van, akkor ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy mintapélda, egy ilyen állatorvosi ló, amit a Bibliából vettek.
2: And the Bible tells us exactly how to handle that kind
1: of case. És a Biblia pontosan megmondja, hogyan kell ezt a fajta problémát kezelni.
2: And I shared that with him.
1: Ezt elmondtam neki.
2: And then I shared the greater scheme of what the enemy was trying to do to try to wear him out and discourage him.
1: És elmondtam neki, hogy az a lényeg, hogy az ellenség most azzal próbálkozik, hogy őt elcsüggesse és kimerítse ezzel a helyzettel.
2: These problem people were not the real issue. They were just the tools of the enemy.
1: Tulajdonképpen nem a problémás emberek jelentik a bajt, hanem ők csak az ellenségnek az eszközei.
2: The enemy's strategy was to attack him and to tear him down.
1: Az ellenség stratégiája az volt, hogy ezt a pásztort tegye tönkre, őt támadja meg.
2: And he said, oh, this is just so refreshing, so encouraging to hear.
1: És azt mondta a pásztor, hogy annyira felfrissítő ez, amiket mondasz, annyira bátorít ez engem.
2: I said, well, good.
1: Azt mondtam, akkor jó.
2: How long have you, by the way, how long have you been dealing with this problem?
1: Egyébként mióta küzdködsz ezzel a problémával?
2: He said, 4 years.
1: Azt mondta, 4 éve.
2: 4 years.
1: 4 éve.
2: He asked for godly counsel, but he waited 4 years.
1: Kért Isten szerinti tanácsot, csak várt 4 évet.
2: 4 years he struggled, beat up, discouraged, and the devil just beating on him.
1: 4 éven keresztül legyőzött volt, küzdködött a problémával, az ördög egyszerűen csak püfölte őt.
2: Before he realized, you know, it's probably a good idea to ask someone that maybe has gone through this before.
1: Mielőtt rájött volna, hogy talán jó ötlet lenne megkérdezni valakit erről, aki már ezt végigcsinálta korábban.
2: Amazing how well that works.
1: Megdöbbentő, hogy ez mennyire működik.
2: You know, there's none of us that is as smart as all of us.
1: Tudjátok, egyikünk sem elég, vagy egyikünk sem okos annyira egyedül, mint mi mindannyian együtt.
2: And we need the body of Christ working and helping each other.
1: Szükségünk van arra, hogy Krisztus testének a tagjai segítsenek egymásnak.
2: If you got pastors struggling in problems, challenges in your churches?
1: Vannak itt ugye pásztorok, akik biztosan küzdködnek problémákkal, kihívásokkal a gyülekezetükben.
2: We saw several business leaders here. If you're struggling in an area of your business?
1: Tudom, hogy itt van számos vállalkozásvezető, aki a vállalkozásában küzdik problémákkal.
2: If you're a married couple and you're struggling in your marriage?
1: Vannak itt házaspárok, akik talán küzdködnek problémákkal a házasságukban.
2: Here's God's réma word to you right now.
1: Jelenleg az Isten rémája a számotokra.
2: Get counsel.
1: Kérjetek tanácsot.
2: Get counsel. Get help.
1: És kapjatok tanácsot, kapjatok segítséget valakitől.
2: All right. That bear witness?
1: Rendben, ő bizonyságot tesz bennetek erről a szellemetek?
2: Okay, let's go to number four, the fourth satellite in the heavenly realm.
1: Akkor jön a mennyeiekben levő negyedik műhold.
2: And I listed these in order as for the group that I'm speaking to.
1: Tehát ezeket olyan sorrendben raktam most össze, ami direkt nektek van célozva ennek a csoportnak.
2: And with churches and believers that don't understand the prophetic.
1: Olyan gyülekezeteknek és embereknek, akik nem tudják, miről szól a prófétai szolgálat.
2: This one probably wouldn't be in the top five because they wouldn't understand these things.
1: Valószínűleg ez nem lenne benne az első ötben, mert ők nem értik, hogy hogyan működnek ezek a dolgok.
2: But for those that do, I believe it is in the top five.
1: De azok számára, akik tudják, hogy ez hogyan működik, azt gondolom benne van az első ötben.
2: Let me walk you through the fourth of these satellites, which we've called prophetic confirmation.
1: Tehát a prófétai megerősítés, a prófétai szavak, a negyedik műhold.
2: The Apostle Paul is teaching on this extensively.
1: Pál apostol nagyon sokat tanít erről.
2: And in 1 Corinthians in chapters 12, 13 and 14 he's teaching on spiritual gifts.
1: A szellemi ajándékokról az 1 Korintusnak a 12., 13. és 14. része tanít.
2: Chapter 13 is dealing again with the heart attitude which Franz has been dealing with in this module.
1: Ott a 13. rész ugye a szívbel hozzáállással foglalkozik, amiről Franz is tanított.
2: In chapter 14 Paul deals with the mechanics, the practicals.
1: De a 14. részben Pál rátér a gyakorlati részletekre.
2: So we see Paul encourage us to exhort one another with prophetic words.
1: Azt látjuk, hogy Pál arra bátorít minket, hogy intsük egymást prófétai szavakkal.
2: Words that edify.
1: Olyan szavakkal, amik építenek,
2: comfort,
1: amelyek megvigasztalnak.
2: And words that exhort.
1: És amelyek intenek, buzdítanak minket valamire.
2: So there's the definition of the prophetic words that we're speaking about.
1: Tehát ez a meghatározása azoknak a proféciáknak, amikről most beszélünk.
2: They're not corrective words.
1: Ezek nem helyreigazító üzenetek.
2: They are encouraging words, confirmational words.
1: Hanem bátorító és megerősítő, igazoló szavak.
2: And these words can be personal or they can be corporate to a body.
1: Ezek lehetnek személyre szólóak vagy egy testületnek szólóak.
2: How many people in this room have received a personal prophetic word?
1: Hányan vagytok ebben a teremben, aki valaha kapott már személyre szóló proféciát?
2: Okay. And that's why this is included in this audience because we understand these things to some extent.
1: Na, ennek a hallgatóságnak ezért beszélek erről, mert ti értitek, miről szól.
2: So what I want to do isn't so much to explain what these are because you know what they are. What I want to do is explain some guidelines to keep us out of trouble.
1: Tehát most nem azt akarom elmagyarázni, hogy ez milyen, mert már ezt tudjátok, hanem csak néhány irányelvet szeretnék mondani, ami távol tart minket a bajoktól.
2: As we've spoken on, everything we've talked about so far has got a area of weakness or vulnerability.
1: Minden tétel, amiről eddig beszéltünk, tartalmaz, vagy magába foglal egy veszélyes területet, vagy egy sebezhető pontot.
2: That is why in the mouth of two or more witnesses can a word be confirmed. No other way.
1: Ezért kell, hogy minden dolog két-három tanú szavával erősítessék meg, erre nincs más mód.
2: Prophetic words do not work alone in God's guidance system.
1: A prófétai üzenetek nem önmagukban működnek Isten vezetési rendszerében.
2: They are part of an entire integrated system.
1: Hanem a teljes több darabból álló rendszernek csak egy eleme ez.
2: That only works together.
1: Tehát az egész dolog csak együtt működik.
2: We see this example in the opening chapters of the Gospels.
1: Látjuk az evangéliumok kezdő fejezetében látjuk ennek egy példáját.
2: Mary has got baby Jesus.
1: Ugye Máriában megfogant a Jézus.
2: And she takes him for circumcision.
1: Mária hoz egy bizonyos döntést.
2: And we see these prophetic, personal prophetic words coming to her.
1: És látjuk, hogy személyes proféciákat kezd kapni.
2: Right?
1: Így van.
2: And it says in Luke chapter 2, it says that Mary took all these things and hid them in her heart.
1: A Lukács 2 azt mondja, hogy Mária mindezeket a dolgokat meghallgatta, befogadta és a szívében forgatta.
2: The word was that this child would rise up and that it would be one day the Lamb of God, sacrificial Lamb of God.
1: Az volt az egyik üzenet, hogy a gyermek fel fog nőni és egy napon ő lesz Isten áldozati báránya.
2: Why do you suppose the Holy Spirit gave those prophetic words to Mary?
1: Szerintetek Máriának miért adott a Szent Szellem prófétai üzeneteket?
2: Because she would need them one day.
1: Mert egy napon majd szüksége lesz rájuk.
2: To encourage her.
1: Hogy bátorítsák őt.
2: And remember what I said, the sword of the Spirit and the armor of God, the sword of the Spirit is a rhema word. We war with rhema words.
1: Emlékeztek, hogy beszéltem arról, hogy Isten szellemi fegyverzetében, ugye a szellemnek a kardja, az ugye Istennek a rhema beszéde, az, amivel harcolunk.
2: So in other words, there was going to come a time and come a day when Mary would come under attack.
1: Más szóval tudta a Szent Szellem, hogy eljön majd az a nap, az a pillanat, amikor Máriának szüksége lesz ezekre.
2: And she needed the sword, the word of God was given to her to comfort and strengthen her.
1: Amikor majd szüksége lesz arra, hogy Istennek a kardját, ezeket a rémákat elővegye, hogy ezek vigasztalják őt és erősítsék, bátorítsák őt.
2: About a year or so ago, very recently, I was talking to my mother.
1: Körülbelül egy évvel ezelőtt beszélgettem az anyukámmal.
2: And she tells me this story about when I was a fairly young kid, pre-teenager.
1: És elmondta nekem, elmondott egy történetet, hogy amikor még ugye 10-es éveim elején voltam.
2: And at that time we were going to this very dead Mormon church.
1: Akkoriban egy nagyon halott mormon gyülekezetbe jártunk.
2: There was really, as I remember back, only one really godly elder man, and that's what drew us to this church.
1: Emlékszem, hogy ebben a gyülekezetben csak egyetlen istenfélő vén volt, és igazából ő vonzott minket ebbe a gyülekezetbe.
2: And she told me one day we were sitting there in the pews.
1: És elmondta nekem az anyukám, hogy amikor egy napon ott ültünk a gyülekezetben.
2: And this elder happened to be the one speaking.
1: És éppen ez az előjáró volt az, aki prédikált.
2: And all of a sudden he stopped and he looked at us.
1: Egyszer csak abba hagyta a beszédet és ránk nézett.
2: And she said, I turned around because I figured my three boys were fighting or playing or doing something they shouldn't be doing.
1: És az anyukám hátrafordult, mert azt hitte, hogy a három fia éppen beszélget, vagy játszik, vagy olyasmit csinál, amit nem kéne.
2: And she said, I turned around and all three were just sitting there quiet, bored, but quiet.
1: És akkor hátranézett az anyukánk, de azt látta, hogy szépen csendben ülünk ott, igaz, hogy unatkoztunk, de legalább csendben voltunk.
2: So she says, thought to herself, what's that about? What was this about?
1: És akkor már nem értette, hogy miért néz ránk az elöljáró.
2: After the service, this elder came right down to her and my father.
1: Az istentisztelet végén ez az elöljáró odajött édesanyámhoz és édesapámhoz.
2: And he said, when I was standing there sharing the word, preaching.
1: És azt mondta, hogy ma, amikor prédikáltam.
2: I looked down at your son.
1: Ránéztem a fiaitokra.
2: And she said, and I saw your son Darko, and I saw the light of God on him, and I know that God has called him to preach.
1: És egyszer csak a Darko nevű fiatokon láttam, hogy ott van Isten fénye, és tudtam, hogy Isten elhívta őt prédikálni.
2: My mother thought, that's crazy.
1: És anyukám azt gondolta, hát ez megőrült.
2: And my father laughed. He said, that's really crazy.
1: Hát apukám meg nevetett, és ez tényleg nagy zöldség.
2: And she just shared that with me. I'm 50 years old. She just shared that with me.
1: De én 50 éves voltam akkor, mikor ezt elmondta nekem. Még 15 éves voltam, amikor történt ez.
2: I've been in ministry 32 years. She just told me that.
1: Tehát 32 évvel korábban is az anyukám elmondta nekem.
2: But as I ponder this story with Mary and the prophetic words to Mary.
1: De ahogyan elmélkedtem Mária történetén és a proféciákon, amiket ő kapott.
2: I realized that word was for her, not for me.
1: Rájöttem, hogy ez az üzenet az anyukámnak szólt, nem nekem.
2: God gave her a word to hide in her heart. That she would one day know and she would understand it would help her.
1: Isten az anyukám szívébe akarta ezt az üzenetet elrejteni, hogy egy napon majd megértse és tudja, hogy miért történnek azok a dolgok, amik.
2: And that's what prophetic words do. They confirm, they encourage, they edify, they build up.
1: És ezt teszik a proféciák, megerősítenek, igazolnak, építenek, vigasztalnak.
2: Does that make sense?
1: Érthető?
2: These words don't operate alone, they operate together.
1: És nem
2: in harmony with the other principles.
1: Nem önmagukban működnek a profétai üzenetek, hanem együttesen a többi alapelvel.
2: Now let me just give you a few very important principles concerning prophetic words, personal words.
1: Mondok nektek néhány alapelvet röviden a személyes proféciákkal kapcsolatban.
2: Number one, prophetic words should always confirm what you're already hearing from God.
1: Először is a proféciáknak mindig megerősíteniük kell azt, amit már te hallottál, hogy Isten mond neked.
2: Okay? They should confirm.
1: Tehát ezeknek megerősíteniük kell, amit már tudsz.
2: What do you do with a prophetic word if it is not confirming what you are God is already speaking to you?
1: Mit teszel egy olyan proféciával, ami nem éppen megerősít valamit, amiről tudod, hogy Isten már mondja neked?
2: You take the word and you put it on the bookshelf.
1: Fogod ezt az üzenetet és fölteszed a polcra.
2: Because it's either not a word from the Lord. It's either not a word from the Lord.
1: Mert lehet, hogy nem az Úrtól van az üzenet.
2: Or very likely it is a word that will not come to pass for years.
1: De az a valószínű, hogy az Úrtól van, csak néhány évig még nem fog megvalósulni.
2: So you need to put it on the shelf because God will pull it off the shelf in due time.
1: Tehát föl kell tenned a polcra, mert onnan Isten majd a megfelelő pillanatban leveszi.
2: If you remember earlier I was sharing a testimony of the I asked for a word and God gave me a word when I first became a Christian.
1: Ez emlékeztek arra, hogy elmondtam már nektek ezt a bizonyságomat, hogy amikor még friss keresztény voltam, akkor kértem Istentől egy üzenetet, egy rémát, és adott is.
2: Right? But it was 20 years later before God says, now, let me read you the word, and let me declare, this day is that word come to pass.
1: De 20 év telt el, mielőtt Isten levette a polcra ezt az üzenetet, és azt mondta nekem, hogy ez a bibliai szakasz most valósul meg az életedben, mostanra szól.
2: Right? One day Jesus stood up in the temple as he begins his ministry.
1: Egy nap Jézus a szolgálata kezdetén felállt a templomban.
2: And he pulls the scroll of Isaiah off and reads it.
1: És levette a polcról Ézsaiás tekercsét és felolvasta.
2: And he reads a prophetic word for the prophet Isaiah.
1: Ez egy az Ézsaiás proféta által kapott profécia volt.
2: Isaiah didn't know what he's talking about fully.
1: Ézsaiás valószínűleg nem tudta, miről beszél ekkor.
2: And what Isaiah was talking about was not going to come to pass for hundreds and hundreds of years.
1: És amit ő neki akkor el kellett mondania, az még több száz évig nem valósult meg.
2: So it wasn't a confirmation for the time of Isaiah, it was a confirmation that would come later, much later.
1: Tehát ez a megerősítés, ez nem Ézsaiás korára szólt, hanem egy sokkal későbbi időpontra.
2: So Jesus pulls off the scroll and reads it and says, this day is this prophecy fulfilled.
1: Tehát Jézus levette a tekercset a polcról, felolvasta és azt mondta, hogy a mai napon valósult ez meg.
2: Isn't that awesome?
1: Nem óriási?
2: The day Stella and I were married. The day my wife and I were married.
1: Tehát a mennyegzőnk napján a feleségem, amikor.
2: We had, I told you a little bit about God speaking to us about having a home birth.
1: Összeházasodtunk, tudjátok, már mondtam azt, hogy Isten mind a kettőnkhöz szólt, hogy a gyerekünknek otthon kell megszületnie.
2: He was also speaking to us about adoption.
1: De arról is beszélt nekünk, hogy örökbe kell fogadnunk gyereket.
2: Again, very strange.
1: És ez nagyon furcsa volt.
2: I wasn't adopted, my wife wasn't adopted.
1: Engem sem örökbe fogadtak, a feleségemet se.
2: No one in our families were adopted.
1: A családunkban senki nem volt, akit örökbe fogadtak volna.
2: In fact, at that time, I don't think I knew anyone adopted.
1: Tulajdonképpen akkoriban nem ismertem senkit, akit örökbe fogadtak.
2: You got speaking separately to her and to me about adoption.
1: És mégis Isten neki is, és nekem is külön szólt arról, hogy fogadjunk örökbe gyereket.
2: And so we said, okay, God, if this is you, I'm going to entrust it to you, I will obey you, I will not get into the make this happen in the flesh.
1: És mondtuk, rendben van, Uram, hogyha ez tőled van, akkor mi bízunk ebben a dologban, ezt elvárjuk tőled, de test szerint nem teszünk ennek érdekében semmit.
2: And in our wedding ceremony, as we were being married,
1: és a mennyegzőnknek a szertartása alatt,
2: it was more of a charismatic service than it was a traditional wedding.
1: Igazából ez nem egy ilyen hagyományos mennyegző volt, hanem inkább egy ilyen pünkösdi alkalom.
2: We invited in some prophets and some apostolic men that were overseers of our church.
1: Meghívtunk néhány apostoli és profétai szolgálót, akik a gyülekezetünknek ilyen felvigyázói voltak.
2: And then the prayer and the blessing of our marriage, several, two or three prophetic words came forth about our children, yet unborn.
1: És amikor megáldották a házasságunkat ezek az emberek imában, akkor 2-3 is volt közöttük, akik arról profétáltak, hogy örökbe fogunk fogadni.
2: Okay? It was a personal prophetic word. It wasn't corporate, it was personal to us.
1: És ez személyes profécia volt kettőnk számára, ez nem a testületnek szólt, vagy a gyülekezetnek.
2: And we did what you should do, we wrote these down.
1: És megtettük azt, amit ilyenkor kell, leírtuk ezeket.
2: And didn't really fully know what they meant.
1: Nem tudtuk még egészen, hogy mit jelentenek ezek.
2: We knew we wanted natural children.
1: Tudjuk, hogy akarunk közös gyerekeket, tehát akiknek mi adunk életet.
2: We also knew that the Lord wanted us to adopt.
1: És azt is tudtuk, hogy az Úr azt akar, hogy fogadjunk örökbe.
2: Now when's that going to happen and how's that going to happen? We didn't know.
1: De nem tudtuk, hogy mikor és hogyan fog ez megtörténni.
2: So we read these scriptures many times, read over them many times.
1: Nagyon sokszor átolvastuk, újra elolvastuk ezeket a bibliai részeket, illetve a proféciákat.
2: And eventually kind of forgot about them.
1: És aztán végül egyszer csak elfeledkeztünk róluk.
2: We had our first two children.
1: Megszületett a két gyerekünk.
2: And then my wife, she couldn't have any more children after that.
1: És ezután már a feleségemnek nem lehetett több gyereke.
2: But we knew we were going to adopt. We knew we were going to adopt.
1: De tudtuk, hogy fogunk örökbe fogadni.
2: It's all God's plan unfolding. I mean.
1: Úgyhogy Isten terve volt kibontakozóban.
2: Okay. On our 18th anniversary.
1: A 18. házassági évfordulónkon.
2: We go on a ski trip.
1: Elmentünk síelni.
2: Just the two of us.
1: Csak mi ketten.
2: And we're saying to ourselves, you know, our children are old enough where we can go on vacation like this.
1: De tehát akkor már a gyerekeink elég nagyok voltak ahhoz, hogy elmehettünk így kettesben üdülni.
2: Isn't this wonderful?
1: Hát nem csodálatos? Hogy felnőnek
2: egyszer. I hear several hallelujahs.
1: Vannak itt néhányan, akiknek
2: már... Mothers, parents waiting for that day.
1: Nagyon sok szülő van itt, aki alig várja ezt a napot.
2: And we start talking about what about these prophetic words? What about adoption?
1: És elkezdtünk beszélgetni ezekről a proféciákról, hogy mi a helyzet ezzel az örökbefogadás dologgal.
2: And it's like we concluded we obviously miss God.
1: És arra következtettünk, hogy biztos kihagytuk valahol Isten akaratát útközben.
2: And we just wait for grandchildren. We'll wait for grandchildren.
1: És csak vártuk az unokáinkat.
2: I don't have time to tell you the whole story.
1: Most nincs időm arra, hogy az egész történetet elmondjam.
2: But I will tell you that 5 weeks later.
1: De elmondom nektek, hogy 5 héttel később.
2: I'm in the waiting room waiting for my daughter to take her home.
1: Arra vártam a váróteremben, hogy a lányomat hazavigyem.
2: It will take hours to tell you the whole story.
1: Több órába telne az egész történetet elmondani.
2: And we bring this beautiful little baby that we're going to take home.
1: Tehát fogtuk ezt a kisbabát, akit készültünk hazavinni.
2: And the girl that gave the biological mother, the birth mother.
1: És a csecsemőnek a biológiai anyja.
2: When she was going into premature labor early, she called us and she called her mother to come.
1: Tehát ez az asszonyka koraszülésbe kezdett bele, és minket hívott fel telefonon meg az anyukáját.
2: And we have never talked to her, this girl's mother or father. There's no time.
1: Mi ennek a lánynak a szüleivel soha nem beszéltünk, hiszen nem volt időnk rá.
2: This all happened so quickly.
1: Mert annyira gyorsan történt az egész.
2: And my wife says, I will go to the airport and pick up your mother and bring her here. Meet her for the start.
1: És a feleségem megígért ennek a lánynak, hogy kimegy a repülőtérre az anyukájáért, és elviszi hozzá.
2: We've never met these couple, these her parents, we didn't even know her, but for just 2 months.
1: Tehát ezt a lányt ismertük már néhány hónapja, de a szüleit még nem láttuk.
2: And my wife waits for her at the airport, she comes off the airplane, comes through the gate.
1: És a feleségem vár ugye erre az anyukára, aki leszállt a repülőről, és jött ugye a kijárati csatorna felé.
2: And Sherry goes up to my wife and introduces herself.
1: És aztán bemutatkozott ez az asszony a feleségemnek.
2: Is your husband, his name Darko?
1: Sherry vagyok.
2: And is he Slovenian?
1: Te férjed a Darko.
2: And does he have a brother named Boris? Huh? Right? And my wife is just like, well, yes.
1: What was the question? Jó, igen, férjed. Aha, tehát ez szlovén eredetű, és van egy ilyen és ilyen nevű testvére, és a feleségem mondta, hogy igen, és egészen el volt képedve.
2: And she says, I've been working with your husband's brother for 4 or 5 years in the same hospital.
1: És azt mondja, hogy ebben a kórházban én a férjednek a testvérével együtt dolgozom már 4-5 éve.
2: In fact, your husband's brother Boris has known my daughter ever since she was a little girl growing up.
1: Hogy a férjednek a testvére, akit Borisnak hívnak, már kisgyerek korától ismeri az én lányomat.
2: So I thought to myself, wow.
1: És arra gondoltam, na hát.
2: Now God, I need to know. See, God knows how we are all made. He made us.
1: Isten alkotott minket, tudja, hogyan vagyunk összerakva.
2: And I'm very similar in my background as Franz is. I've got some engineering background and I'm a very science kind of guy.
1: Tehát hasonló hátterem a Franznak a hátteréhez, mert én is ilyen mérnöki jellegű ember vagyok, ilyen tudományos, műszaki.
2: I'm very logical, very, very methodical.
1: Nagyon logikus vagyok, nagyon módszeres vagyok.
2: So this whole spirit-led kind of thing stretches me a little bit, to be honest.
1: Tehát az, hogy őszintén megvalljam, ez az egész Szentlélek által irányított téma, ez eléggé megfeszíti a képességeimet.
2: God knows how to confirm, he knows how to speak to me.
1: Tehát Isten tudta, hogy meg kell, hogy erősítse nekem a dolgokat, ő kell, hogy szóljon nekem.
2: He knew I was wrestling for weeks, ever since we get this phone call, would you like to adopt our baby? He knew I was struggling with this.
1: És tudta Isten, hogy én már hetek óta küszködök ezzel a dologgal, mikor meghallottam először telefonon azt a kérést, hogy örökbe fogadnád ezt a kis babát.
2: My wife wasn't struggling, she was.
1: A feleségem nem küszködött, ő majd elrepült.
2: And I'm thinking to myself, oh my, is this a good idea or is this a God idea?
1: És akkor én meg ott küszködtem, hogy ez egy jó ötlet vagy egy isteni ötlet.
2: This is not, you know, this is a commitment for a lifetime.
1: Hiszen ez egy egész életre szóló elkötelezettséget jelent.
2: Right?
1: Yeah. Így van.
2: And I need to know this is God.
1: Nekem tudnom kell, hogy ez Istentől van-e.
2: So I meet this night, here I got the little baby, and I'm meeting now Elena, she just had her baby.
1: És akkor ott ezzel az estén ott találkozunk ezzel a csecsemővel, Elenának hívták
2: actually,
1: az anyukájukat.
2: She just had my baby.
1: Igazából ez a lány az én gyerekemet szülte meg.
2: And I meet her mother.
1: És akkor találkoztam a lány anyukájával.
2: My wife is there, and my son is there.
1: Ott van a feleségem, ott van a fiam.
2: Her 17-year-old daughter, and here's my 17-year-old son.
1: Ott van a 17 éves fiam, lányom.
2: And I said, well, when were you and your husband married, Sherry?
1: És akkor megkérdeztem, hogy Sherry, mikor házasodtatok össze?
2: We just had our 18th anniversary.
1: Férjeddel. És azt mondja, éppen most volt a 18. házassági évfordulónk.
2: So did we.
1: Nekünk is.
2: Come to find out, they were married on the exact same day.
1: És kiderült a beszélgetésben, hogy ugyanazon a napon házasodtak össze, amikor mi.
2: Now, I want to connect the dots for you here, and this may be a little hard, because I don't have to do this with diagrams to show you.
1: Szeretném itt most valahogy így összerakni az egész képet, kicsit nehéz lesz, mert igazából diagramokkal kéne szemléltetni.
2: But catch what's just happened here.
1: De egyszerűen értsétek meg, mi történt itt.
2: I'm now driving home.
1: Vezetek haza az autóval.
2: And as you've probably gathered, God seems to speak rhema words to me when I'm driving cars.
1: És ahogy már talán rájöttetek, Isten általában akkor szokott hozzám szólni, amikor autókázok.
2: I'm driving home.
1: Tehát megyek haza az autóval.
2: Thinking about all this.
1: És ezen az egészen gondolkodom.
2: And the Holy Spirit grabs this prophecy off the shelf.
1: És a Szent Szellem leszette ezt a proféciát a polcról.
2: Starts to read it to me.
1: És elkezdi felolvasni nekem.
2: And all these prophecies on our wedding day are running through my mind.
1: És elkezdenek ott visszhangozni az elmémben ezek a proféciák, amiket a mennyegzőnkön kaptunk.
2: Then the Réma word says to me, this day, now have I fulfilled, this day have I fulfilled my.
1: És a Réma azt mondja nekem, hogy ezen a napon valósítom ezt meg.
2: And the Holy Spirit suddenly, all the dots connected.
1: És a Szent Szellem hirtelen, Szent Szellemben összeállt az egész kép, minden csörög villog.
2: And I see myself standing there on my wedding day.
1: És látom magamat, ahogy azt mondom, a mennyegzőm napján.
2: And these prophetic words are being spoken over us about our children unborn.
1: Tehát, hogy ott állok a mennyegzőmön, és hallom ezeket a proféciákat, amíg meg nem született gyerekeinkről.
2: And on the same day,
1: és ugyanezen a napon,
2: this 19-year-old couple in another part of the country,
1: ez a 19 éves pár az országnak a másik végében,
2: are saying their wedding vows on their wedding day.
1: Szintén elmondja a mennyegzője napján az ő esküjét, a fogadalmait.
2: 19 years old, and she is pregnant with Elena.
1: És itt van ez a 19 éves.
2: She is 19 years old and she's pregnant.
1: És akkor itt van ez a 19 éves lány, ez az Elena, és ő meg terhes.
2: And I see this unborn child. A fetus, an unborn child in her womb.
1: És akkor szinte láttam ezt a meg nem született gyermeket, ezt a magzatot a méhében.
2: And in this unborn child's womb, a child, a little girl, not yet born.
1: És ennek a meg nem született gyermeknek a méhében egy másik még meg nem született gyermeket.
2: And that seed is my daughter Michaela.
1: És ez a mag volt az én lányom, tehát amikor 19 évesen megházasodott ez az asszony a férjével, akkor ugye láttam szinte az ő méhében, hogy neki lesz egy lánya, majd akinek a méhében lesz egy lány, aki az enyém lesz.
2: So these prophetic words are coming forth on my wedding day.
1: Tehát és akkor jöttek a mennyegzőmön elhangzott proféciák elém.
2: They're not just speaking to this 19-year-old girl.
1: És ezek nem csak ennek a 19 éves lánynak szóltak.
2: Not just speaking to her baby girl that's not been born yet.
1: És nem csak az ő kislányának, aki még akkor meg sem született.
2: But these are prophecies are speaking to the baby's child that hasn't been born yet.
1: Hanem ezek a proféciák már annak a csecsemőnek is szóltak, aki az ő meg nem született csecsemőjétől fog majd megszületni.
2: Then the Réma word says to me, this day I fulfill my.
1: És azt mondja a Réma, hogy ezen a napon valósítottam meg ezt a szavamat.
2: Needless to say, I pulled the car to the side of the road because I couldn't drive.
1: És el kell mondanom nektek, hogy le kellett állnom az út szélére, mert nem tudtam tovább vezetni.
2: It was too overwhelming.
1: Mert túlzottan elborított engem ennek az egésznek a jelentősége.
2: But that's how much God loves us. That's how much God loves us.
1: De ennyire szeret minket Isten.
2: And that's how he wants to speak prophetically if we have ears to hear.
1: És így akar hozzánk profétai módon szólni, hogyha van fülünk a hallásra.
2: This isn't for everyone because they can't receive this, won't receive this.
1: Tehát mi nem tudjuk ezt átlátni, és elég nehéz ezért befogadni.
2: But it's a very, very powerful part of God's guidance system.
1: De Isten vezetési rendszerének ez egy nagyon-nagyon erőteljes eleme a proféciák.
2: In fact, about 2/3 of the entire Bible is these kind of prophetic words.
1: Körülbelül a Bibliának 2/3 egyébként körülbelül ilyen proféciákból áll. Right?
2: God declaring what's going to happen before it happens.
1: Így van, Isten kijelenti, hogy mi fog történni, mielőtt megtörténne.
2: So that when it happens, we give him the glory.
1: Hogy amikor majd megtörténik, akkor neki adjuk a dicsőséget.
2: So when you receive a prophetic word, it should be a confirmation.
1: Tehát amikor kapsz egy proféciát, annak megerősítésnek kell lennie.
2: What he's already speaking.
1: Megerősítésen kell, hogy megerősítse azt, ami már szól hozzád.
2: What do you do if it doesn't, if it's not confirming what God is speaking?
1: És mit tegyél akkor, amikor nem erősíti meg a profécia azt, amit Isten már mondott neked?
2: Put it on the shelf.
1: Tedd a polcra.
2: It's probably not of God, or probably it is not for today.
1: Mert lehet, hogy nem Istentől van, de az is nagyon valószínű, hogy nem a mára szól.
2: And no one but the Holy Spirit can pull it off the shelf on the appointed day and say, this day have I brought my word to pass. Only he can do that.
1: És senki más, csak a Szent Szellem tudja a megadott napon levenni ezt a proféciát a polcra, és azt mondani, hogy ezen a napon valósul ez meg.
2: Number two.
1: Második.
2: Words should never cause confusion.
1: Ezeknek az üzeneteknek nem szabad soha zűrzavart okozniuk.
2: For God is not the author of confusion, but of peace.
1: Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek a szerzője.
2: So if we receive a word,
1: tehát amikor kapunk egy proféciát,
2: it is not producing peace, it's producing confusion.
1: És ez nem békességet, hanem zűrzavart hoz létre.
2: Then you should not receive the word, disregard the word.
1: Akkor ne fogadjátok el, hanem egyszerűen dobjátok ki.
2: A couple years ago,
1: néhány évvel ezelőtt,
2: I had some young lady come to me and she said, I got a word for your son, Landon.
1: És azt mondta nekem, egy fiatal hölgy odajött hozzám, és azt mondta, hogy üzenetem van a fiat számára.
2: And it was not an encouraging word, it was not an exhortive word, it was a very confusing word.
1: És ez nem egy bátorító, vagy nem egy buzdító, valamire buzdító üzenet volt, hanem egy nagyon zűrzavart keltő üzenet volt.
2: And by the way, when you're pastoral leadership, you get lots of personal words. Everyone's got a word for leadership.
1: Egyébként, hogyha valaki pásztori vezetésben van, akkor biztos nagyon sok ilyet hall ő maga is. Nem kell mindent elfogadni.
2: And so I got this confusing word, and guess what I did with it?
1: A következőt tettem erre a zűrzavart keltő üzenetre.
2: I immediately opened the garbage can and discarded it.
1: Azonnal kinyitottam a kukát és beledobtam.
2: And I'm a pastor, and this was a young girl, she's immature in the gifts of the Spirit.
1: Én egy ilyen pásztori lelkület vagyok, tudtam, hogy ez a lány még fiatal, éretlen, még most gyakorolja a szellem ajándékait.
2: She has had no training on how to operate in these spiritual gifts.
1: És még nem volt semmilyen képzésben része a szellemi ajándékok működésére.
2: So you're almost guaranteed to cause confusion.
1: Ilyenkor majdnem szavatolni lehet az, hogy létrejönnek ilyen problémák.
2: So number one, please don't do that to anyone.
1: Tehát kérlek, először is senkivel ne kövessétek ezt el.
2: And number two, if anyone does that to you,
1: másodszor, hogyha valaki veletek követi ezt el,
2: and it's confusing,
1: és összezavart titeket a dolog,
2: reject the word immediately, do not receive it.
1: Azonnal utasítsátok el az üzenetet, ne fogadjátok el.
2: Principle number three.
1: Harmadik alapelv.
2: Words, these words, personal words, should not be words of correction or direction.
1: Ezeknek a személyes üzeneteknek nem szabad helyreigazító vagy útmutató, irányító jellegűnek lennie.
2: They should be words to exhort, to encourage, to build up, to edify.
1: Ezeknek építő, felépítő, vigasztaló, buzdító üzeneteknek kell lenniük.
2: What do you do if you do receive a word that is correctional or directional?
1: Mit kell tenni, amikor valóban olyan üzenetet kapsz valakitől, ami helyreigazító vagy irányító, útmutató jellegű?
2: Paul says in 1 Corinthians 14, take it to the leaders, take it to the elders, so they can judge the word.
1: A Pál azt mondja az 1 Korintus 14-ben, hogy vidd oda a gyülekezet vezetőihez, hogy ők ítéljék meg.
2: Does that make sense?
1: Érthető?
2: So if you remember of this church,
1: tehát hogyha mondjuk ez a erre a gyülekezetre emlékeztek,
2: and someone gives you a parking lot prophecy,
1: és valaki a parkolóban profétál nektek,
2: it's directional or it's correctional?
1: Valami helyreigazító vagy útmutató üzenetet mond.
2: What do you do?
1: Mit kell tenni?
2: You come to your pastors.
1: Menjetek oda a pásztoraitokhoz.
2: And you ask, you share the word and you ask them to help to judge the word properly.
1: És mondjátok el nekik, hogy mit hallottatok, és segítsenek ők nektek megítélni, hogy mit kell kezdeni ezzel az üzenettel.
2: You do not act on that word, respond to that word, or receive that word until it's properly judged.
1: Amíg megfelelő módon meg nincs ítélve az üzenet, ne fogadjátok el, és ne cselekedjetek annak alapján.
2: Does that make sense?
1: Értető?
2: These are very, very simple principles,
1: ezek
2: but they have to be taught.
1: Ezek nagyon-nagyon egyszerű alapelvek, de mégis valaki meg kell, hogy tanítsa ezeket.
2: Number four.
1: Negyedik.
2: We must allow the Lord to interpret the word.
1: Engednünk kell, hogy Isten értelmezze számunkra az üzenetet.
2: And I think one of the great examples of the book of Acts is in Acts in chapter 21.
1: Azt gondolom, hogy erre az egyik nagyon jó példa az apostolok cselekedetei 21-ben van.
2: And here we see one of the recognized prophetic men in the New Testament church.
1: Itt látjuk az egyik olyan férfiút a gyülekezeti gyülekezetben, aki egy elismert, igazolt, érett proféta volt.
2: We see him in many examples providing very prophetic, very accurate words.
1: Látjuk őt több esetben, amikor nagyon pontos és helytálló proféciákat mondott.
2: In fact, he's an excellent example of a New Testament prophet.
1: Igazából egy újszövetségi profétára ő egy kitűnő példa.
2: And he is in a meeting with the Apostle Paul and other believers.
1: Ez az Agabus nevű proféta ott van Pál apostollal és a többi hívővel egy összejövetelen.
2: And he gets a prophetic word
1: for Paul. És kap egy proféciát Pálnak.
2: He sees in the spirit what's going to happen.
1: Látja szellemben, hogy mi fog történni Pállal.
2: And he takes off his belt.
1: Leveszi az övét.
2: And he takes Paul and says, Paul, stand up.
1: Fogja Pálnak a kezét.
2: Oh, sorry about that.
1: Azt mondja, Pál, állj föl, légy
2: színes. Paul's notebook fell to the floor.
1: És akkor Pálnak a jegyzetfüzete leesett a földre, és Agabus összeköti az övvel a Pál keveit, és azt mondja,
2: Pál,
1: az az Úrnak az üzenete, hogy el fogsz menni Rómába, és ott ez fog veled történni.
2: You see, he was absolutely right.
1: Látjátok, Agabusnak teljesen igaza volt.
2: But he was also absolutely wrong.
1: De teljesen rossz is volt ugyanakkor, amit mondott.
2: He did what you should not do with a prophetic word.
1: Mert azt tett egy proféciával, amit nem kéne tenni.
2: He tried to interpret it.
1: Megpróbálta értelmezni.
2: He thought to himself, oh no, this is not good.
1: Azt mondták a hívők, hogy nem, hát ez nem jó, ne menjen oda.
2: And Jesus, the Lord is saying, oh yes, this is my will.
1: De az Úr azt mondta, hogy de igen, menj el oda, mert ez az én akaratom.
2: And by the way, Paul already knew that that is what Jesus said, because Jesus told him that when he knocked him off his horse.
1: Igazából Pál már tudta, hogy ez fog vele következni, mert az Úr már, amikor leütötte őt a lováról, megmondta neki, hogy ez így lesz.
2: Right?
1: Így van.
2: So Paul actually was correct, because he used that word as a confirmation.
1: Ellen?
2: And it's a prophetic word for Paul.
1: És kap egy proféciát Pálnak.
2: He sees in the spirit what's going to happen.
1: Látja szellemben, hogy mi fog történni Pállal.
2: And he takes off his belt.
1: Leveszi az övét.
2: And he takes Paul and says, Paul, stand up.
1: Fogja Pálnak a kezét.
2: Oh, sorry about
1: that. Azt mondja, Pál, állj föl, légy
2: színes. Paul's notebook fell to the floor.
1: És akkor Pálnak a jegyzetfüzete leesett a földre. És Agabus összeköti az övvel a Pál keveit, és azt mondja,
2: the word of the Lord is, if you go to Rome, Pál, this is what's going to happen to you.
1: Az az Úrnak az üzenete, hogy el fogsz menni Rómába, és ott ez fog veled történni.
2: You see, he was absolutely right.
1: Látjátok, Agabusnak teljesen igaza volt.
2: But he was also absolutely wrong.
1: De teljesen rossz is volt ugyanakkor, amit mondott.
2: He did what you should not do with a prophetic word.
1: Mert azt tett egy proféciával, amit nem kéne tenni.
2: He tried to interpret it.
1: Megpróbálta értelmezni.
2: He thought to himself, oh no, this is not good.
1: Azt mondták a hívők, hogy nem, hát ez nem jó, ne menj el oda.
2: And Jesus, the Lord is saying, oh yes, this is my will.
1: De az Úr azt mondta, hogy de igen, menj el oda, mert ez az én akaratom.
2: And by the way, Paul already knew that that is what Jesus said, because Jesus told him that when he knocked him off his horse.
1: Igazából Pál már tudta, hogy ez fog vele következni, mert az Úr már, amikor leütötte őt a lováról, megmondta neki, hogy ez így lesz.
2: Right?
1: Így van.
2: So Paul actually was

0: You see, he was absolutely right.
1: Látjátok, Agabusnak teljesen igaza volt.
0: But he was also absolutely wrong.
1: De teljesen rossz is volt ugyanakkor, amit mondott.
0: He did what you should not do with a prophetic word.
1: Mert azt tett egy proféciával, amit nem kéne tenni.
0: He tried to interpret it.
1: Megpróbálta értelmezni.
0: He thought to himself, oh no, this is not good.
1: Azt mondták a hívők, hogy nem, hát ez nem jó, ne menj el oda.
0: And Jesus, the Lord is saying, oh yes, this is my will.
1: De az Úr azt mondta, hogy de igen, menj el oda, mert ez az én akaratom.
0: And by the way, Paul already knew that that is what Jesus said, because Jesus told him that when he knocked him off his horse.
1: Igazából Pál már tudta, hogy ez fog vele következni, mert az Úr már, amikor leütötte őt a lováról, megmondta neki, hogy ez így lesz.
0: Right?
1: Így van.
0: So Paul actually was correct, because he used that word as a confirmation. Ah, this is the time that Jesus told me about. It's coming.
1: Tehát Pál jól csinálta a dolgát, mert tudta, hogy ez csak megerősíti ez a profécia azt, amit az Úr már mondott neki.
0: I'm going to Rome and I'm going to be imprisoned.
1: Igen, valóban Rómába megyek, és ott börtönbe fognak csukni.
0: No surprise, Jesus told me this day was coming.
1: De ezzel nem lepődök meg, hiszen Jézus megmondta nekem, hogy eljön ez a nap.
0: And now it's here.
1: És itt vagyok.
0: But the problem with Agabus was, as a mature prophet of God, is he tried to interpret, and that was not his job.
1: De Agabussal az volt a probléma, annak ellenére, hogy ő Istennek egy érett profétája volt, megpróbálta értelmezni a saját üzenetét, pedig nem ez volt a dolga.
0: He was trying to give Paul and the church the impression, don't do this, this is not God's will.
1: Megpróbálta azt a benyomást kelteni Pálban és a gyülekezetben, hogy Pál, ne menj oda, ne tedd ezt, mert nem Istentől van.
0: And he was absolutely wrong, that was God's will.
1: És teljesen tévedett ebben, mert Isten akarata volt, hogy Pál oda menjen, és ez történjen.
0: Finally, principle number five as we close.
1: Most befejezésül az ötödik alapelv.
0: Be careful not to try to bring a prophecy to pass on our own efforts.
1: Vigyázz, hogy ne a magad erejéből és idejéből próbáld betölteni a proféta üzenetet.
0: And of course, the most classic example in probably all of the Bible is Abraham.
1: Valószínűleg az egész Bibliában a legjobb példa erre Ábrahám.
0: Who got a prophetic word? Réma word.
1: Aki kapott egy rémát, egy proféciát.
0: And then he tries to bring to pass that word in his own strength.
1: És utána a saját erejével próbálta megvalósítani.
0: And of course, that produced Ishmael.
1: Természetesen ebből jött létre Izmael.
0: The world has been at war ever since.
1: Azóta is háborúban áll a világ.
0: And much of the wars that have ravaged this part of the world has been that racial war going back and forth east to west. Ever since.
1: És azoknak a háborúknak nagy része, amelyek tépik azóta a világnak azt a részét, ennek a két gyereknek az utódainak a kapcsolatából fakad.
0: Hundreds of millions of people undoubtedly have died in wars over two couple millennium.
1: Az elmúlt 2000 évben valószínűleg több millió ember halt meg ezeknek az összetűzéseknek az eredményeként.
0: Because one old man
1: tried
0: to bring to pass God's word in his own strength.
1: Mert egy idős ember megpróbálta Istennek a proféciáját a saját erejéből megvalósítani.
0: Let us be careful in warning number five not to do that.
1: Legyünk nagyon óvatosak, és ne tegyük ezt. Ez a figyelmeztetés az ötödik pontról.
0: If we get the word and we know what it means and God's interpreted to us,
1: hogyha kapunk egy üzenetet, és tudjuk, hogy mit jelent, mert Isten megmagyarázta,
0: and he showed us how we are to act in that in obedience,
1: és tudjuk
0: and
1: hogyan kell, és Isten megmutatta nekünk, hogy engedelmesen hogyan kell ennek alapján cselekednünk,
0: that's good.
1: Akkor ez jó.
0: But if you don't know how to act on it,
1: de hogyha nem tudod, hogy mit kell tenned ennek alapján,
0: what do you do?
1: Akkor mit kell tenni?
0: Put it on the shelf.
1: Tedd a polcra.
0: Until the Holy Spirit pulls it off the shelf and tells you what to do with it.
1: Amíg a Szent Szellem le nem veszi onnan, és meg nem mondja neked, hogy mit csinálj ezzel a proféciával.
0: Isn't that very simple?
1: Ez ennyire egyszerű, nem?
0: Five simple principles.
1: Öt egyszerű alapelv.
0: That will greatly help you to operate in the prophetic and guard against its dangers.
1: Amelyek nagyban segítenek majd nektek abban, hogy tudjatok működni a profétai területen, és megóvnak titeket a veszélyektől.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat hatodik része, amelyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Chance műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozat harmadik részét hallhatja.
3: I would love to do this, but there is a teaching available on how you get rid of the spirit of unbelief.
4: Szeretném most ezt letanítani, de már rendelkezésre áll egy tanítás arról, hogy hogyan lehet a hitetlenség szellemétől megszabadulni.
3: And it's already in Hungarian.
4: És már megvan magyarul.
3: As part of the faith series.
4: A hitről szóló vastag füzet egyik része ez.
3: Because I did not know that in me was a very strong spirit of unbelief.
4: Mert én sem tudtam, hogy bennem van a hitetlenségnek egy nagyon erős szelleme.
3: And it was in the disciples.
4: És a tanítványokban is volt.
3: And it was still there even after Jesus had been crucified.
4: És még Jézus keresztre feszítése után is ott volt.
3: The first thing he dealt with in his resurrection was to come against that spirit of unbelief.
4: És feltámadása után az első dolga az volt Jézusnak, hogy ellene ment ennek a hitetlenség szellemének.
3: And they couldn't receive anything or move in the miraculous until that spirit was dealt with.
4: A tanítványok nem tudtak megkapni Istentől semmit, és nem tudtak a csodaterős területén mozogni, amíg meg nem szabadultak ettől a szellemtől.
3: Now, unbelief is a spirit.
4: A hitetlenség egy szellem.
3: Amen. Unbelief is a spirit.
4: Tehát a hitetlenség az egy szellem.
3: And it comes from the devil, it doesn't come from God.
4: És nem Istentől származik, hanem az ördögtől.
3: And it wraps itself around your human spirit and prevents your human spirit from ever being able to believe.
4: És körülveszi az emberi szellemeteket, és megakadályozza, hogy az emberi szellemetek képes legyen valaha is hinni.
3: And you can't even believe when your senses tell you that you ought to believe.
4: És még akkor sem tudtok hinni, amikor az érzékszerveitek azt mondják, hogy higgyetek.
3: Now, I've not time to tell all the stories, it would take far too long.
4: Most nincs időm elmondani az ezzel kapcsolatos történeteket, mert túl sokat tartana.
3: But before God could use me, that spirit had to come out of me, and I didn't even know it was there.
4: De belőlem is ki kellett, hogy jöjjön ez a szellem, mielőtt Isten tudott volna engem használni, és nem is tudtam, hogy bennem van.
3: And this unbelief comes from one or both of two sources.
4: Ez a szellem két forrás közül, vagy mind a kettőből jön, vagy az egyikből.
3: The first is what I call intellectual unbelief.
4: Az elsőt úgy hívom, hogy értelmi hitetlenség.
3: Or if you like, it's the secular environment in which we live.
4: Vagy mondhatnánk azt, hogy ez a világi környezet, amelyben élünk.
3: I will not believe anything that I cannot understand. That's the philosophy.
4: Amelynek az a filozófiája, hogy semmit nem hiszek el, amit nem tudok megérteni.
3: And if you are educated in any way in higher education, you've been trained in intellectual unbelief.
4: És hogyha bármilyen területen magas szintű oktatásban részesültél, akkor ebben az értelmi hitetlenségben kaptál képzést.
3: And it's part of the power of the spirit of Greece.
4: És ez a Görögország szellemének a hatalmi körébe tartozik.
3: But what it also does, it gets you to blindly believe the intellectual things that they want you to believe.
4: A másik eredmény ennek a szellemnek az, hogy rávesz titeket, hogy vakon higgyetek el mindent, amiről ez az intellektualizmus azt mondja, hogy higgyétek el.
3: And one such example would be the theory of evolution.
4: Az evolúció elmélete az egyik kiváló példa erre.
3: Now, when I was a scientific atheist,
4: amikor tudományos ateista voltam,
3: I was totally convinced about the truth and trustworthiness of the theory of evolution.
4: Akkor teljesen meg voltam győződve arról, hogy az evolúció elmélete igaz és megbízható.
3: And I had all kinds of clever arguments to support my, you know, my belief.
4: És ezt a meggyőződésemet mindenféle okos érvel tudtam alátámasztani.
3: But I still remember when I got my first house.
4: De még mindig emlékszem, hogy amikor az első házam meglett.
3: And for the first time I laid out a garden.
4: És először lett kertem.
3: And I was buying these little plants and shrubs from the nursery, the greenhouse.
4: És akkor a kertészetből vettem mindenféle ilyen palántákat.
3: I take these dry sticks of a rose bush.
4: Vagy például egy rózsabokorból egy ilyen száraz ág darabot.
3: Stick it in the ground in the right conditions.
4: És bedöftem a földbe megfelelő körülmények között.
3: And then in the spring it would burst into life with these amazing beautiful flowers.
4: És tavasszal életre kelt ez az egész dolog, és gyönyörű virágokat hozott.
3: How on earth is that the result of accidental coincidence. The design all over this is so incredibly beautiful.
4: És elkezdtem töprengeni azon, hogy hogy a csodába lehet ez a véletlenek sorozatának az eredménye, hiszen olyan megtervezettség látszik ebben az egészben.
3: But I would shrug it off and you know, not believe it.
4: De leláztam magamról ezt a gondolatot, és inkább nem hittem mást.
3: But then I got powerfully converted.
4: Aztán erőteljesen megtértem.
3: God dealt with me very strongly about my mind and changed my mind. In one Wednesday morning I had a powerful encounter with God.
4: És nagyon erősen foglalkozott Isten az elmém megváltoztatásával, egy szerda reggelen megváltoztatta az elmémet.
3: And he said, just by an act of will, I had to change my attitude to the Bible, which I was reading for the first time.
4: És Isten azt mondta, hogy az akaratom cseleketetével változtassam meg a hozzáállásomat a Bibliához, amit életemben először kezdtem el olvasni.
3: And I made a threefold decision.
4: És egy három részből álló döntést hoztam.
3: Because God commanded me to do it.
4: Azért, mert Isten megparancsolta.
3: He said, number one,
4: azt mondta először is.
3: When you read the Bible,
4: amikor a Bibliát olvasod,
3: believe every statement like a little child and don't try to understand it. Just believe it.
4: Minden állítását egyszerűen hidd el, mint egy gyermek, és ne próbáld megérteni.
3: Number two,
4: másodszor,
3: when you come to every commandment,
4: amikor a parancsolatokhoz jutsz,
3: make a decision to obey it.
4: Döntsd el, hogy minden parancsnak engedelmeskedni fogsz.
3: Number three,
4: harmadszor,
3: when you come to every promise,
4: amikor egy ígéretet találsz,
3: make a decision to claim that promise for yourself.
4: Döntsd el, hogy igényled magadnak ezt az ígéretet.
3: And so they were the three principles which God told me that I had to do in order to see my life transformed.
4: Isten azt mondta nekem, hogy ennek a három alapelvnek tegyek eleget, hogyha látni akarom az életem megváltozását.
3: I was deeply convicted for the arrogant ways that I was reading the word and I repented deeply of my attitude.
4: Mélységesen meggyőzött Isten arról, hogy rossz hozzáállással olvastam a Bibliát, és mélységesen megtértem ebből a hozzáállásból.
3: And I agreed from now on I'm going to live by those three principles.
4: És eldöntöttem, hogy mostantól kezdve ennek a három alapelvnek az értelmében fogok élni.
3: I'll believe every statement.
4: Elhiszek minden állítást.
3: Like a little child.
4: Mint egy gyermek.
3: Whether I understand it or not.
4: Akár értem, akár nem.
3: Number two.
4: Másodszor.
3: I will obey every commandment just the way it's written.
4: Minden parancsnak engedelmeskedni fogok úgy, ahogy ez le van írva.
3: Number three,
4: harmadszor,
3: I will claim every promise personally for myself.
4: Személyesen a magam számára igényelni fogok minden ígéretet.
3: As I was on my knees praying and repenting over this,
4: és ahogy a térdeivel imádkoztam és megtértem a korábbi hozzáállásomból,
3: it was like God knelt down, just came down over me, and he rewired my mind to think like God. It's honestly the truth.
4: Olyan volt, mint hogyha Isten fölém hajolt volna, és szó szerint áttekercselte volna az elmémet, hogy úgy gondolkodjam, ahogy ő. Ez szó szerint így éltem át.
3: And the Bible has many commandments about being renewed in the spirit of our mind. That's what it tells us again and again.
4: A Biblia mindig sokszor azt mondja nekünk, hogy változzunk el a mi elménknek szelleme szerint megújulása által.
3: In fact, it says that we are transformed, we are totally changed by the renewing of our minds.
4: Igazából azt mondja a Biblia, hogy az elménk megváltozása által változunk meg teljesen.
3: And we are no longer to be conformed to this world's thinking. That's what the Bible says.
4: És többé nem szabad ennek a világnak a gondolkodásához alkalmazkodunk, értelmében fogok élni.
3: I'll believe every statement.
4: Elhiszek minden állítást.
3: Like a little child.
4: Mint egy gyermek.
3: Whether I understand it or not.
4: Akár értem, akár nem.
3: Number two.
4: Másodszor.
3: I will obey every commandment just the way it's written.
4: Minden parancsnak engedelmeskedni fogok úgy, ahogy ez le van írva.
3: And number three.
4: Harmadszor.
3: I will claim every promise personally for myself.
4: Személyesen a magam számára igényelni fogok minden ígéretet.
3: As I was on my knees praying and repenting over this.
4: És ahogy a térdeivel imádkoztam és megtértem a korábbi hozzáállásomból.
3: It was like God knelt down, just came down over me, and he rewired my mind to think like God. It's honestly the truth.
4: Olyan volt, mint hogyha Isten fölém hajolt volna, és szó szerint áttekercselte volna az elmémet, hogy úgy gondolkodjam, ahogy ő. Ez szó szerint így éltem át.
3: And the Bible has many commandments about being renewed in the spirit of our mind. That's what it tells us again and again.
4: A Biblia mindig sokszor azt mondja nekünk, hogy változzunk el a mi elménknek szelleme szerint megújulása által.
3: In fact, it says that we are transformed, we are totally changed by the renewing of our minds.
4: Igazából azt mondja a Biblia, hogy az elménk megváltozása által változunk meg teljesen.
3: And we are no longer to be conformed to this world's thinking. That's what the Bible says.
4: És többé

0: Like God knelt down, just came down over me, and he rewired my mind to think like God. It's honestly the truth.
1: Olyan volt, mint hogyha Isten fölém hajolt volna, és szó szerint áttekercselte volna az elmémet, hogy úgy gondolkodjam, ahogy ő. Ez szó szerint így éltem át.
0: And the Bible has many commandments about being renewed in the spirit of our mind. That's what it tells us again and again.
1: A Biblia mindig sokszor azt mondja nekünk, hogy változzunk el a mi elménknek szelleme szerint megújulása által.
0: In fact, it says that we are transformed, we are totally changed by the renewing of our minds.
1: Igazából azt mondja a Biblia, hogy az elménk megváltozása által változunk meg teljesen.
0: And we are no longer to be conformed to this world's thinking. That's what the Bible says.
1: És többé nem szabad ennek a világnak a gondolkodásához alkalmazkodunk. Ez van a Bibliában.
0: And I was totally released in an instant.
1: És teljesen megszabadultam akkor ettől.
0: I became a convinced creationist, not by clever arguments, but just by the Spirit of God.
1: Meggyőződéses teremtés hívő lettem, nem az okos érvek miatt, hanem Isten szellemének a meggyőzése miatt.
0: What I discovered was this.
1: Arra jöttem rá.
0: Once I was set free,
1: hogy miután megszabadultam,
0: and could really think straight for the first time in my life,
1: és valóban életemben először tudtam értelmesen gondolkodni.
0: I discovered that the theory of evolution isn't even scientific.
1: Rájöttem, hogy az evolúció elmélete még csak nem is tudományos.
0: I can rip it apart scientifically.
1: Tudományosan is darabokra tudtam szedni.
0: And those that cling to the theory of evolution, it's actually a blind faith, although they don't realize it.
1: És akik még mindig ragaszkodnak az evolúcióhoz, ezek vak hitet gyakorolnak, noha nem is tudják.
0: It's not even reasonable.
1: Hiszen még csak nem is észszerű ez az elmélet.
0: One of the great advocates of the evolutionary theory was a Cambridge professor. I just forgot his name for the moment.
1: Egy Cambridge-i professzor volt az egyik nagy szószólója az evolúciónak, már elfelejtettem a nevét.
0: He spent 35 years experimenting with fruit flies to prove the theory of evolution.
1: Aki különböző ilyen virágokra szálló legyekkel, különböző rovarokkal kísérletezett 35 éven keresztül azért, hogy bizonyítsa az evolúció elméletét.
0: And he used the fruit fly because it has many cycles of regeneration in one year. It reproduces very rapidly.
1: Vagyis, hogy ilyen gyümölcs muslicákról volt szó, és azért őket használta, mert egy év alatt is nagyon sok generációjuk születik meg ezeknek.
0: So in 35 years he went through hundreds and hundreds of generations of this particular group of fruit flies.
1: És 35 év alatt több száz nemzedékét követte végig ezeknek a gyümölcsmuslicáknak.
0: And they genetically tampered with them to try and produce new species.
1: És genetikailag is befolyásolta őket, mert megpróbált új fajokat létrehozni.
0: But what they found was this.
1: De a következőre jöttek rá ezek az
0: Every
1: emberek.
0: Every time they tried to produce by evolutionary methods a new species, it was always inferior to the one that it came from.
1: Mindig, amikor különböző ilyen genetikai módszerekkel próbáltak az evolúció értelmében új fajokat létrehozni, akkor ez az új eredmény mindig gyengébb volt, alacsonyabb rendű volt, mint az eredeti.
0: And within a few generations,
1: és néhány nemzedéken belül,
0: it always reverted back to type.
1: Mindig visszaalakult ez az új képződmény az eredeti fajnak a tulajdonságaira.
0: So while he was trying to prove the theory of evolution, he was actually proving the fact of creation.
1: Tehát tulajdonképpen miközben az evolúciót próbálta bizonyítani ez az ember, tulajdonképpen a teremtést bizonyította be.
0: He finally retired in total disillusionment.
1: Végül teljesen kiábrándultam, ment nyugdíjba.
0: This is what he said in his closing speech. I've got a record of it in my files.
1: És megvan, felvételen megőriztem az ő záró beszédét, és ezt mondta.
0: He said, I've spent my whole life trying to prove the theory of evolution.
1: Mondja, az egész életemet azzal töltöttem, hogy megpróbáltam bebizonyítani az evolúció elméletét.
0: And he said, if I'm honest,
1: de ha őszinte vagyok,
0: all the evidence that we produced so far points the other way. That's what he said.
1: Az összes bizonyíték, amit eddig fel tudok mutatni, pont a másik irányba mutat.
0: He said, but we cannot give up our conviction about the truth of this theory.
1: És mégis azt mondta, hogy ennek ellenére nem adhatjuk fel a meggyőződésünket ennek az elméletnek az igazságában.
0: So we must persevere in spite of all the circumstances until we succeed to prove what at this time we cannot prove.
1: Tehát ki kell tartanunk minden körülmények között, hogy végső soron eljussunk annak a bebizonyításáig, amit jelenleg nem tudunk bizonyítani.
0: Now that's blind faith if ever I heard it. Would you not agree with that?
1: Egyetérthetek azzal, hogy ez vak hit?
0: It's not even scientific. It's totally non-scientific.
1: Még csak nem is tudományos, ez teljesen tudománytalan.
0: To cling to a theory against all the evidence and say, I still believe the theory, that's blind faith.
1: Ragaszkodni egy elmélethez minden egyéb bizonyíték ellenére.

0: zwok hebt.
1: Well, that's what the devil has done to many of our minds, and we don't even realize it.
0: De az ördög sokunk elméjével ugyanezt csinálta végig, noha rá se jöttünk.
1: I didn't realize it.
0: Én se jöttem rá.
1: And the second source of unbelief is religious unbelief, which I think is even worse.
0: A hitetlenség másik forrása pedig a vallásos hitetlenség, ami szerintem rosszabb, mint az előző.
1: In every religious system, there are demons that blind people's minds to blindly believe a lie concerning the truth of God.
0: Minden vallásos rendszerben vannak olyan démonok, amelyek megvakítják az emberek elméjét, hogy vakon higgyék azt, ami azt a hazugságot, ami Isten igazságával ellentétben van.
1: And these religious systems always discount and discredit the miraculous power of God in Jesus Christ.
0: És ezek a vallásos rendszerek mindig Istennek a Jézus Krisztusban megjelent csodaterő erejét akarják elhitelteleníteni.
1: Even if they believe they happened in the past, they don't believe that they're happening now.
0: Még akkor is, hogyha azt hiszik, hogy a múltban megtörténtek ezek a csodák, azt nem hiszik, hogy most is történnek.
1: Now, I came from a good old Baptist background that taught no miracles for day, only for the first few years of church where these things done.
0: Én a jó öreg baptizmusból származom, ahol azt tanították, hogy a csodák az egyház első néhány évében még ugyan voltak, de ma már régen nincsenek.
1: Now, this is how God dealt with me.
0: Isten velem úgy bánt el ezen a területen.
1: I won't tell the whole story, but I was forced to pray for a woman that was dying of cancer.
0: Nem mondom el az egész történetet, de kénytelen voltam imádkozni egy rákos hölgyért.
1: Her whole body had gone crazy.
0: Teljesen megőrült a teste ennek a hölgynek, teljesen bolondul viselkedett.
1: There was a malignant tumor pressing on her pituitary gland.
0: A csecsemő mirigyét nyomta egy rossz indulatú daganat.
1: And it had caused all the hormone balance of her body to go completely crazy.
0: És ettől teljesen felborult a hormon háztartás a testében.
1: In her late 30s, she suddenly began to grow like a 13-year-old teenager.
0: A 30-as évei végén volt, és elkezdett ugyanúgy nőni, mint hogyha 13 éves lenne.
1: She grew about 4 centimeters in height in less than a year.
0: Nem egészen egy év alatt, körülbelül 4 centit nőtt.
1: Her hands and her feet got several sizes larger. She had to buy new shoes and new gloves.
0: A keze és a lába is több méretet nőtt, tehát új kesztyűre és új cipőre volt szüksége.
1: I came back from India to Britain for a visit where this lady was attending the church that I was temporarily pastoring.
0: Indiából éppen hazamentem szabadságra Angliába egy kicsit, és akkor ideiglenesen pásztoroltam egy gyülekezetet, ahova ez a hölgy járt.
1: I was baptized in the Spirit.
0: Be voltam merülve Szent Szellemben.
1: But not yet moving in power.
0: De még nem mozogtam Isten erejében.
1: God was getting me ready for what He wanted to do in Bombay.
0: Isten arra készített engem föl, amit tenni akart Bombayban.
1: But I was useless to Him until my unbelief was radically dealt with.
0: De nem voltam használható a számára, amíg gyökeresen el nem bánt a hitetlenségemmel.
1: So she called me and said, please come round to my house. I've had some terrible news and I want to share it with you. I want you to pray for me.
0: Tehát felhívott telefonon ez a hölgy, és megkért, hogy látogassam meg otthon, mert hallott némi szörnyű híreket, és szeretné megosztani valakivel.
1: The news was that the tumor was inoperable. She had maybe 3 or 4 months to live and she was going to die.
0: A rossz hír az volt, hogy ez a daganat növekszik, és körülbelül 3-4 hónapja van hátra.
1: I drove round to her house.
0: Elmentem autóval hozzá.
1: And as I was driving, I felt this strange feeling in my arms, which I'd never felt before.
0: És vezetés közben éreztem ezt a furcsa dolgot a kezemben, amit korábban soha nem éreztem.
1: It was like a tingling heaviness in my arms. I thought, what's the matter with my arms? They feel so real.
0: Kicsit nehéznek éreztem a kezemet, és ilyen bizsergés volt benne, és azon tűnődtem, hogy mi a csuda lehet ez.
1: I didn't know what it was then, but I now know that to be just the power of God coming upon me.
0: Nem tudtam akkor, hogy ez mi volt, de most már tudom, hogy Isten ereje szállt rám.
1: So I came to the house, she explained me the story.
0: Tehát elmentem hozzá, elmagyarázta nekem a történetét.
1: And I felt a deep sympathy for this precious woman in this tragic situation.
0: És mély részvét támadt bennem együttérzés ez iránt, a tragikus helyzetben levő kedves hölgy iránt.
1: And what do you pray in a situation like that?
0: És hogyan imádkoznál egy ilyen helyzetben?
1: She has 3 teenage children and it wasn't time for her to die.
0: 3 tizenéves gyereke volt, nem volt még itt az ideje, hogy meghalljon.
1: All I knew what to do was to pray a prayer of sympathy.
0: Csak egy ilyen együttérző imát tudtam akkor mondani.
1: Lord, If it be thy will, help my sister, and will you help the surgeons and doctors to do a good job? That was the sort of prayer I prayed.
0: Tehát valami ilyesmit, hogy Uram, kérlek, légy segítségül a testvéremnek, és áld meg az orvosokat, akik meg fogják műteni. Tehát valami ilyesmiket imádkoztam.
1: And she was standing in front of me, we weren't sitting down.
0: Nem ültünk még, a hölgy ott állt előttem.
1: And I just laid my hands on her, just sort of out of sympathy.
0: És így rátettem a kezemet nagyjából együttérzésből.
1: And then... The power of God surged through my body and hit her.
0: Isten ereje átáradt a testemen és eltalálta őt.
1: And she was flung back on the ground.
0: És a hölgy hátra esett a földre.
1: And I was totally shocked. I'd never seen this before.
0: És teljesen sokkolt ez engem, ilyet még soha nem láttam előtte.
1: And she lay on the ground.
0: És ott feküdt ez a hölgy a padlón.
1: And I said, what happened?
0: És megkérdeztem, mi történt veled?
1: And then she said, I felt myself shrink.
0: És aztán azt mondta, hogy éreztem, hogy zsugorodom.
1: After 2 or 3 minutes, she was able to get up.
0: 2-3 perc múltán föl tudott állni.
1: Her legs had been unsteady, but now they were absolutely steady.
0: Kicsit ingadozott korábban a lábain, de most teljesen stabilan állt.
1: Her eyesight was already badly affected, but now she could see clearly.
0: Korábban a betegség már a szeme látására is erősen hatott, de most világosan látott, tisztán látott.
1: Then she went and got the old shoes that she could not wear anymore, and they now fitted her feet perfectly.
0: Aztán elővette a régi cipőjét, ami már nem ment a lábára, és most tökéletes volt.
1: Amazing miracle.
0: Megdöbbentő csoda.
1: She just shrank back to the right size.
0: Visszazsugorodott a rendes méretére.
1: And every symptom disappeared from her body.
0: És minden tünet eltűnt a testéből.
1: I was just emailing her the other day. She's now in her 70s and she's fighting fit to this day.
0: Nemrég e-maileztünk egymással, most a 70-es éveiben van, és még mindig köszöni jól van.
1: Amen. Amen. But here's the point of my story.
0: De a történet lényege az,
1: when this happened, and I saw it with my own eyes,
0: hogy amikor ez megtörtént, és én a saját szememmel láttam,
1: I sort of weakly backed away. And I remember sitting down, looking in amazement at this.
0: Legyengülve tolattam egy kicsit, és lerogytam, és döbbenten néztem az eseményeket.
1: And this is what I heard myself say.
0: És ezek a szavak jöttek ki a számból.
1: I said, this is wonderful.
0: Ez csodálatos.
1: But I can't believe that it's happened.
0: De el se tudom hinni, hogy megtörtént.
1: That's what I said.
0: Ezt mondtam.
1: And I heard myself say that.
0: Hallottam, hogy ezt mondtam.
1: So, now why did I say that?
0: Mondom, miért mondtam ezt?
1: And I still couldn't believe.
0: És még mindig nem tudtam elhinni.
1: Even though I'd seen it with my own eyes.
0: Noha a saját szememmel láttam.
1: I felt the power go through me.
0: Éreztem, hogy Isten ereje átárad rajtam.
1: There was something inside me fighting against believing such a thing.
0: De volt bennem valami, ami harcolt az ellen, hogy ilyesmit elhiggyen.
1: And the book of Hebrews warns us of this.
0: És a zsidó levél figyelmeztet minket erre.
1: Hebrews chapter 3 verse 12.
0: A zsidó 3:12.
1: It's written to believers.
0: Ez hívőknek iratott.
1: It says, take care, brethren.
0: És azt mondja, vigyázzatok, atyám fiai.
1: And that's talking male and female.
0: Itt ugye nőkről és férfiakról is van szó.
1: Lest there be in any of you an evil heart of unbelief which turns away from the living God.
0: Nehogy bármelyiketeknek gonosz és hitetlen szíve legyen, amely elfordul az élő Istentől.
1: And it's connected with a hardness of heart.
0: Tehát a szív keménységéhez kötődik ez a dolog.
1: And I said, God, what's the matter with me?
0: És azt gondoltam, mi baj van velem?
1: He said, turn to Hebrews 3:12 and read, that's you.
0: És azt mondja, Isten, lapozza a zsidó 3:12-hez, ez rólad szól.
1: And you need to repent.
0: Meg kell térned.
1: And cry out to me.
0: És hozzám kell kiáltanod.
1: And I will cast this spirit out of you.
0: És akkor kiűzöm belőled ezt a szellemet.
1: And praise God.
0: Dicsőség Istennek.
1: That spirit left me that morning.
0: Azon a reggelen ez a szellem elhagyott engem.
1: You see, now once the spirit of unbelief has left your spirit, and it's in your spirit,
0: és ez a hitetlenség szelleme az embernek a szellemébe van, és miután onnan kijön,
1: then the spirit of God, who is the spirit of faith,
0: akkor Isten szelleme, aki a hit szelleme,
1: he can come,
0: tud jönni,
1: and replace the spirit of unbelief,
0: és helyettesíti, helyébe lép a hitetlenség szellemének,
1: wrap himself around your human spirit,
0: körülveszi az emberi szellemeteket,
1: and do for you in totally the opposite direction what the other spirit was doing.
0: És pont az ellenkező irányba megteszi veletek azt, amit az hitetlenség szelleme tett.
1: And when he's got hold of your spirit,
0: és amikor ő ragadja meg a szellemeteket,
1: you can believe things even when it's not reasonable.
0: akkor tudtok hinni dolgokat, akkor is, ha nem észszerűek.
1: When the unbelief spirit has hold of you, you won't believe things even when it's reasonable.
0: Amikor a hitetlenség szelleme ragad meg titeket, akkor azt se hiszitek el, ami észszerű.
1: Now there's a whole tape on this. I want you to get this and to get this spirit out of you in Jesus' name.
0: Szeretném, hogyha ez a szellem kimenne belőletek, ki akarom belőletek űzni Jézus szellemében. Jézus szellemében.
1: Because when the spirit of faith gets hold of you,
0: mert amikor a hit szelleme megragad titeket,
1: and now fills your human spirit with his ability to believe,
0: és megtölti az emberi szellemeteket az ő hívési képességével,
1: you have the power to believe God,
0: akkor van erőtök hinni Istennek,
1: and you do not care anymore what the circumstances say.
0: És utána már nem érdekel titeket, hogy mit mondanak a körülmények.
1: When the spirit of unbelief has hold of you,
0: amikor a hitetlenség szelleme ragad meg titeket,
1: you have the power to doubt whatever the circumstances say.
0: Akkor van erőtök kételkedni, bármit is mondanak a körülmények.
1: They work in the same way, but in the totally opposite direction.
0: Ez a két szellem teljesen egyformán működik, csak a két ellenkező irányban.
1: The ability to believe is a supernatural gift from God. You'll never do it naturally.
0: A hívési képesség Isten természet fölötti ajándéka. Természetes módon soha nem érjük ezt el.
1: But when the demonic spirit gets hold of you,
0: de amikor a démoni szellem ragad meg titeket,
1: you are supernaturally empowered to doubt, even when it's not reasonable.
0: Akkor természet fölötti erőt kaptok a hívésre, akkor is, hogyha az nem észszerű az a dolog.
1: And if you look at the disciples after Jesus has risen from the dead, you think, what's the matter with these guys?
0: És amikor megnézitek, hogy milyenek a tanítványok Jézus feltámadása után, akkor azt kérdezitek magatoktól, hogy mi baj van ezekkel a srácokkal?
1: They don't know what they've got.
0: Nem is tudják, miük van.
1: Jesus has overpowered their unbelief to use them even for healing miracles and even to be present and see with their eyes Lazarus being raised from the dead.
0: Jézus felülbírálta, legyőzte az ő hitetlenségüket, és képesítette őket arra, hogy csodákat tegyenek, és Jézus feltámadásának is a szemtanúi voltak.
1: Jesus says to them many times, in fact 17 times he says this to them.
0: Jézus többször, 17-szer mondta nekik,
1: look, this is the way that I'm going to my mighty throne.
0: Hogy én az én hatalmas trónomat így fogom felállítani.
1: And then the kingdom will really come with power.
0: És akkor erőben valóban eljön a királyság.
1: I'm going to give myself up to the devil.
0: Átadom magam az ördög kezébe.
1: Temporarily.
0: Ideiglenesen.
1: To do the work of God.
0: Azért, hogy Isten akarata megtörténjen.
1: I'm going to be betrayed by the scribes and the Pharisees.
0: Azt mondta, el fognak árulni az írástudók és a farizeusok.
1: They're going to wrongly accuse me.
0: És hamisan meg fognak vádolni, és letartóztatnak, és Pilátus elő vonszolnak, és halálra ítélnek, és keresztre feszítenek, és egy sírba tesznek, de ne aggódjatok.
1: The third day I'm going to rise again.
0: A harmadik napon fel fogok támadni.
1: Now, if Jesus says that to you once, is that not enough?
0: Hogyha Jézus ezt mondja, hát nem elég ez?
1: But if he says it 17 times,
0: hogyha egyszer mondja, de ha 17-szer mondja,
1: why did they behave the way they did?
0: Akkor miért viselkedtek úgy, ahogy?
1: Why couldn't they say that everything Jesus said is being carried out word for word just the way that he said it?
0: Miért nem tudták azt mondani, hogy minden, amit Jézus mondott, szó szerint úgy történt?
1: So obviously, the last bit's going to happen as well.
0: Tehát nyilvánvaló, hogy minden más, ami még nem történt meg, de mondta, az is meg lesz.
1: So let's all go down to the tomb and wait.
0: Úgyhogy mindannyian menjünk a sírhoz és várjunk.
1: Now that doesn't even need faith. It just needs normal, reasonable behavior.
0: Ehhez még hit sem kellett volna, csak normális, észszerű viselkedés.
1: Even the scribes and Pharisees knew what he had said, and so they put soldiers to guard the tomb to try and prevent his resurrection. They were more believing than the disciples were.
0: Még az írástudók és a farizeusok is hallották, hogy Jézus mit mondott erről, és odaküldték a katonáikat, hogy őrizzék a sírt, mert jobban hittek, mint a tanítványok abban, hogy meg fog történni.
1: That's true, isn't it?
0: Ez így van, nem?
1: What's the matter with these guys?
0: Mi baj van ezekkel a gyerekekkel?
1: And here's these two on the road to Emmaus, weeping with sorrow.
0: És ott vannak ketten, és sírnak a gyásztól az asszonyok.
1: And they say, now everything that Jesus said has been fulfilled, and besides that, it's the third day. Well, why aren't you idiots at the tomb then? What's the matter with you?
0: Tehát az emmaüsi tanítványokról van szó, és azon filozofálnak, hogy mi minden mondott Jézus. Hát miért nem voltak a sírnál, mert akkor ők találkoztak volna először a feltámadott Jézussal, hiszen tudták, hogy mit mondott.
1: And then some women came and said they'd seen him alive from the dead, but these women, why can't they believe the women?
0: Tehát miért nem tudnak hinni, hiszen azt mesélték, hogy miket mondott Jézus az életében, és immár harmadik napja annak, hogy ezek történtek.
1: Peter and John run to the tomb and find it exactly the way that they've said. Why can't they believe?
0: És amikor az asszonyok megvitték a tanítványoknak a feltámadás hírét, Péter és János odarohantak a sírhoz, és bementek, és miért nem tudták elhinni, hogy mi történt?
1: Totally unreasonable.
0: Ez teljesen észszerűtlen.
1: So Jesus basically says, you guys are not going anywhere till I get this unbelief out of you.
0: Tehát Jézus alapvetően azt mondta, hogy gyerekek, sehova nem fognak jutni, amíg ki nem szedem belőletek ezt a hitetlenséget.
1: And it says in Matthew and Mark particularly that he rebuked their unbelief.
0: És különösen Márknál és Péternél Márknál és Máténál olvassuk, hogy megdorgálta bennük a hitetlenséget.
1: And it's the same word that Jesus used when he rebuked the demonic storm on the Lake of Galilee.
0: És ugyanazokat a szavakat használja Jézus, mint amikor megdorgálta a démoni vihart a galileai tengeren.
1: And he literally cast the demon out of them in that upper room after his resurrection.
0: Tehát Jézus a feltámadása után a felházban szó szerint kiűzte ezt a szellemet a tanítványokból.
1: And only then.
0: És csak akkor.
1: Did he commission them to go out and become the miracle-working disciples which they had to be?
0: Csak akkor ezután bízta meg őket azzal, hogy menjenek el és legyenek azok a csodatevő tanítványok, akiknek lenniük kellett.
1: He had to do the same for me.
0: Velem ugyanezt kellett Istennek tennie Jézusnak.
1: Probably he's got to do the same for many of you in this room.
0: És valószínűleg sokakkal ebben a teremben ugyanezt kell tennie.
1: And when that foul spirit comes out, you find yourself able to believe like you never could believe before.
0: És akkor, amikor ez a piszkos szellem elhagy titeket, akkor rájöttök, hogy képesek lesztek elhinni azt, amit eddig soha korábban.
1: And then he'll train you in the ways of faith.
0: És akkor Isten képezni fog titeket a hit útján.
1: So you actually now are now filled with the very faith of the risen Lord Jesus Christ.
0: És szó szerint a feltámadott Jézus Krisztus hitével lesztek tele.
1: And you don't worry any more about circumstances.
0: Többet nem fogtok aggódni a körülmények miatt.
1: They don't affect you one way or the other.
0: Mert azok semmilyen módon nem fognak hatni rátok.
1: You're only concerned with what God has said.
0: Csak az fog érdekelni titeket, hogy mit mondott Isten.
1: Not what's written in the Bible.
0: Nem
1: but what God has said.
0: Nem hogy mi van a Bibliában, hanem mit mondott Isten.
1: You see, it can be written in the Bible, but you can't hear God say it.
0: Lehet, hogy benne van a Bibliában, de ti mégsem halljátok, hogy Isten mondja nektek.
1: It never comes to alive by the Spirit in your spirit, so you've never really heard Him say it. You've just read what He said in the Bible, which is a different thing altogether.
0: Isten szelleme még nem tudta a ti szellemetekbe elevenítetni ezt az üzenetet, csak tudjátok, hogy benne van a Bibliában, de Isten nektek még nem tudta mondani, és ez két teljesen különböző dolog.
1: The scribes and the Pharisees read the scriptures every day. That didn't give them any faith.
0: Az írástudók és a farizeusok minden nap olvasták az írásokat akkor, de semmi hitük nem volt.
1: The devil knows the Bible.
0: A Bibliát az ördög is ismeri.
1: Did you know that?
0: Tudtátok?
1: But he doesn't believe.
0: De nem hisz.
1: So it doesn't do him any good.
0: Úgyhogy nem használ neki semmit.
1: I was casting a demon out of somebody once.
0: Egyszer üztem ki valakiből egy démon.
1: And I was quoting Philippians 2.
0: És a Filippi 2-t idéztem.
1: For God has highly exalted him.
0: Mert Isten felmagasztalta őt.
1: And given him a name which is above every name.
0: És minden név fölött való nevet adott neki.
1: At the name of Jesus.
0: Hogy Jézus nevére.
1: Every knee should bow.
0: Minden térdre
1: hajoljon. And every tongue should confess.
0: És minden nyelv vallja,
1: that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
0: Hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: As I was quoting Philippians 2,
0: és ahogy idéztem a Filippi 2-t,
1: this mocking demon,
0: ez a gúnyolódó démon,
1: picked up the scriptures,
0: fogta az írást,
1: and quoted the whole of the Philippian letter to me, word perfect, without making a mistake.
0: És hiba nélkül szó szerint elmondta nekem a Filippi levelet.
1: And I said to this demon, I said, you know the Bible better than I do.
0: És azt mondtam ennek a démonnak, hogy te jobban tudod a Bibliát, mint én.
1: I said, but your trouble with you is you don't believe it.
0: Csak az a baj veled, hogy nem hiszed.
1: So it's no help to you. In fact, this word's going to destroy you.
0: Úgyhogy ez nem segít neked, sőt, ezek a szavak téged tönkre fognak tenni.
1: But when I read the Bible, I believe it, and it's transforming me to give me the power to cast you out now. Get out of this person in Jesus.
0: De amikor én olvasom a Bibliát, akkor hiszem, és olyanná alakít engem, hogy ki tudlak téged űzni, úgyhogy takarod Jézus nevében.
1: And it went immediately.
0: Azonnal ment.
1: Hello? So we've got to deal with unbelief.
0: Tehát el kell bánnunk a hitetlenséggel.
1: Let me run on to the other things as quickly as I can.
0: Még egy dolgot elmondok, amilyen gyorsan csak tudok.
1: Then the next thing Jesus did.
0: A következő dolog, amit Jézus tett.
1: Come to Acts chapter 1.
0: Apcsel 1.
1: Acts chapter 1. As you're making this list, I want you to say, God, I want this fully and totally fulfilled in my life.
0: Ahogy írjátok le ezeket a pontokat egymás után, mondjátok azt, hogy Uram, én azt akarom, hogy ez szó szerint mindegyik megvalósuljon az életemben.
1: Come to verse 3.
0: Harmadik vers.
1: He presented himself alive to the apostles.
0: Tehát élve megmutatkozott az apostolok
1: előtt. After his suffering.
0: A szenvedése után.
1: By many infallible proofs being seen by them during 40 days.
0: Hogy ő él 40 napon át megjelenvén nekik és szólván az Isten dolgairól, és tagadhatatlan bizonyítékok által tette ezt.
1: Now he's got 50 days from when he was risen to when he goes to be with the Father.
0: No,
1: 40. He's got 50 days until the day of Pentecost. Let me say that.
0: Jézusnak a feltámadásától 50 nap állt rendelkezésére pünkösdig.
1: He's got 40 days before he ascends to be with the Father.
0: 40 napja volt, mielőtt a mennybe fölment az Atyához.
1: He doesn't once go into Jerusalem and say, "Look everybody, I'm risen."
0: És nem úgy vonult be Jeruzsálembe, hogy azt mondta volna, hogy gyerekek, mindenki ide nézzen, feltámadtam.
1: He never appeared once to anybody who was not already his committed disciple.
0: Nem jelent meg senkinek, aki nem volt már korábban is az ő elkötelezett tanítványa.
1: And he spent 40 days with his disciples, with his, the apostles, his disciples.
0: 40 napot töltött együtt a tanítványaival, az apostolokkal.
1: 40 out of 50 days.
0: 50-ből 40 napot.
1: So that shows you how important this is.
0: Ebből láthatjuk, hogy ez mennyire fontos volt.
1: And what did he talk about?
0: És miről beszélt?
1: The kingdom of God.
0: Isten királyságáról.
1: Now he talked about the kingdom of God all through his ministry.
0: Az egész szolgálata alatt Isten királyságáról beszélt.
1: But now their spirits had been made alive.
0: De most már megelevenedett a tanítványok szelleme.
1: Revelation had poured into their hearts.
0: A kinyilatkoztatás beáradt a szívükbe.
1: In fact, you read in Luke 24, I mentioned this last night, he spent a lot of time explaining to them how you can see Jesus in the Psalms, the prophets, and in the law, once you've had your eyes open to see by revelation.
0: A Lukács 24-ben van ez leírva, és tegnap este már említettem, hogy Jézus időt töltött azzal, hogy elmondja a tanítványainak, hogy hogyan látható ő meg a zsoltárokból, a profétákból, a történeti könyvekből, mindenhonnan, miután az ember szeme már megnyílt szellemileg arra, hogy lássam.
1: Now that must have been quite a Bible school, amen?
0: Ez egy elég komoly bibliai iskola lehetett, nem?
1: 40 days with Jesus.
0: 40 nap Jézussal.
1: And all he talked about was the kingdom of God.
0: És csak Isten királyságáról beszélt.
1: Now that shows you how it was important to him.
0: Ebből láthatjátok, hogy ez mennyire fontos volt neki.
1: They had to get the revelation.
0: Meg kellett a tanítványoknak kapni a kijelentést ebből.
1: Sorry. That's why we spend a lot of time on the same subject, because it's the priority of God.
0: Ezért töltünk mi is ezzel a témával olyan sok időt, hiszen Istennek ez annyira fontos.
1: We read again and again in the book of Acts.
0: Az Apcsában újra és újra olvassuk.
1: This was the gospel that Paul preached.
0: Ez volt az az evangélium, amit Pál hirdetett.
1: Which he got directly from Jesus, he tells us this.
0: Amit közvetlenül Jézustól kapott a saját elmondása szerint.
1: Everywhere he went, he preached Jesus and the resurrection.
0: Mindenhol, ahova ment, Jézus és a feltámadást hirdette.
1: And the kingdom of God.
0: És Isten királyságát.
1: Listen to that. Jesus.
0: Figyeljétek.
1: And the resurrection.
0: Jézus, a feltámadás.
1: The kingdom of God.
0: És Isten királyságát.
1: He taught and preached it everywhere.
0: Erről prédikált és tanított mindenhol.
1: And probably before you can move in any degree in the power of his risen life, you've got to have your eyes opened and your spirit filled with the full knowledge of the glory of the kingdom of God.
0: És valószínűleg mielőtt Jézus az ő feltámadásának erejének bármilyen szintjén használhatna titeket, meg kell, hogy nyíljanak a szemeitek arra, hogy meglássátok az ő királyságának a dicsőséges voltát.
1: So he spent 40 of the 50 days just on this one theme, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. So see how important it is.
0: Tehát Jézus az 50 napból 40-et arra azzal töltött, hogy tanított Isten királyságának a dolgairól egyfolytában. Ebből láthatjuk, hogy ez mennyire fontos volt neki.
1: All the time until he was taken up was devoted to this one subject.
0: Mennybe meneteleig hátra levő egész időt ennek a témának szentelte.
1: And on the 40th day,
0: és a 40. napon
1: the time came for his ascension.
0: Eljött az ő mennybe menetelének a pillanata.
1: And just before he ascended,
0: de mielőtt felment a mennybe,
1: he did one final thing.
0: Még egy dolgot tett.
1: Come to Luke's gospel.
0: Nézzük a Lukács evangéliumot.
1: It comes in other places, but I want it here. Luke chapter 24.
0: Máshol is van, de itt nagyon jól látszik a Lukács 24-ben.
1: Chapter of Luke.
0: Ez Lukács utolsó fejezete.
1: Come to verse 49.
0: 49. vers.
1: Verse 49.
0: 49. vers.
1: This is what he says.
0: Ezt mondta.
1: Behold, I send the promise of my Father upon you.
0: És íme én elküldöm ti rátok az én atyámnak ígéretét.
1: And then he uses this word in the English Bible, it's wait or tarry.
0: És utána azt a szót használja, ami itt a Károliban úgy van, hogy maradjatok.
1: Wait.
0: Várjatok.
1: In the city of Jerusalem.
0: Jeruzsálem városában.
1: Until you are clothed upon, until you are endued with power from on high.
0: Míg nem felruháztattok mennyei erővel.
1: Now, you see, you've got to get this.
0: Meg kell, hogy értsétek ezt.
1: It's no use guys going anywhere or doing anything. Just you've got to get this. You've got to learn this.
0: Gyerekek, ne menjetek sehova, ne csináljátok mást, hanem ezt tanuljátok, megragadjátok meg.
1: Now, the Greek word, I don't know what, how does it read in the Hungarian Bible? Is it
0: stay.
1: Sorry?
0: Stay.
1: Just stay. Just hang around. You see, you get the idea. It's like going to a government department.
0: Tehát ez olyan, tehát magyar Bibliában ugye ez vagy, hogy maradjatok, tehát csak úgy lébet szóljatok ott a környéken, tehát ez olyan, mint hogy egy kormányhivatalba kell elmenni.
1: I know it's like in Hungary, but it's...
0: Nem tudom Magyarországon ez milyen, de...
1: I need to renew my driving license.
0: Mondjuk meg kell újítanom a jogosítványomat.
1: Wait here and someone will see you.
0: Várjon itt, legyen szíves, aztán valaki majd jön.
1: And you mean you get a good book, it's going to take a long time.
0: És ez azt jelenti, hogy fogja egy jó könyvet, mert sokáig fog tartani.
1: Amen? Now, that's not at all what Jesus is saying.
0: De Jézus itt egyáltalán nem ezt mondta.
1: It's not sort of hang around in passivity.
0: Nem azt jelenti, hogy tétlenül legyetek ott.
1: Until something happens.
0: Amíg majd valami történik.
1: It's a much more motivating word than this.
0: Sokkal inkább motiváló szó ez itt.
1: Now, the Greek word, and you need to write this down.
0: A görög szó, ami itt szerepel, és ezt le kell írnotok.
1: Is the word kathizo.
0: Ez a katidzo.
1: If you write it in English, and obviously I can't write it in Hungarian. How does it go in Hungarian?
0: Katidzo.
1: Katidzo.
0: Yeah.
1: You write it in English K-A-T-H.
0: Tehát ugye angolul úgy kell betűzni, K-A-T-H.
1: I-Z-O.
0: I-Z-O.
1: And the Z is produced like a D and Z together, katidzo.
0: Tehát is akkor ezt a Z-t ugye Z-nek kell helyteni, D-Z egymás után, tehát katidzónak.
1: It comes all together in the New Testament.
0: Ez az Új Szövetségben jön elő.
1: It comes 75 times, if I remember rightly.
0: Körülbelül 75-ször fordul elő.
1: 67 times, I'm sorry.
0: Elnézést, 67-szer.
1: And it's in 45 different places.
0: 45 különböző helyen.
1: And I'd love to take you on a study of all of this. I really would.
0: Nagyon szívesen végigvezetnélek titeket mindennek a tanulmányozásán. Ez nagyon jó lenne.
1: Because nowhere is it translated with the idea of hang around.
0: Mert sehol máshol nem, sehol sem olyan gondolattal fordítják ezt, hogy csak úgy legyél ott.
1: And it's got a very specific meaning.
0: Hanem nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
1: Can I borrow that chair, my dear? Sorry.
0: Azt a széket szeretném kölcsön kérni.
1: You come and sit where I am and give me that chair.
0: Úgy nyugodtan a helyemre, és akkor ide adhatod a széket.
1: I want to give you a picture of this.
0: Megmutatom ennek a képét, miről van szó.
1: The word, come and sit in my seat. You'll get
0: Ülj
1: the idea. That's right.
0: És akkor a kelet is rád fog onnan menni.
1: It has the idea. Everywhere else it's translated, except in one place, it's translated by the word sit or sit down.
0: Mindenütt ülni vagy leülninek fordítja a Biblia egy hely kivételével ezt a katidzó szót.
1: It's always connected in a particular way.
0: De mindig egy adott összefüggésben jelent valamit.
1: So let me give you a definition.
0: Tehát elmondom a meghatározását.
1: It means to sit down.
0: Azt jelenti, hogy leülni.
1: Comfortably.
0: Kényelmesen.
1: On a throne.
0: Trónra.
1: Sit down comfortably on a throne.
0: Tehát trónra leülni kényelmesen.
1: With that sense of belonging. This is my throne and I have a right to be here.
0: Azzal az érzéssel, hogy oda tartozol. Tehát az a te trónod, neked jogod van ott ülni.
1: Sense of right and ownership about it.
0: Tehát érzed, hogy a tiéd, tehát birtokos vagy, és oda tartozol.
1: That's the first thing you would get hold of.
0: Ez az első dolog, amit meg kell ragadnotok.
1: And the purpose of sitting on that throne.
0: És a célja a trónon ülésnek.
1: Is to exercise rule and authority in the name of Jesus.
0: Az, hogy Jézus nevében hatalmat és uralkodást gyakoroljatok.
1: Now in my culture, when I grew up in England, we had in my house we had what was called dad's chair, my dad's chair.
0: Ahol én fölnőttem Angliában, a mi lakásunkban volt egy olyan szék, aminek az volt a neve, hogy a papa széke.
1: It was a very comfortable chair.
0: Nagyon kényelmes szék volt.
1: And we chose children, we never sat in dad's chair.
0: És mi gyerekek soha nem ültünk a papa székére.
1: But sometimes when no one was around.
0: De néha, amikor senki nem volt a közelben.
1: I looked, no one was around.
0: Körülnéztünk, senki nincs itt.
1: I know what it's like to sit in dad's chair.
0: Annyira szeretnék ülni a papa székén.
1: But I sit on the edge.
0: De így a szélén ültem.
1: Listening for any sound.
0: És figyeltem, hogy valamit hallok-e, valami zörejt.
1: If I heard my mom coming.
0: Hogy esetleg a mama jön-e.
1: Because I knew I didn't really belong there.
0: Mert tudtam, hogy igazából nem az én helyem az a szék.
1: But when my dad came home,
0: amikor hazajött a papám,
1: he finished work,
0: befejezte a munkát,
1: he walked into the house,
0: besétált a házba,
1: took his boots or shoes off,
0: levette a cipőjét vagy a csizmáját,
1: he went straight to his chair,
0: azonnal a székéhez ment egyenesen,
1: sit in his chair,
0: és beleült.
1: And my wife would bring him a cup of tea.
0: A feleségem hoz majd egy csésze teát.
1: And he would sit there, totally secure and comfortable, because it was his chair.
0: És teljesen kényelmesen és biztonságban ült ott, mert ez az ő széke volt.
1: That's all implied in this word.
0: Ebben a szóban mindez benne van.
1: You've been raised with him, and you are seated together with him in his throne.
0: Feltámadtál Jézussal együtt, és vele együtt ülsz a trónján.
1: And you better get to the place where you know that's absolutely true.
0: És jobban teszitek, ha eljuttok odáig, hogy elhiszitek, hogy ez teljesen
1: Now,
0: így van.
1: Let me say one very another important thing.
0: Még egy fontos dolgot hagyd mondjak.
1: The word kathizo is connected many times with three other words.
0: A kathizo szót sokszor három másik szóval együtt használják.
1: The word thronos, which of course means throne.
0: A thronos az egyik, ami persze trónt jelent.
1: And that's used not only for kings, but in the sense of the final political authority.
0: Nem csak királyokra vonatkoztatták azt, hogy trón, hanem az jelentette a végső, legfőbb politikai hatalmat.
1: Amen. The second word that's used.
0: A második szó, amit használtak.
1: Was the word bema.
0: A bema volt.
1: Which was always used in the sense of judicial authority.
0: Amit mindig a jogszolgáltató, törvényszolgáltató, törvényvégrehajtó hatalommal összefüggésre
1: like,
0: használtak.
1: For example, you find again and again in the New Testament.
0: Például az Új Szövetségben sokszor látjuk azt.
1: When the Roman governmental officials came to judge any situation.
0: Hogy a római kormányzói hatalmat gyakorlók eljöttek, hogy valamilyen ügyben ítéletet hozzanak.
1: They would sit on the judgment seat.
0: Akkor az ítélő székbe ültek.
1: Like when Pilate was brought to try Jesus, he sat down, John 19, I think it's verse 13, he sat on the judgment seat.
0: Mint amikor Pilátus elment, hogy Jézus tárgyalását megtartsa ott a János 19-13 körül, akkor ő is az ítélő székbe ült.
1: And he had the power to bring a judgment which would release a man from prison or sentence him to death. He could speak from the judgment seat and it had that kind of power about it.
0: És hatalma volt arra, hogy az ítéletével a börtönből kiszabadítson egy embert, vagy egy másiknak a halálra ítélését foganatosítsa. Ilyen ereje volt az ítélő széken való ülésnek.
1: And this comes quite a few times in the New Testament. We'll look at some of these probably tonight.
0: Az Új Szövetségben többször előfordul ez az összefüggés, majd talán ma este megnézünk néhányat közülük.
1: So what we're understanding is that the word kathizo is connected with the throne and is above the throne. It has power over the throne.
0: Tehát azt látjuk, hogy a kathizo szó a trónnal összefüggésben kerül említésbe, és a trón fölött áll, tehát a trónon van az a hatalom.
1: It has power over the judicial authority.
0: És hatalma van a jogszolgáltató tekintés fölött is.
1: And the third word it's connected with quite frequently is the word cathedra.
0: És a katedra a harmadik szó, amivel sokszor kerül együtt említésre a kathizo.
1: Which was the final seat of religious authority.
0: Ami pedig a legfőbb vallási hatalomnak a széke volt.
1: For example, in Matthew chapter 23.
0: Például a Máté 23-ban.
1: And verse 2.
0: A második versben.
1: Jesus says this.
0: Jézus azt mondja.
1: The scribes and the Pharisees, they come and they kathizo on Moses' cathedra, that's what it says in the Greek, Moses' seat.
0: Hogy jönnek az írástudók és a farizeusok és kathizóznak a Mózes katedráján.
1: And they speak from the throne a word of commandment which all faithful Jews are now required to obey.
0: És erről a trónról olyan parancsokat mondanak, aminek minden hithű zsidónak engedelmeskednie kell.
1: And the same thing still happens in the Catholic Church.
0: És a katolikus egyházban még mindig így működik.
1: The cardinals get together, decide some new regulation has to be spoken out to all faithful Catholics.
0: Összejönnek a bíborosok, és úgy döntenek, hogy egy adott ügyben valamilyen utasítást kell adni minden hűséges katolikus számára.
1: And the Pope comes.
0: És akkor jön a pápa.
1: He sits on the papal throne.
0: A pápai trónjára leül.
1: And he speaks ex cathedra. He speaks from the throne.
0: És akkor ex cathedra, tehát a trónról szól.
1: And every faithful Catholic now has to obey the word as if it was the word of God. Amen.
0: És akkor minden hűséges katolikusnak úgy kell engedelmeskednie a szavának, mint hogyha Isten szava lenne.
1: Jesus is saying to these disciples.
0: Jézus azt mondja ezeknek a tanítványoknak.
1: You've got to get on this cathedra.
0: Hogy üljetek fel, így katizózzatok.
1: You've got to learn how to cathedra.
0: Meg kell tanulnotok katizózni.
1: And sit down on my throne.
0: Leülni az én trónomra.
1: In the heavenly places.
0: A mennyei helyeken.
1: Knowing you have a right to sit there.
0: Tudva, hogy jogotok van ott ülni.
1: And knowing you have the right and power and authority.
0: És tudva, hogy van erőtök, hatalmatok és jogatok.
1: To rule over all political authority.
0: Uralkodni minden politikai hatalom fölött.
1: All judicial authority.
0: Minden jogi hatalom fölött.
1: And all religious authority.
0: És minden vallási hatalom fölött.
1: And bring them under the rule and government of my kingdom. Hallelujah.
0: És ezeket az én királyságom uralma és hatalma alá hozni. Hallelujah.
1: Now that's what he's saying.
0: Ezt mondja itt Jézus.
1: Now you guys don't go anywhere, don't try and do anything, because you won't be successful until this has become the realized practical experience of your lives.
0: Azt mondja, hogy gyerekek, ne menjetek sehova, és ne csináljatok semmi más, mert nem fogtok nagy eredményeket elérni, amíg az életeteknek ez egy rutinos, egy megszokott tevékenységévé nem válik, egy magatartással.
1: What your prayer groups and your interests, they've got to learn to do that particularly, but it's got to be something the saints live in.
0: Tehát különösen az imacsoportok azok, akiknek ilyen módon kell élniük, de minden szentre vonatkozik ez.
1: And I've lived this way for years, because I've seen it.
0: És én is láttam ezt, és évekig így éltem.
1: And it really, really works.
0: És ez tényleg működik.
1: I'll give you one quick example.
0: Mondok gyorsan egy példát.
1: Years ago, I was in the northeast corner of India.
0: Évekkel ezelőtt Indiának az észak-keleti csücskében voltam.
1: And I was going to a tribal area on the border of China and Assam, which was called Nagaland.
0: Az Assamban egy Nagalandnek nevezett területre mentem, ami a kínai határ közelében volt.
1: And I was going to speak at a big convention.
0: Egy teljesen pogány helyen, egy nagy összejövetelen kellett beszélnem.
1: Tens of thousands of these Nagas were coming for this convention.
0: Ahova több tízezer helyi lakos környékbeli eljött.
1: And the power of God had begun to move in an amazing way in these Naga hills.
0: És a hegyek között ott Isten ereje megdöbbentő mértékben kezdett működni.
1: But there was a guerrilla war going on at the same time. The Naga rebels were fighting the Indian government, and no one was allowed to go to that territory because it was politically very sensitive.
0: De ugyanakkor egy gerilla háború is folyt azon a területen, mert a helyi lakosok harcoltak az indiai kormányi csapatok ellen, és senkit nem engedtek be a környékre, mert politikailag annyira érzékeny volt a helyzet.
1: But God told me to go.
0: De Isten azt mondta nekem, hogy menjek oda.
1: And I thought I had the necessary papers.
0: És tudtam, hogy kellenek nekem ehhez papírok, hogy oda menjek.
1: And I got to the city of Calcutta.
0: Úgyhogy Kalkutába elmentem.
1: And I was going to fly to a place called Galhati.
0: És egy Galhati nevű helyre kellett repülővel elmennem.
1: And then go by road the rest of the way.
0: És utána az út többi részét autóval kellett megtennem.
1: When I came to check in at Calcutta Airport.
0: Amikor a kalkutai repülőtéren becsekkeltem.
1: They said you can't go there.
0: Azt mondták nekem, hogy oda nem mehetsz el.
1: It's forbidden for everybody to go there.
0: Mindenkinek meg van tiltva, hogy oda menjen.
1: They would never allow a foreigner to go there.
0: És egy külföldit soha nem engedünk oda.
1: And we won't give you a booking, won't give you a ticket, and you can't get on this plane.
0: Nem adjuk meg neked a beszálló jegyet, tehát nem mehetsz fel oda a repülőre.
1: But I said I have to be there tonight. The conference starts tonight.
0: De azt mondtam, hát nekem oda kell mennem, mert ma este kezdődik a konferencia.
1: Said, no, we're not giving this to you.
0: Azt mondták, nem adunk erre engedélyt.
1: You'll have to go back to Assam House and speak to those government officials, but they'll never give you a permit. You'll never ever be able to go there.
0: Vissza kell menned a megfelelő kormányzati hivatalba és ott beszélni az illetékesekkel, de mi soha nem adunk engedélyt, hogy te most oda repüljél.
1: I didn't argue with the man. I just went to my seat and I sat down. I went to a higher authority.
0: Úgyhogy nem vitatkoztam az illetővel, csak leültem, egy magasabb tekintélyi pozíciót foglaltam el.
1: I said, Lord, you sent me there as your ambassador.
0: Azt mondtam, Uram, te küldtél engem oda, mint a nagykövetedet.
1: And the whole of Nagaland is yours.
0: És az egész Nagaland a tied, Narga föld.
1: You own Indian Airlines, it's your airline.
0: A te tulajdonodban van az indiai légitársaság.
1: So will you fix this, because this official doesn't understand who I am and what I'm going to do.
0: Tehát kérlek, Uram, hogy rakd rendbe ezt a dolgot, mert ez a hivatalnok nem tudja, hogy én ki vagyok, és nem tudja, mit akarok csinálni, és honnan jöttem.
1: And I waited for God to do something miraculous.
0: Úgyhogy vártam arra, hogy Isten valami csodát tegyen.
1: And I began praying in tongues.
0: És nyelveken imádkoztam közben.
1: The time came for the plane to depart, and it did not leave.
0: Eljött a repülő indulási ideje, és nem szállt fel.
1: Now that's normal with Indian Airlines. That was not a miracle.
0: Ez még nem volt csoda, mert ez az indiai légitársaságnál normális.
1: But there was a big commotion.
0: De hirtelen valami zűrtámadt.
1: And some very smartly dressed men came hurrying down the corridor and came to this particular check-in desk.
0: Egy nagyon elegáns férfiú sietett végig a folyosón, és oda ment ehhez a pulthoz, ahol én is voltam, amikor intézkedtem.
1: They had to talk to the airplane officials, and obviously something was going on.
0: Ott mindenféle repülőtéri hivatalnokokat beszéltek egymással, és tudtam, hogy valami folyamatban lehet.
1: And then I learned that the chief minister of Assam, the chief minister of Assam.
0: Aztán megtudtam, hogy az asszámi főminiszter
1: had decided he needs to fly urgently to Guwahati, and he told them to stop the plane, and he will be down to get on that plane and fly to Guwahati.
0: Úgy döntött, hogy nekem most nagyon gyorsan ide Guwahatiba kell repülnie, és maradjon ott a repülő, és várja meg, ő mindjárt odaér, felszáll, és akkor ő elmegy oda.
1: They were to make ready for him coming.
0: És akkor fel kellett készülniük a miniszter érkezésére.
1: So they cleared out all the first class cabin and put them in the back and kept the first class cabin as a VIP cabin for the chief minister and his staff.
0: Tehát kiürítették az egész első osztályt, mindenkit hátraültettek másodosztályra, mert az első osztályt fenntartották a miniszterének és a kíséretének.
1: They rolled out a red carpet to the plane.
0: És oda gurították a vörös szőnyeget a repülőhöz.
1: A full military band appeared and stood either side of this red carpet.
0: Egy egész ilyen katonai sorfal állt a vörös szőnyeg mellett.
1: And then this man turned to me for no reason. I never said anything to him.
0: És aztán ez az elegáns férfi hozzám fordult, semmi oka nem volt rá, soha nem láttam még.
1: And he said, I'm the chief minister's personal secretary. Is there anything that I can do for you?
0: És azt mondta, én vagyok a főminiszternek a személyes titkára, tehetek önért valamit?
1: And I said, sir, I need to get on that plane because I'm going to Guwahati and then on to Nagaland, and I'm going to be preaching at a large Christian convention, and I have to be there tonight. It's God's will for me to go.
0: Azt mondtam, Uram, nekem fel kell szállnom erre a repülőre, mert nekem Guwahatiba kell repülnem, és onnan Nargaföldre kell repülnem, mert ma este egy keresztény nagy konferencia kezdődik ott, és nekem ott este ma beszélnem kell.
1: He said to the clerk at the desk, give me a piece of paper.
0: És akkor azt mondta a hivatalnoknak ott a pultnál, adjon egy papírt.
1: He wrote a personal permit on this piece of paper.
0: És erre a papírra fölírt egy személyes engedélyt.
1: Stamped it with the seal of the chief minister of Assam.
0: Az Assamnak a fő miniszterének a pecsétjével lepecsételte.
1: Signed it with a flourish.
0: Aláírta,
1: and gave it to me,
0: és odaadta nekem,
1: and said that will get you anywhere. That'll give you complete freedom to go anywhere.
0: És azt mondta, hogy ettől ön bárhova el fog jutni, ez teljes szabadságot ad önnek arra, hogy bárhova menjen.
1: I said, sir, thank you very much.
0: Azt mondtam, köszönöm, Uram, nagyon szépen.
1: We haven't finished it.
0: Még nincs vége.
1: Wait, just listen to the end of the story.
0: Várjátok meg a végét a történetnek.
1: Then the chief minister arrived.
0: Aztán megérkezett ez a főminiszter.
1: With a, you know, a police escort, an armed escort, and all the other stuff.
0: Mindenféle rendőri, meg katonai, mindenféle kíséretekkel.
1: And so the personal secretary introduced me to the chief minister.
0: És akkor így a személyes titkár megmutatott engem itt a főminiszternek.
1: So this is Reverend Alan Vincent. He's going to the same place, Guwahati, to preach the gospel of Jesus Christ, and he's going to be on our plane.
0: Azt mondja, ez itt Alan Vincent, tiszteletes, és velünk jön a repülőn, mert Guwahatiba kell neki utazni, mert Isten evangéliumát fogja ott hirdetni.
1: He shook me by the hand and said,
0: úgyhogy megrázta a miniszter a kezemet.
1: He said, come along with us and join me.
0: Azt mondja, örülök, hogy találkoztunk, hát jöjjön velem, csatlakozzon hozzám.
1: It's absolutely true.
0: Ez teljesen így történt, tényleg.
1: I and the chief minister of Assam, we walked side by side down the red carpet.
0: Én és Assamnak a főminisztere kéz a kézben vagy egymás mellett sétáltunk végig a vörös szőnyegen.
1: The military band was playing.
0: És játszott a katonazenekar közben.
1: I tried to sing. Well, that's how they ought to treat the ambassador of the king, isn't it?
0: De hát a királynak a nagykövetét mindig így kell kezelni, nem?
1: And I got on that plane and sat in the VIP section with the chief minister.
0: Úgyhogy felszálltam a repülőre, beszálltam ugye a VIP első osztályi szekcióba a miniszterrel.
1: I talked to him about the Lord Jesus, tried to get him saved.
0: Beszéltem neki az Úr Jézusról, próbáltam megtérésre rávenni.
1: He was significantly impacted, by the way.
0: Egyébként jelentős hatást gyakorolt rá az Isten üzenete.
1: But you see, that's who we serve, amen?
0: Tehát mi őt szolgáljuk, ilyen Isten szolgálunk mi.
1: I can tell you lots of similar stories.
0: Nagyon sok hasonló történetet tudnék elmondani.
1: And he said, now you get on that throne.
0: De ehhez fel kell ülnötök a trónra.
1: And learn to sit with rule and authority over all other authorities, because that's what I have made you to be in Christ.
0: Mert és meg kell tanulnotok minden más hatalmasság és tekintély fölött ülni a trónon és ott uralkodni, mert Isten Jézusban ezért tett titeket.
1: Then he says two other words, which I'm going to say quite briefly.
0: Aztán még két szóról kell nagyon röviden beszélnem.
1: Not only have you got to learn to sit there.
0: Nem csak meg kell tanulnotok ott ülni.
1: But you've got to sit there until you are clothed upon with power.
0: Hanem addig kell ott ülnötök, amíg fel nem ruháztattok erővel.
1: Clothed upon with power.
0: Fel nem ruháztattok erővel.
1: And I'm not going to develop it because it will take too long, but it's an anointing that comes upon you.
0: De nem tudom ezt most kifejteni, mert sokáig tartana, de kell, hogy egy keret rátok szálljon.
1: And it becomes part of you.
0: Ami a részetekké válik.
1: See, it's not it, the word is the Greek word is the word enduo.
0: Az enduo az a görög szó, amit itt használ a Biblia.
1: We get our English word endued, it comes directly from this.
0: Angolul ezt használják a felruháztatni kifejezésére.
1: It means to be soaked, to be immersed into something.
0: Ez azt jelenti, hogy bele kell valamiben merülnetek úgy, hogy átlegyetek itatva.
1: So that what you get immersed into comes all over you and intrinsically becomes part of you.
0: Úgyhogy teljesen körül vegyen titeket az, amiben bevagytok, az, amivel bevagytok itatva, és az elválaszthatatlan részletekké váljon.
1: Take say a cotton or wool, and you plunge it into a red dye bath.
0: Mondjuk egy gyapotot vagy gyapjút, ha bemerítünk egy ilyen vörös festékkel teli kádba.
1: And when you take it out,
0: és amikor kiveszitek,
1: every fiber has now been stained with the color of that into which it was immersed.
0: Akkor ennek a szövetnek vagy ennek az anyagnak minden szálacskája az olyan színű lesz magában vissza azt a festéket, amiben bele lett merítve.
1: And it's permanent, you can never wash it out.
0: És állandóan úgy is maradt, tehát nem lehet kimosni.
1: Well, that's what's happened to you if, when this is fulfilled. That's what happens to you and the spirit of our Lord Jesus Christ.
0: Amikor ez megtörténik veletek, akkor ez történik veletek, ami Urunk Jézus Krisztus szelleme által.
1: You become endued.
0: Clothed upon. Tehát fölruháztattok. Magasságból való erő rátok fog szállni, mint a ruha.
1: It's permanently part of you.
0: És véglegesen a részletek marad.
1: You can't take it off because it's you.
0: Nem tudjátok levetni, mert a részletek.
1: And you don't know anymore where you begin or end and where Christ or end, because you've merged into some glorious new powerful person.
0: És nem tudjátok többé, hogy ti hol kezdődtök és végződtök, vagy az Úr Jézus hol kezdődik és végződik, mert egy erőteljes, csodálatos új valakivé váltatok együtt.
1: But it's his body, not your body.
0: De a test a tietek, és Jézus, és nem a tietek.
1: It's his power, not your power.
0: Az övé az erő, nem a tietek.
1: So you just keep in the background and let him have the preeminence, because that's who deserves it.
0: Tehát maradjatok a háttérben, és engedjétek, hogy ő legyen a kiemelkedő személyiség, hiszen ő ezt megérdemli.
1: Amen. Amen. And then following that,
0: és ez után,
1: that was the last thing he said, he ascended into heaven.
0: Ez volt az utolsó dolog, amikor felemelkedett a mennybe Jézus.
1: And they obeyed him.
0: Engedelmeskedtek neki.
1: Went into the upper room.
0: Felmentek a felházba.
1: But notice it was only 120 of them.
0: De figyeljétek meg, hogy csak 120-an voltak.
1: Now thousands had received their healing of the benefit of this healing power, but only 120 were prepared to pay the price to become the upper room community.
0: Több ezren megkapták a gyógyításnak az áldását Jézuson keresztül, de csak 120-an voltak, akik elkötelezték magukat arra, hogy a felházi csapathoz tartozzanak.
1: But that was enough.
0: De ez elég volt.
1: Amen.
0: Just Amen.
1: One more thing.
0: Még egy dolgot szeretnék.
1: I'm going to just leave all this out. I'd love to give it to you, but I haven't time.
0: Szeretném ezt mind elmondani nektek, de nincs időm rá, úgyhogy kihagyok egy csomó dolgot.
1: Okay, that's all I had. Here, I don't have it.

0: the wrong notes. Anyway, it's okay.
1: Nem megfelelő jegyzet volt nálam.
0: Let me just say this.
1: Tehát azt szeretném mondani.
0: Now, those 10 days they spent in the upper room.
1: Ez a 10 nap, amit a felházban töltöttek a tanítványok.
0: There's not one word written in the scriptures or what went on there.
1: A Bibliában egy szó sem található arról, hogy mi folyt ott.
0: Because it's none of your business and my business what went on there.
1: Mert azt mondja Jézus, hogy nem a ti dolgotok, hanem az enyém, hogy ott mi folyt.
0: But what God was going to do, he was going to weld this group together into an intimacy of relationship which they had never experienced before.
1: De Isten azt végezte el, hogy ezt a csapatot olyan bensőség és egységes kapcsolatba hozta egymással ott az embereket, amilyen korábban soha nem volt az életükben.
0: Particularly, this was going to affect the leadership.
1: És ez különösen a vezetőikre volt érvényes.
0: Those 12 apostles.
1: A 12 apostolra.
0: They, all that we know is this.
1: Csak annyit tudunk,
0: that the men and women who came out of the upper room were totally different to the men and women that went into the upper room.
1: Hogy ezek a férfiak és nők, akik kijöttek a felházból, egészen mások voltak, mint akik bementek.
0: And I've got 8 things if I can remember them.
1: És 8 dologra emlékszem velük kapcsolatban.
0: If I make a mistake, I'll correct it this afternoon.
1: Hogyha a hibát követek el, ebben majd délután kiigazítom. Először is.
0: They went in fearfully.
1: Félelemmel mentek be.
0: And came out full of boldness.
1: És bátran jöttek ki.
0: They went in divided.
1: Megosztott állapotban mentek be.
0: There was all kinds of tensions between this group, this team.
1: Mindenféle feszültségek voltak a csapat tagjai között.
0: I mean, there were two families.
1: Két család volt.
0: The Bar-Jonah family.
1: Például volt a Bar-Jonah család.
0: Which was made up of Peter and Andrew.
1: Ami Péterből és Andrásból állt.
0: And particularly Peter, he was always pushing for the top position. I'm the top dog, so I'm going to be the top dog.
1: Mindenképpen a csúcs pozíciót akarta Péter elérni, mindig ő akarta főnök lenni, hiszen tudta, hogy ő a legjobb fej.
0: There was another family.
1: Volt egy másik család.
0: Who were the Bar Zebedee family.
1: Az pedig a Zebedeus család volt.
0: And James and John and their mother were working together to make sure that they got the top positions in the team.
1: János, Jakab és az anyukájuk, ők is nagyon szorosan munkálkodtak azon, hogy feltétlenül ezek a fiúk kapják a csúcs pozíciót.
0: Yeah, we want to see God move, but we want to be the most prominent in when God does move.
1: Szeretnénk látni, hogy Isten működik, de mi akarunk a vezetői lenni ennek az egésznek, amikor megtörténik.
0: Didn't really like each other.
1: Ezek ketten, ez a két csapat nem nagyon kedvelte egymást.
0: Before the upper room, you never see Peter and John ever doing anything together. They just didn't like each other.
1: A felház előtt nem láttuk egyszer se, hogy Péter és János valamit együtt csináltak volna, mert nem kedvelték egymást.
0: John felt much more secure.
1: János nagyobb biztonságban érezte magát.
0: He would lay his head on Jesus' breast.
1: Hiszen ő Jézus kebelére tehette a kezét, a fejét.
0: There was a smirk on his face when he did it.
1: És így.
0: There's a bad smile on his face. I'm sorry, I don't know.
1: És volt egy kis sanda a vigyor az arcán, amikor ezt megtette.
0: Jesus and I have a special relationship.
1: Nekem különleges kapcsolatom van Jézussal.
0: And Peter, who was the loudmouth, insecure person, he would stand on the edge.
1: Péter, aki a nagy szájú volt, ő nem volt biztonságban, ő ott állt a szélen.
0: And he would resent John's relationship.
1: És neheztelt János kapcsolata miatt.
0: But he would talk big and loud because that's the way he dealt with his insecurity.
1: De hangosan és nagy szájjal beszélt, mert így kezelte a saját bizonytalanságát.
0: He never felt quite worthy, so he never felt able to go and be intimate with Jesus the way that John did, because he thought he had to earn his love and his respect.
1: Tehát Péter nem érezte méltónak magát arra, hogy közelebb menjen Jézushoz, és ugyanolyan bensőséges kapcsolatba lépjen vele, mint János, mert úgy érezte, hogy erre valahogy rá kéne szolgálni.
0: James and John had a bad temper.
1: Jakabnak és Jánosnak nem volt jó a vérmérséklete.
0: Jesus gave them the nickname, you know the nickname?
1: Lobarékonyak voltak, és Jézus egy becenevet adott nekik.
0: Jesus gave them the nickname as the sons of thunder, because they would explode and get upset if anybody crossed them.
1: Ez volt, hogy mennydörgés fiai, ez volt a becenevük Jézustól, mert lobbanékonyak voltak, rögtön felfortyantak bárkire, aki nem egyezett meg velük.
0: when a Samaritan village rejected them, they wanted to call fire down from heaven and destroy them.
1: Amikor egy szamaritánus falu ellenállt nekik, akkor a mennyből tüzet akartak lehívni, hogy elpusztuljanak.
0: We've got a Bible verse to justify our venom because Elijah did that. Call down fire from heaven and destroy them, just like Elijah did. Oh, I'd love to see these Samaritans burn because they insulted us.
1: Látjuk a Bibliából, hogy van ilyen példa erre, mert Illés is csinált olyat, úgyhogy hívjunk le tüzet a mennyből, és akkor hagy égjenek meg, mert sértegettek minket, és a hagylásra mindenki.
0: And then you have Matthew. Matthew was cooperating with the Romans and taking taxes on their behalf. He was very unpopular with his own people.
1: Aztán ott volt Máté, ugye, aki adószedő volt a római kormány megbízásából, tehát elég népszerűtlen volt az egész népe körében.
0: He was regarded as a traitor by many Jews.
1: Nagyon sok zsidó árulónak tekintette.
0: That Roman puppet tax collector. Bleh.
1: Ez a rómaiak bábja, ez az adószedő. Fuj.
0: Then there's Simon the Zealot.
1: Aztán Simon a zélóta.
0: He was one of the freedom fighters. He was one of the underground fighters who were out to pull down the government of Rome. Do you think how think these two got on with each other?
1: Ő volt a szabadságharcos. Ő volt az, aki a föld alatti mozgalomban a római hatalom megdöntéséért küzdött. Hát mi köze lehetett ennek a kettőnek egymáshoz?
0: Politically, they were the total opposite end of the spectrum. Imagine the kind of conversations they would have.
1: Hiszen a politikai spektrumnak a két szélsőségét foglalták el. Milyen közös témájuk lehetett?
0: Now, while Jesus was there,
1: amíg Jézus velük volt,
0: out of fear of Jesus, he held it together.
1: A Jézustól való félelem miatt összetartottak, együtt maradtak.
0: What's going to happen when he goes away?
1: De mi történik majd, amikor Jézus elmegy?
0: These differences are going to surface, so we're going to split into pieces.
1: Akkor a felszínre törnek ezek a különbségek közöttük, és az egész csapat darabokra hullik szét.
0: So in that upper room,
1: tehát a felházban,
0: as God's presence came and filled that room,
1: amikor Isten jelenlétel jött és betöltötte azt a termet,
0: they went through deep convicting experiences about their pride, their arrogance, their hatred for one another, and there was deep repentance.
1: Akkor a Szent Szellem mélységesen meggyőzte ezeket az embereket arról, hogy milyen arrogánsan és milyen neheztelően fordultak egymás felé, és mélyen megtértek amiatt a hozzáállás miatt.
0: They went in divided.
1: Megosztott állapotban mentek be oda,
0: but they came out absolutely united.
1: De teljes egységben jöttek ki.
0: When they came out of the upper room,
1: amikor kijöttek a felházból,
0: now you find Peter and John doing everything together.
1: Azt látjuk, hogy Péter és János mindent együtt csinálnak.
0: Before they went into the upper room, they couldn't stand each other. They would keep out of each other's way, although they were on the same team.
1: Mielőtt bementek a felházba, semmit nem csináltak együtt, mert ki se állhatták egymást, próbáltak nem egymás útjába kerülni.
0: So those 10 days, there was a deep searching of their hearts by the Holy Spirit.
1: De ez alatt a 10 nap alatt a felházban a Szent Szellem mélységesen kutatta a szívüket mindegyiknek.
0: They were purified from every resentment.
1: A Jézustól való félelem miatt összetartottak, együtt maradtak.
0: What's going to happen when he goes away?
1: De mi történik majd, amikor Jézus elmegy?
0: These differences are going to surface, so we're going to split into pieces.
1: Akkor a felszínre törnek ezek a különbségek közöttük, és az egész csapat darabokra hullik szét.
0: So in that upper room,
1: tehát a felházban,
0: as God's presence came and filled that room,
1: amikor Isten jelenlétel jött és betöltötte azt a termet,
0: they went through deep convicting experiences about their pride, their arrogance, their hatred for one another, and there was deep repentance.
1: Akkor a Szent Szellem mélységesen meggyőzte ezeket az embereket arról, hogy milyen arrogánsan és milyen neheztelően fordultak egymás felé, és mélyen megtértek amiatt a hozzáállás miatt.
0: They went in divided.
1: Megosztott állapotban mentek be oda,
0: but they came out absolutely united.
1: De teljes egységben jöttek ki.
0: When they came out of the upper room,
1: amikor kijöttek a felházból,
0: now you find Peter and John doing everything together.
1: Azt látjuk, hogy Péter és János mindent együtt csinálnak.
0: Before they went into the upper room, they couldn't stand each other. They would keep out of each other's way, although they were on the same team.
1: Mielőtt bementek a felházba, semmit nem csináltak együtt, mert ki se állhatták egymást, próbáltak nem egymás útjába kerülni.
0: So those 10 days, there was a deep searching of their hearts by the Holy Spirit.
1: De ez alatt a 10 nap alatt a felházban a Szent Szellem mélységesen kutatta a szívüket mindegyiknek.

0: körülbelül fordultak egymás felé, és mélyen megtértek, amiatt a hozzáállás miatt.
1: They went in divided.
0: Megosztott állapotban mentek be oda.
1: But they came out absolutely united.
0: De teljes egységben jöttek ki.
1: When they came out of the upper room,
0: amikor kijöttek a felházból,
1: now you find Peter and John doing everything together.
0: Azt látjuk, hogy Péter és János mindent együtt csinálnak.
1: Before they went into the upper room, they couldn't stand each other. They would keep out of each other's way, although they were on the same team.
0: Mielőtt bementek a felházba, semmit nem csináltak együtt, mert ki se állhatták egymást, próbáltak nem egymás útjába kerülni.
1: So those 10 days, there was a deep, deep searching of their hearts by the Holy Spirit.
0: De ez alatt a 10 nap alatt a felházban a Szent Szellem mélységesen kutatta a szívüket mindegyiknek.
1: They were purified from every resentment and hurt and offense towards one another.
0: Megtisztultak minden sértettségből, minden neheztelésből, minden megbotránkozásból egymás iránt.
1: And they became inseparably one, and nothing ever divided them.
0: És elválaszthatatlanul egyek lettek, és soha többé semmi nem választotta szét őket.
1: They went into the upper room.
0: Felmentek a felházba.
1: And they had no understanding of the teaching that Jesus had taught them for 3.5 years. They got lots of notes and CDs on it, but they still didn't understand it.
0: És egyáltalán nem értették Jézus tanításait, amiket 3.5 évig hallgattak, ha megvoltak a jegyzeteik és a CD-ik az egészről.
1: But when they came out,
0: de amikor kijöttek onnan,
1: here's Peter with the most amazing revelation of what the scriptures mean. Amazing.
0: Akkor Péter megnyilvánulásából látjuk, hogy megdöbbentő módon értette, hogy az írások mit mondanak.
1: They went in without faith.
0: Hit nélkül mentek oda be.
1: And came out full of faith.
0: És hiteltelen jöttek ki.
1: They went in powerless.
0: Erőtlenül mentek be.
1: And came out full of the power of the Holy Spirit, and a flow of miracles began to flow out of them.
0: És a Szent Szellem erejével telve jöttek ki, és a csodák kezdtek áradni rajtuk keresztül.
1: And one more thing is this.
0: És még egy dolog.
1: Many times in the Gospels,
0: sokszor az evangéliumokban
1: Jesus said to them,
0: Jézus azt mondta nekik,
1: the word usually in the English is follow.
0: Hogy kövessetek.
1: Or sometimes it's imitate.
0: Vagy néha az, hogy utánozzatok.
1: The Greek word mostly used is the word mimetes.
0: Itt a mimetes az a görög szó, ami legtöbb ilyen esetben van.
1: Which is our English word mimic, and I guess you've got a similar word in Hungarian.
0: Igen, mimika, ez a szó is ebből van, meg utánozni.
1: If I say,
0: imitálni.
1: If I say to Andrew in the front row here, stand up, please.
0: Hogyha azt mondom itt Andrewnek az első sorban, állj fel, kérlek.
1: I'd like you to mimic me.
0: Szeretném, hogyha utánoznál engem.
1: See, everything I do, he's doing exactly the same way. Thank
0: you. Ő mindent ugyanúgy csinál, ahogy én.
1: Now that's what Jesus is saying.
0: De Jézus is ezt mondja.
1: And he said, if you do that, I will make you into powerful fishers of men.
0: Azt mondta, hogyha megteszitek ezt, akkor erőteljes emberhalászokká teszlek titeket.
1: When they came out of the upper room,
0: és amikor kijöttek a felházból,
1: they literally began to do that.
0: Szó szerint ezt kezdték a tanítványok csinálni.
1: You remember how in the Gospels Jesus raises Jairus' daughter from the dead. You remember that story?
0: Emlékeztek arra, hogy az evangéliumokban Jézus hogyan támasztotta fel Jairus lányát?
1: And one of his problems was that the house was filled with wailing, miserable unbelievers who were crying with sorrow over the fact that his girl had died, and nothing could stop them crying over it.
0: Az egyik dolog, amit Jézus tett, amikor a jairusi történet volt, az, hogy tele volt ugye a jairusék háza olyan siratókkal, akik ott szomorkodtak, meg egészen nyomorultul érezték magukat, és vigasztalhatatlanok voltak, amiatt, hogy meghalt ez a kislány, és bármi történt, erről nem hagyták magukat lebeszélni.
1: So Jesus turns them all out of the house.
0: Úgyhogy Jézus kipaterolja mindet a házból.
1: See, you often got to do this in meeting. You've got to clear the meeting of chronic unbelief, because it stops God working.
0: Sokszor nekünk is ezt kell csinálnunk, hogy meg kell tisztítanunk az összejövetelt a beteges hitetlenségtől, mert Isten nem tud dolgozni ilyen körülmények között.
1: When I'm holding, you know, healing evangelistic meetings, I don't want unbelievers sitting in the 2 front rows.
0: Amikor például evangelizáló vagy gyógyító alkalmakat tartok, akkor nem akarom, hogy hitetlenek üljenek az első sorban.
1: I want faith-filled intercessors.
0: Hanem hittel teli közbenjárókat akarok látni.
1: To call down the power and presence of God.
0: Akik lehívják Isten erejét és jelenlétét.
1: And if you've got a room full of active unbelief, it's much harder to see God do anything. Much harder.
0: És hogyha egy terem tele van aktív hitetlenséggel, akkor sokkal nehezebb elérni, hogy Isten tenni tudjon valamit.
1: Even Jesus could do no miracle in his own hometown because of their unbelief.
0: Még Jézus sem tudott a saját városában semmi nagy csodát tenni az emberek hitetlensége miatt.
1: So Peter in Acts chapter 9.
0: Tehát Péter az apcsel 9-ben.
1: There's a wonderful

0: lady called Tabitha that made all kinds of garments and clothes for the people. She was like the mother of them all, and oh, how they loved her.
1: Volt ott egy Tabitha nevű hölgy, aki mindenkinek ruhákat vart, meg mindenkinek az anyukájaként viselkedett, mindenki nagyon szerette.
0: And when Peter gets there, they're all holding up these clothes. And, oh, oh, she's gone.
1: És meghalt ez az asszony, és amikor Péter megérkezett, akkor mindenki ott mutogatta neki ezeket a ruhákat, amiket vart nekik Tabitha, és ott siránkoztak, hogy meghalt, elment.
0: And he's looking at this scene.
1: És Péter úgy megnézi ezt a jelenetet.
0: Yeah, I remember what Jesus did.
1: Szóval emlékszem, mit csinált Jézus.
0: Get all these wailing people out of the room, for goodness sake.
1: Akkor könyörgöm, vigyenek innen minden siránkozót.
0: Then he kneels down.
1: Aztán letérdelt.
0: And prays.
1: Imádkozott.
0: And says, Tabitha, arise.
1: És azt mondta, Tabitha, kelj fel.
0: And if you match the what Jesus did to this, one's an exact copy of the other.
1: És hogyha megnézi, összehasonlítjátok ezt azzal, hogy Jézus mit csinált Jairus lányával, pontosan ugyanazt tette Péter is.
0: They learned to literally imitate Jesus and saw exactly the same results.
1: Megtanulták szó szerint utánozni Jézust, és pontosan azokat az eredményeket látták, mint ő.
0: The Apostle Paul said several times,
1: Pál apostol többször mondta,
0: imitate me, mimic me,
1: utánozzatok, mimikáljatok engem,
0: as I mimic Christ.
1: Ahogy én Krisztust mimikelem.
0: And those that did that,
1: és akik megtették ezt,
0: they saw the same results.
1: Azok ugyanazokat az eredményeket látták, mint Jézus.
0: So they came out of the upper room,
1: tehát kijöttek a felházból,
0: to literally mimic Jesus,
1: hogy szó szerint utánozzák Jézust.
0: And soon they were moving in the city of Jerusalem like little Jesuses.
1: És hirtelen már úgy mozogtak Jeruzsálem városában, mint kis Jézusok.
0: One more thing they did, and I'm going to close with this.
1: Még egy dolog, amit tettek, és ezzel fejezem be.
0: They cast down the demonic powers that were ruling over the city and cleared the heavens of those demonic spirits.
1: Ledöntötték a trónjukról azokat a démoni erőket, amik Jeruzsálem városa fölött uralkodtak, megtisztították tőlük a légteret.
0: And then they then went back into the city with the heavenly atmosphere totally transformed.
1: És utána úgy léptek ki a városba, hogy fölötte a levegő ég teljesen másmilyen volt már.
0: When Peter preaches once to the same crowd,
1: amikor Péter egyet prédikál ugyanannak a tömegnek,
0: 3,000 people are baptized and entered the church.
1: 3,000 merítkeznek be és csatlakoznak az egyházhoz.
0: Now, then a lame man was raised who was lying on a stretcher.
1: Aztán feltámad egy béna, aki egy hordányon feküdt.
0: Great miracle.
1: Nagy csoda.
0: But not to be compared with a rotting corpse walking alive out of the tomb.
1: De nem hasonlítható ahhoz, mint amikor egy rothadó hulla kisét el a sírból.
0: When Lazarus was raised,
1: amikor Lázár feltámadt,
0: the Jewish religious authorities, all they did was to find a way to kill him.
1: A vallási hatalmasságok erre csak azzal tudtak reagálni, hogy kerestek egy módot, hogy öljék meg Jézust.
0: And to kill Jesus. They wanted to kill both of them.
1: Meg Lázárt is, tehát mind a kettőt.
0: What crazy coon. Well, what else do you think they're doing?
1: Micsoda őrült csapat. Hát mit csinálnak ezek itt?
0: But when the lame man was raised,
1: de amikor ez a béna felállt,
0: leaping and praising God,
1: és ugrált és dicsérte Istent,
0: the whole city went crazy with joy.
1: Akkor bezsongott az egész város az örömtől.
0: 5,000 people were added to the church because of that one miracle.
1: És 5,000-en csatlakoztak az egyházhoz emiatt az egy csoda miatt.
0: Within 2 years, the church had gone from 120 to 20,000 people.
1: 2 éven belül 120-ról 20,000 főség nőtt a gyülekezet.
0: Why?
1: Miért?
0: Because little Jesuses were now loose in the city.
1: Mert rászabadultak a kis Jézusok a városra.
0: And they had enough. And they had an upper room prayer meeting that had the power to control all the demonic powers and principalities over the city.
1: És volt egy olyan ima alkalmuk a felházban, ami hatalmat gyakorolt minden a város fölött uralkodó szellemi fejedelemségre.
0: And those two things working together soon brought massive change to the city of Jerusalem.
1: És ez a két tényező együtt hamarosan óriási változást hozott Jeruzsálembe.
0: It all happened in 50 days.
1: Mindez 50 nap alatt történt.
0: From his resurrection to the breaking forth on the day of Pentecost, it was a 50-day training school, which they came out like little Christs.
1: Jézus feltámadásától addig, amikor pünköstkor kijöttek a felházból a tanítványok, 50 nap telt el, ami a királyságról szóló tanfolyammal telt el, és az egésznek a végén a tanítványok kis Jézusként jöttek ki a városba.
0: If we respond the same way, we're going to see the same results.
1: Hogyha mi is így reagálunk az üzenetre, ugyanezeket az eredményeket fogjuk látni.
0: Amen. Let's stand, let's pray.
1: Álljunk fel, imádkozzunk.
0: I want to pray just a prayer.
1: Csak szeretnék imádkozni.
0: Okay. Please keep your focus on the Lord Jesus.
1: És továbbra is koncentráljatok az Úr Jézusra, jó?
0: See, this is not teaching just to inform us.
1: Ez nem olyan tanítás, amiből csak információkat kell kapnunk.
0: Its purpose is to transform us to be the, to become the same.
1: Hanem az a célja, hogy olyanná alakítson minket, hogy mi is olyanok legyünk.
0: As God revealed things to me.
1: Hogyha Isten megmutat nekem dolgokat.
0: I said I will believe everything that you've said.
1: Én azt mondom, hogy mindent elhiszek, amit mondasz.
0: I will obey every commandment that you give.
1: És engedelmeskedem minden parancsodnak.
0: And I will claim every promise that you've written in your word.
1: És igényelni fogok magamnak minden ígéretet, amit leírtál a Bibliában.
0: And God was able to transform me.
1: És Isten engem át tudott alakítani.
0: And use me.
1: És használ engem.
0: As a little Christ.
1: Mint egy kis Krisztust.
0: To bring transformation to a great city.
1: Hogy átalakulást hozzak egy nagy városnak.
0: And I'm not anything special, I'm just a human being like Peter.
1: Én nem vagyok különleges, ugyanolyan ember vagyok, mint Péter.
0: Or like James and John.
1: Vagy mint Jakab és János.
0: In the natural we're full of faults and shortcomings.
1: Természetes szinten tele vagyunk hibákkal és fogyatékosságokkal, tehát nem vagyunk túl jó.
0: Grabbed hold of the word of God.
1: De megragadtam Isten szavát. Hiányosságokkal.
0: And they opened themselves up to be filled with the risen life of the Lord Jesus.
1: És megnyitottam magam, hogy az Úr Jézus feltámadott életével lehessek tele.
0: And he took over their humanity.
1: És ő átvette az én emberi lényem irányítását.
0: Made it his very own.
1: A sajátjává tette.
0: And soon they were living a transformed life.
1: És hamarosan már átalakult életet éltem.
0: And through them he was able to continue his works.
1: És Jézus által a tanítványok is folytatni tudták az ő cselekedeteit. És a kis Jézusok első csapata megjelent Jeruzsálemben.
0: Now let's believe God to do the same thing.
1: Higgyük, hogy Isten ugyanezt meg fogja tenni megint.
0: In the city that we represent.
1: Abban a városban, amit mi képviselünk.
0: We're the same basic human material.
1: Ugyanazzal az emberi alapanyaggal.
0: He's given us the Holy Spirit.
1: Ő nekünk adta a Szent Szellemet.
0: As the down payment, as the earnest money, as the guarantee.
1: Mint foglalót, mint garanciát, mint zálogot.
0: That he will finish and complete the good work begun in us.
1: Arra, hogy ő be fogja fejezni a bennünk elkezdett jó munkát.
0: Let's make up our mind.
1: Döntsük el.
0: Let's ask the Lord right now.
1: És most kérjük az Urat most.
0: Lord, would you rewire my mind?
1: Uram, tekercseld át az elmémet.
0: To think like God.
1: Hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
0: Rewire my mind.
1: Tekercseld át az elmémet.
0: To think like God.
1: Hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
0: So I can think the thoughts of God.
1: Hogy Isten gondolatait tudjam gondolni.
0: And have the faith of God.
1: És Isten hitét tudjam hinni.
0: And do the works of God.
1: És Isten cselekedeteit cselekedjem.
0: To the glory of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus dicsőségére.
0: Lord, I'm committing myself to become an upper room Christian.
1: Uram, elkötelezem magam arra, hogy felházbeli keresztény leszek.
0: Whatever that takes, whatever is necessary.
1: Akármi szükséges ehhez, bármibe kerül.
0: I'll pay the price.
1: Kifizettem az árát.
0: In time.
1: Időben.
0: In commitment.
1: Elkötelezettségben.
0: In obeying every word that you speak to me.
1: És abban, hogy engedelmeskedem minden szónak, amit mondasz nekem.
0: That you might bring forth.
1: Hogy előhozhasd
0: in this city,
1: ebben a városban
0: and every other city we represent,
1: és minden más városban, amit képviselünk
0: a harvest of little Christs,
1: a kis Krisztusok aratását,
0: that they're gonna glorify your name,
1: akik a te nevedet fogják dicsőíteni
0: and bring your kingdom in with power,
1: és hozd el a te királyságodat erőben
0: in Jesus mighty name,
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Randy Boyd, hogyan szól Isten? Című tanítását hallhatjuk.
3: Randy, you need to pay very much attention to Eger.
4: Okay? Ez fontos, ugye, Randy, te is sok figyelmet fordíts Egerre.
3: Because heroes of David, they gonna break open that city.
4: Mert Dávid hősei meg fogják nyitni azt a várost, Isten számára.
3: Somewhere this year, the combined churches of Székesfehérvár and Eger are gonna march into Eger.
4: Valamikor ebben az évben majd Székesfehérvár és Egri gyülekezet összefogásával meg fogják hódítani Egret.
3: Plus.
4: Egert, és akkor lesz a Blast meg plusz egyéb csapatok.
3: We lose the day, we lose the flow.
4: Tehát kibocsátjuk ezt a mai napot és az áradást.
3: We pray that the voice of the Lord is gonna be heard more clearly again in our nations.
4: Imádkozunk, hogy a mi nemzeteinkben újra világosabban, egyértelműbben hangozzon és hallatszódjon Isten hangja.
3: And that can only happen through people who are dedicated to learn how to hear his voice.
4: És ez csak olyan embereken keresztül történhet meg, akik odaszánták magukat arra, hogy megtanulják hallani az ő hangját.
3: Amen. You understand this?
4: Értitek?
3: God speaks through men.
4: Isten az embereken keresztül beszél.
3: But man has to learn how to hear the voice of the Most High God.
4: De az embereknek meg kell tanulniuk meghallani a magasságos Isten hangját.
3: Like Randy said, our nations don't need more things that just come from men.
4: Ahogy Randy is elmondta, a nemzeteinknek nincs szüksége több olyan dologra, ami csak emberektől származik.
3: Amen.
4: Így van.
3: They need people who learned to listen to God.
4: Olyan emberekre van szükség, akik megtanulnak odafigyelni Istenre.
3: Who can speak from God.
4: Akik tudnak Istentől szólni.
3: Bring worship that comes from earth to heaven.
4: Olyan imádást tudnak Istenhez küldeni a földről, a mennybe, ami.
3: And so there is an interaction between heaven and earth.
4: Hogy legyen egy kölcsönhatás, egy kölcsönös beszélgetés a menny és a föld között.
3: And unless we hear his voice.
4: És hogyha nem halljuk az ő hangját.
3: And learn to communicate with him.
4: És nem tanulunk meg Istennel kommunikálni.
3: There's no interaction, right?
4: Akkor ugye nincs kölcsönös hatás egymás között.
3: Amen. Open to lesson number 4, please.
4: Nyissátok ki a negyedik leckénél a jegyzetet.
3: Let me review what we did last night, and then we'll jump right into this morning's teaching.
4: Who? What was the something?
3: Let me review last night.
4: Okay. Tehát akkor áttekintem a tegnap esti eseményeket, és utána rögtön beleugrunk ennek a tanításnak a témájába.
3: Principle number 1.
4: Egyes alapelv.
3: God is a speaking God.
4: Isten olyan Isten, aki beszél.
3: Communication is not something he does, it's who he is. He is the word.
4: A kommunikáció nem az ő egyik tulajdonsága, hanem a lényének a része, hiszen ő maga a szó.
3: Principle number 2.
4: Kettes alapelv.
3: God created man to interact with him, to hear.
4: Isten úgy teremtette az embereket, hogy vele kölcsönhatásban legyenek és hallják őt.
3: We've been given all the spiritual capacities that we need.
4: Megkaptunk tőle minden szellemi képességet, ami szükséges ehhez.
3: We were created to hear God speak.
4: Úgy teremtett minket Isten, hogy halljuk, amikor ő beszél.
3: Principle number 3.
4: Hármas alapelv.
3: Man has a problem though.
4: Ennek ellenére az embernek van egy problémája.
3: Because of certain conditions we have not developed those abilities and capacities.
4: Mert bizonyos körülmények miatt nem fejlesztettük magunkban ezeket a képességeket.
3: And we've had a church that didn't teach us.
4: És olyan egyházban éltünk, amelyik nem tanított minket erre.
3: How to walk closely with the person of the Holy Spirit.
4: Hogy hogyan kell szoros közösségben élni a Szent Szellemmel.
3: And so we're now discovering these things.
4: Tehát most fedezzük fel ezeket a dolgokat.
3: Principle number 4.
4: Négyes alapelv.
3: God has given us a promise, a very clear promise in John chapter 3.
4: Isten adott nekünk egy nagyon egyértelmű ígéretet a János evangélium harmadik részében.
3: He says, my sheep hear my voice.
4: Azt mondta, az én juhaim hallják az én hangomat.
3: And I call them by name.
4: És én nevükön szólítom őket.
3: Isn't it interesting? It's in the context of hearing God's voice that he says he knows and calls our name.
4: Érdekes, hogy pont Isten hangja meghallásának a szövegösszefüggésében beszél Isten arról, hogy ő ismer minket, és mi ismerjük őt, és ő a nevünkön szólít minket.
3: No matter how intimate the Father wants to be with me.
4: Akár mennyire is akar az Atya bensőséges kapcsolatban lenni velem.
3: He wants me to hear him call my name personally.
4: Ő mindenképpen akarja, hogy én személyesen meghalljam, amikor a nevemen szólít.
3: A few years ago, we were pastoring together.
4: Néhány évvel ezelőtt együtt pásztoroltunk a feleségemmel egy gyülekezetet.
3: And on Sunday morning, I had in those days a very simple thing I did with the Father before I went to the church.
4: És abban az időben, vasárnap délelőttönként egy nagyon egyszerű módon kapcsolódtam az Atyához, tettem valami egyszerű dolgot, mielőtt mentem a gyülekezetbe.
3: On Sunday morning, I would do nothing but worship.
4: Vasárnap reggel nem tettem más, csak imádtam az Urat.
3: I would take the Psalms and read them to him.
4: Fogtam a Zsoltárok könyvét és felolvastam az Atyának.
3: And I would just tell the Father how great and cool he is.
4: És elmondtam neki, hogy milyen nagyszerű és milyen klassz.
3: God is cool.
4: Isten tényleg klassz.
3: And one Sunday morning I was just trying to bless him.
4: És egy vasárnap reggel ugyanígy, csak éppen próbáltam áldást jelenteni a számára.
3: And he called me by name.
4: És áldani őt, és ő nevemen szólított engem.
3: This is what he said.
4: Azt mondta.
3: He said, Randy, I appreciate you.
4: Azt mondta, Randy, értékellek téged.
3: And being the very spiritual man that I am.
4: És mivel én nagyon szellemi ember vagyok, ugye?
3: I said, oh no, Lord, I appreciate you.
4: Azt mondtam, nem, Uram, ez így nem stimmel, én értékellek téged.
3: And he said, Randy, shut up and listen.
4: És ő azt mondta, hogy Randy, fogd be szád és figyelj ide.
3: That's how fathers speak to their immature sons.
4: Így beszél az Atya az éretlen fiaihoz.
3: He said, I appreciate you so much.
4: Azt mondta, nagyon értékellek téged.
3: Because every day you take time just to be with me and to listen to me.
4: Mert minden nap szánsz időt arra, hogy egyszerűen csak velem legyél és odafigyelj rám.
3: And then the Father said, you don't know what that does in my heart.
4: És aztán azt mondta az Atya, hogy te nem is tudod, hogy mit jelent ez a szívemnek.
3: And I discovered things about the Father that morning.
4: És azon a reggelen megtudtam dolgokat az Atyáról.
3: And he called my name personally.
4: Ő személyesen a nevemen szólított engem.
3: Because I was learning to hear his voice.
4: Mert tanultam hallani az ő hangját.
3: And then there's another important part of the promise that Kelly shared with us.
4: És van ennek az ígéretnek, amit Kelly megosztott velünk, egy másik fontos része.
3: It's one thing to hear his voice.
4: Egy dolog hallani Isten hangját.
3: It's an entirely different thing to know his voice.
4: De egészen más dolog ismerni a hangját.
3: Remember the illustration with Hannah, our daughter?
4: Emlékeztek erre az illusztrációra, amit Hannával, a lányunkkal kapcsolatban mondott.
3: A fantastic picture of the process of learning to hear and then to know.
4: Ez egy fantasztikus példa volt arra a folyamatra, amelyben megtanulunk először hallani és utána megismerni.
3: But the promise says they will follow me because they know my voice.
4: És az ígéretnek az a lényege, hogy ők követni fognak engem, mert ismerik a hangomat.
3: Now the implication is if I don't know his voice, I am not following him.
4: Ebbe beleérthető az, hogy ha nem ismerem az ő hangját, akkor nem is követtem őt.
3: Are you really following Jesus?
4: Valóban Jézust követitek?
3: It's a good question, isn't it?
4: Követitek igazán? Ez egy jó kérdés, nem?
3: There's one level to follow Jesus through the scriptures only.
4: Jézus követésének van egy olyan szintje, amikor csak a Biblia alapján követjük őt.
3: But when I follow him through the scriptures and through that personal direct voice.
4: De van egy olyan változat is, amikor az írott ige által is, de azáltal is követem őt, hogy hallom az ő hangját személyesen.
3: It's a whole different level of following the Lord.
4: Ez az Úr követésének egy egészen más szintje.
3: The last principle Kelly taught us last night.
4: Az utolsó alapelv, amit Kelly tanított nekünk tegnap este.
3: Says the voice of a stranger they will not follow.
4: Az arról szól, hogy az idegen hangját nem követik a juhok.
3: And as we begin to seek to hear his voice for our lives.
4: És ahogy egyre inkább törekszünk arra, hogy meghalljuk Isten hangját az életünkre vonatkozóan.
3: I can remember the early days in my life.
4: Emlékszem az én életem egy korai időszakára.
5: I was trying to hear God's voice.
4: Akkor nagyon igyekeztem hallani az ő hangját.
5: And I began to hear many voices.
4: És elkezdtem sok hangot hallani.
5: I didn't even know I was hearing these other voices until I learned to listen to him.
4: Nem is tudtam igazából, hogy hányféle hangot hallok, amíg meg nem tanultam Istenre odafigyelni.
5: There's the voice of my culture.
4: Volt a kultúrámnak a hangja.
5: I'm reading books about Chinese Christians and Korean Christians and African Christians right now.
4: Most olyan könyveket olvasok, amelyek kínai keresztényekről, koreai keresztényekről és afrikai keresztényekről szólnak.
5: And I'm asking the Father one question.
4: És egy kérdést teszek fel közben az atyának.
5: How much of what I'm hearing from you is just American cultural Christianity?
4: Abból, amit tőled hallok, abból mennyi igazán az, ami az amerikai keresztény kultúrának a hangja?
5: Or Hungarian cultural Christianity?
4: Vagy magyar kulturális kereszténység?
5: Austrian culture.
4: Vagy osztrák kultúra.
5: That's one voice we've got to learn to discern.
4: Ez egy olyan hang, amit meg kell tanulnunk megkülönböztetni a többitől.
5: We've got to learn to tune that one in and tune the Father. Tune that one out and tune the Father in.
4: Meg kell tanulnunk lehangolódnunk arról a hangról és ráhangolódnunk az Atyára.
5: There's the voice of the religious spirit.
4: Aztán van a vallásos szellem hangja.
5: It sounds so much like the Holy Spirit sometimes.
4: Néha nagyon hasonlít arra, ahogyan a Szent Szellem szól.
5: But I'm going to teach you today how to discern between the two.
4: De ma szeretném megtanítani nektek, hogy ezt a kettőt hogy kell egymástól megkülönböztetni.
5: There's the voice of fear.
4: Aztán van a félelem hangja.
5: I know many Christians, the Holy Spirit begins to speak to them.
4: Nagyon sok keresztényt ismerek, akikhez elkezd szólni a Szent Szellem.
5: Because when the Holy Spirit speaks to you about a young woman with a homosexuality program, a problem.
4: Mert ugye amikor a Szent Szellem szól neked egy hölgyről, akinek a homoszexualitással van problémája.
5: And then you begin to.
4: Egy kérdést teszek fel közben az atyának.
5: How much of what I'm hearing from you is just American cultural Christianity?
4: Abból, amit tőled hallok, abból mennyi igazán az, ami az amerikai keresztény kultúrának a hangja?
5: Or Hungarian cultural Christianity?
4: Vagy magyar kulturális kereszténység?
5: Austrian culture?
4: Vagy osztrák kultúra?
5: That's one voice we've got to learn to discern.
4: Ez egy olyan hang, amit meg kell tanulnunk megkülönböztetni a többitől.
5: We've got to learn to tune that one in and tune the Father. Tune that one out and tune the Father in.
4: Meg kell tanulnunk lehangolódnunk arról a hangról és ráhangolódnunk az Atyára.
5: There's the voice of the religious spirit.
4: Aztán van a vallásos szellem hangja.
5: It sounds so much like the Holy Spirit sometimes.
4: Néha nagyon hasonlít arra, ahogyan a Szent Szellem szól.
5: But I'm going to teach you today how to discern between the two.
4: De ma szeretném megtanítani nektek, hogy ezt a kettőt hogy kell egymástól megkülönböztetni.
5: There's the voice of fear.
4: Aztán van a félelem hangja.
5: I know many Christians, the Holy Spirit begins to speak to them.
4: Nagyon sok keresztényt ismerek, akikhez elkezd szólni a Szent Szellem.
5: Because when the Holy Spirit speaks to you about a young woman with a homosexuality program, a problem.
4: Mert ugye amikor a Szent Szellem szól neked egy hölgyről, akinek a homoszexualitással van problémája.
5: And then

0: out and tune the Father in.
1: Meg kell tanulnunk lehangolódnunk arról a hangról és ráhangolódnunk az Atyára.
0: There's the voice of the religious spirit.
1: Aztán van a vallásos szellem hangja.
0: It sounds so much like the Holy Spirit sometimes.
1: Néha nagyon hasonlít arra, ahogyan a Szent Szellem szól.
0: But I'm going to teach you today how to discern between the two.
1: De ma szeretném megtanítani nektek, hogy ezt a kettőt hogy kell egymástól megkülönböztetni.
0: There's the voice of fear.
1: Aztán van a félelem hangja.
0: I know many Christians, the Holy Spirit begins to speak to them.
1: Nagyon sok keresztényt ismerek, akikhez elkezd szólni a Szent Szellem.
0: Because when the Holy Spirit speaks to you about a young woman with a homosexuality program, a problem.
1: Mert ugye, amikor a Szent Szellem szól neked egy hölgyről, akinek a homoszexualitással van problémája.
0: And then you begin to sense that he's saying, do something right now.
1: És aztán elkezded érzékelni, hogy az Úr azt mondja, hogy most rögtön tegyél ezzel kapcsolatban valamit.
0: You'll probably hear another voice.
1: Akkor valószínűleg egy másik hangot is fogsz hallani.
0: A voice of, oh, but that would maybe hurt her.
1: Ami azt mondja, hogy hát de talán ettől megbántódik ez a hölgy.
0: And the voice of fear begins to rise up in these supernatural moments.
1: És elkezd a félelem hangja is felerősödni ezekben a természet fölötti percekben.
0: And perhaps it is a caution from the Lord.
1: Talán az Úr figyelmeztet.
0: Maybe it's the voice of fear.
1: De lehet, hogy a félelem hangja.
0: The fear of man.
1: Az emberektől való félelem.
0: The fear of failure.
1: A kudarctól való félelem.
0: The fear of looking stupid in front of other people.
1: A félelem attól, hogy ostobának tűnünk mások előtt.
0: I was speaking at a conference in Prague on miracles the other day.
1: Egyik nap a közelmúltban Prágában beszéltem egy konferencián a csodákról.
0: We were praying together right before the conference started.
1: A konferencia kezdete előtt együtt imádkoztunk.
0: And I began to feel like God was giving me words of knowledge about healing.
1: És elkezdtem úgy érezni, hogy az Úr ilyen tudománybeszédeit adja nekem a gyógyulásra.
0: So we began to write them down.
1: Elkezdtük leírni ezeket.
0: I spoke the message.
1: Aztán elmondtam az üzenetemet.
0: And then I pulled out the little piece of paper.
1: Aztán elővettem a kis papíromat.
0: And as soon as I grabbed that piece of paper, guess what voice began to speak to me?
1: És amint elővettem ezt a papírdarabot, mit gondoltok, melyik hang kezdett el beszélni hozzám?
0: If you're wrong about these things, you're going to look real stupid in front of all these people who've come to hear you speak.
1: Ahogyha tévedsz ezekkel a leírt dolgokkal kapcsolatban, akkor ostobának fogsz látszani mindezek előtt az emberek előtt, akik eljöttek meghallgatni.
0: I called out the first one.
1: Elmondtam az elsőt.
0: I said, I feel like the Lord has spoken to me about this physical problem.
1: Azt mondtam, úgy érzem, hogy az Úr szólt hozzám ezzel és ezzel a betegséggel kapcsolatban.
0: Who is that in this place tonight?
1: Kire vonatkozik ez ezen a helyen ma este?
0: No one raised their hand.
1: Senki nem emelte fel a kezét.
0: So you know what happened? The voice got louder.
1: Tudjátok, mi történt? Ettől hangosabb lett ez a hang.
0: You're stupid.
1: Ostoba vagy.
0: You're a fool.
1: Bolond vagy.
0: You look like a fake in front of all these people.
1: Egészen lökötnek látszol itt mindenki előtt.
0: These are voices we hear, aren't they?
1: Néha ilyen hangokat hallunk, nem?
0: So you know what I did?
1: Tudjátok, mit csináltam?
0: I read the second one.
1: Felolvastam a másodikat.
0: Six people had miracles that night.
1: És hat ember kapott csodát aznap este.
0: And then the third.
1: Aztán a harmadikat.
0: And then at the end, a lady comes up and says, I was the first one. I was just embarrassed to raise my hand.
1: És a legvégén odajött egy hölgy, és azt mondta, hogy én voltam az, akiről először beszéltél, csak szégyeltem magam, nem emeltem fel a kezem.
0: There's many voices that speak to us.
1: Nagyon sok hang szól hozzánk.
0: But one of the biggest voices we have to learn to discern is the voice of our own soul.
1: De az egyik legjelentősebb hang, amit meg kell tanulnunk megkülönböztetni, az a saját lelkünknek a hangja.
0: Is this God speaking to me? Or is this just me? That's the big one.
1: Ez az Isten szól hozzám, vagy csak tőlem van a dolog? Ez egy jelentős pont.
0: So we're going to do a little activity as we begin today.
1: Tehát ma így kezdetben teszünk valamit, csinálunk valamit.
0: How does God speak to us?
1: Hogyan szól Isten hozzánk?
0: What are the different channels he might use to communicate with us personally?
1: Melyek lehetnek azok a különböző csatornák, amelyeken keresztül szól hozzánk személyesen?
0: I'm going to give you 5 minutes to do this little activity.
1: Adok nektek 5 percet erre a kis tevékenységre.
0: There's a little Bible study in your notes.
1: Van a jegyzetetekben egy Biblia tanulmány.
0: There's one story from the scriptures.
1: Egy történet az igéből.
0: In this one encounter with the Lord, God speaks to Peter and to others in several different ways.
1: Ebben a kis találkozásban az Úrral, Isten különböző módokon szól Péterhez és másokhoz.
0: So I want you to read the story in Acts 10.
1: Hát szeretném, ha elolvasnátok a történetet az Apcselekvőkben.
0: And then write every different way

0: speaks to people in this one single story.
1: És utána leírnátok azt, hogy Isten a különböző emberekhez milyen módokon szól ebben az egy történetben.
0: Do this quickly, I'll give you about 4 or 5 minutes.
1: Gyorsan tegyétek meg, 4-5 percet adok rá nektek.
0: Okay, here we go.
1: Na szóval akkor.
0: What are some different ways God spoke to these people in this story?
1: Tehát ebben a történetben Isten milyen különböző módokon szólt az emberekhez?
0: It's the story of Cornelius and Peter.
1: Tehát ez a történet ugye Cornéliusról és Péterről szól.
0: Let's list as many ways as we can.
1: Tehát soroljunk fel, ahány módot csak tudunk, hogy hogyan szólt Isten.
0: By an angel. But I thought the Holy Spirit spoke in the book of Acts. Why do we still need angels?
1: De hát úgy gondoltam, ugye, hogy az Apcselben már a Szent Szellem szól az emberekhez. Miért van szükség angyalokra?
0: What else?
1: Aztán még?
0: What?
1: A picture. Képáltal.
0: A vision or a picture.
1: Igen. Látásság.
0: A voice. It says twice. And Peter heard a voice.
1: Egy hangon. Tehát azt is olvasjuk, hogy Péter hallott egy hangot.
0: Says, and then another time it says, and the Spirit said.
1: Ugye a következő alkalommal meg azt mondja, hogy és a Szent Szellem mondta neki.
0: Now I'm not clear whose voice he was hearing when it said a voice said.
1: Tehát ugye nem egészen világos, hogy kinek a hangját hallotta, amikor ugye azt olvasjuk, hogy és szólt hozzá egy hang.
0: Perhaps it was Jesus, perhaps an angel. We don't know, but it was a voice from heaven.
1: Talán Jézus volt, talán egy angyal, nem tudjuk pontosan. Az a lényeg, hogy egy mennyből való hang volt.
0: We have a trance. Peter fell into a trance.
1: Ugye elragadtatásba esett Péter.
0: And then he saw a vision.
1: Aztán látott egy látomást.
0: The first one, there was a vision and an angel in the vision.
1: Tehát az első az egy látomás volt és egy angyal volt a látomásban.
0: So what can we conclude from this one story from the scriptures?
1: Tehát mire következtethetünk ebből az egy történetből a Bibliában? God speaks in many ways.
0: God speaks in many ways.
1: Hogy Isten sok módon szól, így van.
2: And one more Peter speak, the last one, Peter. Peter will tell for Cornelius.
0: God speaks through Peter to Cornelius. Excellent.
1: És az utolsó pedig az, ugye, hogy az volt az üzenet, hogy majd Péter mondja Cornéliusnak a lényeget. Tehát
0: so God Péternek. Speaks through us.
1: Tehát Isten rajtunk keresztül is szól.
0: What are some conclusions we can draw from this story? He speaks in many ways.
1: Tehát akkor mik azok a következtetések, amiket levonhatunk ebből a történetből? Az egyik az, hogy Isten sokféle módon szól.
0: A second thing we conclude is, he might want to speak to me through many channels, even with one message.
1: Egy másik következtetés az, hogy Isten lehet, hogy sok módon akar hozzám szólni, akár ugyanarról a dologról is.
0: Perhaps sometimes we limit God.
1: Néha lehet, hogy korlátozzuk Istent.
0: That he can only speak to me like this or like this.
1: Azt gondoljuk, hogy ő így vagy úgy akar hozzánk szólni.
0: A third thing I can learn from this story.
1: Egy harmadik dolog, amit ebből a történetből megtanulhatok.
0: Some of the forms of communication are spectacular and very supernatural looking.
1: Vannak a kommunikációnak olyan formái, amelyek nagyon látványosak és nagyon természetfölöttinek látszanak.
0: Some of the forms of communication are much simpler.
1: De vannak sokkal egyszerűbb kommunikációs módok is.
0: A vision and an angel.
1: Egy látomás és egy angyal.
0: A trance and a vision of a sheet coming down from heaven. Supernatural, very spectacular.
1: Egy látomás, egy nagy lepedőről, ami leszáll a mennyből. Ez egy nagyon természetfölötti, nagyon látványos dolog.
0: God spoke through Peter.
1: Yeah. Tehát Isten Péteren keresztül is szólt viszont.
0: Peter was just standing there and it says he heard the voice of the Spirit, this small voice in his heart.
1: Aztán Péter ugye áll ott és mondja, hogy hallott egy hangot, hallotta a Szent Szellem halk szelíd hangját a szívében. Tehát minden a hang egy utasítást is tartalmazott, amit aminek eleget kellett tenni ahhoz, hogy Isten akarata meg tudjon történni.
0: Let me just say that so Gerhard gets it. All the voices had to be followed and obeyed to see what the Lord wanted to do and what was unfolding.
1: Tehát így tudod kibontakozni Isten akarata.
0: What are different ways God speaks to us?
1: Melyek a különböző módok, ahogyan Isten szól hozzá?
0: Now there's a list in your notes.
1: jegyzetetekben van egy lista.
0: But let me make this statement. We're just going to read through these quickly.
1: Gyorsan végig fogjuk ezt olvasni, de a következőt szeretném mondani erről.
0: God speaks to each of us through one or more of these ways.
1: Isten mindegyikünkhöz szól ezeknek a módoknak egyikével vagy többel egyszerre.
0: But I discovered different people seem to have different channels.
1: De úgy tapasztaltam, hogy különböző embereknél különböző csatornák működnek inkább.
0: You have some sound equipment here.
1: Tehát van itt ugye egy ilyen hangosító rendszer.
0: This one has 5 different channels on it.
1: Ezen különböző 5 különböző csatorna van.
0: For sound to come into it.
1: Ahhoz, hogy belejöhessen a hang ezekbe a csatornákba.
0: And in some soundboards, some channels pick up different kinds of sound.
1: És vannak olyan keverőpultok, ahol a különböző csatornákba különböző fajta hangoknak kell bemenni.
0: Some of us seem to hear God in spectacular ways.
1: Úgy tűnik, hogy vannak köztünk olyanok, akik látványos módokon hallják Istent.
0: If Franz doesn't have 3 visions and 8 angels a week, he feels like he's backslidden.
1: Hogyha Franznak nincs egy héten 3 látomása és nem találkozik 8 angyallal, akkor úgy érzi, hogy visszaesett.
0: When you hear him talk, he is very prophetic in his nature.
1: Amikor halljátok Franzot beszélni, ő nagyon profétai módon beszél.
0: And it seems like he has a direct line to heaven sometimes.
1: És néha úgy tűnik, hogy közvetlen forró drótja van a mennyben.
0: I have not had half of the types of experiences he's had.
1: Én fele annyi fajta átélésen se estem még át, mint ő.
0: But I've discovered God speaks to me just as much as he speaks to Franz.
1: De arra is rájöttem, hogy azért Isten hozzám is beszél legalább annyit, mint Franzhoz.
0: The key is discovering which channels God speaks most to me through.
1: Abban van a kulcs, hogy felfedezzük, hogy hozzám melyik csatornán keresztül beszél leginkább Isten.
0: And not comparing my channels to Franz's channels.
1: És a saját csatornáimat ne hasonlítsam össze a Franz csatornáival.
0: God chooses how he speaks.
1: Isten dönti el, hogy hogyan szól.
0: We must learn what are our frequencies, our channels.
1: Nekünk rá kell jönnünk, hogy mi a mi frekvenciánk, ami hullámhosszunk.
0: And then we can learn from one another and experiment farther out.
1: Aztán tanulhatunk egymástól is, és további kísérleteket folytathatunk.
0: Number one.
1: Egyes módszer.
0: God above all wants to speak through us, to us through the scriptures.
1: Isten mindenek előtt a Szentíráson keresztül akar hozzánk szólni.
0: Now you need to get this statement.
1: Ezt nagyon fel kell fogjátok, amit
0: this mondok. This should be the first place I hear the voice of God.
1: A Bibliának kell az első számú csatornának lenni, ahogyan hallom Istent.
0: I need to saturate myself with this.
1: Át kell itatnom a lényemet a Bibliával.
0: Or it is dangerous to try to turn my ear to heaven and hear directly.
1: Mert egyébként, ha nem ezt teszem, akkor veszélyes, hogyha megpróbálok ráhangolódni a menny közvetlen a hullámhosszára.
0: This is the perfect word I can always depend upon.
1: A Bibliában van a tökéletes szava Istennek, amire mindig hagyatkozhatok.
0: This is the primary way God speaks to me.
1: Tehát ez az elsődleges mód, ahogy Isten hozzám szól.
0: Now, a few years ago we had a young man in our church that was very prophetic.
1: Néhány évvel ezelőtt volt a gyülekezetünkben egy nagyon profétikus fiatalember.
0: And he came to Scott and I, we were pastoring the church. To Scott, my friend, we were pastoring the church together.
1: Ja, igen, tehát jött Scott, a barátom, és együtt pásztoroltuk a gyülekezetet.
0: And he said, I've had 3 visions this week.
1: És azt mondta, ezen a héten 3 látomásom volt.
0: What do you think God is saying to me?
1: Mit gondolsz, mit mond nekem Isten?
0: Scott said, Brad, that was the young man's name.
1: Tehát Scott volt ugye ez a pásztortársam, és Bradnek, a fiatalembernek, aki ilyen látomásokat látott, azt mondta,
0: have you read your Bible this week?
1: Hogy ezen a héten olvastál már Bibliát?
0: He said, no.
1: Azt mondta, nem, még.
0: He said, God is telling you to go home and read the Bible. That's what he's saying to you.
1: Azt mondja Scott, hogy hát Isten azt akarja neked mondani, hogy menj haza és olvasd a Bibliát.
0: God wants to speak to us through the already spoken written word.
1: Isten akar hozzánk szólni a már kimondott, leírt szaván keresztül.
0: And when we read this word, we need to ask the Lord, speak, Lord, open my ears.
1: És amikor ezt a Bibliát olvassuk, akkor úgy kell imádkoznunk, hogy Uram, nyisd meg a füleimet és szólj hozzám ezen keresztül.
0: Turn to Luke chapter 24.
1: Lapozzatok a Lukács 24-hez.
0: Verse 45.
1: 45. Vers.
0: You need to pray this little verse over and over.
1: Újra és újra imádkoznotok kell ezt az ige verset.
0: Then he opened their minds to understand the scriptures.
1: Akkor megnyitotta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.
0: Come here, Callie. Callie has just learned. She's been doing a little study, and this word "understand" means something very particular. Listen to what it means.
1: Most Callie éppen egy ilyen ige tanulmányt folytat, a Biblia tanulmányt ebben a témában, és nagyon érdekes dolog az, amit megtudott arról, hogy ez az érteni szó mit jelent.
3: The word "understanding" means to experience.
1: Az érteni ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy megtapasztalni.
3: It's to come into knowledge by experience.
1: Amikor tapasztalat alapján értünk meg, vagy ismerünk meg valamit.
3: It's to understand using all of our senses.
1: Amikor minden érzékszervünkkel együtt értünk meg valamit.
0: So what did Jesus do?
1: Tehát mit tett Jézus?
0: He opened their mind.
1: Megnyitotta a tanítványok elméjét.
0: So that when they began to speak and study the scriptures.
1: Hogy amikor elkezdett beszélni velük és megmagyarázni az írásokat.
0: They didn't see Christ on a mental level.
1: Akkor Krisztust ezek a tanítványok nem az elméjükkel értették meg.
0: They began to experience through the word the risen Christ.
1: Hanem az Biblián keresztül, az íráson keresztül élték át, tapasztalták meg a feltámadott Krisztust.
0: He opened their minds so that they could experience God through the scriptures.
1: Megnyitotta az elméjüket, hogy az íráson keresztül tapasztalhassák meg Istent.
0: And he said to them.
1: És azt mondta nekik.
0: So when I open the scriptures, this is what I pray.
1: Tehát amikor én kinyitom az írásokat, ezért imádkozom.
0: Father, open me up today.
1: Atyám, nyisd meg engem ma.
0: That I would experience you through the scriptures.
1: Hogy megtapasztaljalak téged az íráson keresztül.
0: And the last phrase of that verse is, and Jesus said, and speak to me, Lord.
1: És utána azt mondja a következő vers elején, és mondta nekik, tehát hogy Uram, szólj hozzám.
0: Second way God speaks to us according to the scriptures.
1: Az ige szerint a második, a Biblia szerint a második mód, ahogy Isten szól hozzánk.
0: Is through impulses and urges.
1: Az késztetésekkel és sürgetésekkel, serkentésekkel.
0: Strong feelings.
1: Erős érzések által.
0: You find this in Mark chapter 1 verse 12 in the life of Jesus.
1: A Mark 1:12-ben olvashatunk erről Jézus életéből.
0: He had just been baptized and filled with the Holy Spirit.
1: Jézus éppen ez előtt merítkezett be és töltekezett be Szent Szellemmel.
0: And the way it reads in the English, I don't know about the Hungarian, it says, and the Spirit urged him to go into the wilderness.
1: Az angol Bibliában az van, hogy is a Szent Szellem sürgette őt, serkentette arra, hogy menjen ki a pusztába, a magyar kényszerítette.
0: The Greek word used there is not the word for a voice.
1: Itt az a görög szó, amit használ a Biblia, nem egy hangra vonatkozik.
0: It is the word for a strong, compelling feeling.
1: Tehát egy erős, kényszerítő, késztető érzés.
0: How many of those have you denied and not paid attention to?
1: Hanyan éltetek ilyet már át, úgy, hogy utána figyelmet kívül hagytátok, és nem tettétek meg, amire sürgetett.
0: If we don't learn to listen to this voice of the Lord, we're not going to get the bigger ones.
1: Hogyha nem tanuljuk meg Istennek a hangját ilyen módon meghallani, akkor a nagyobb léptékű meghallásokban nem részesülünk.
0: These gentle urgings in the heart.
1: A szívünkben való gyengéd serkentések.
0: Now perhaps he will speak to us in other ways.
1: Talán más módokon is szól hozzánk Isten.
0: But I feel like this is one of the earliest he begins to speak to people through by his spirit.
1: De azt gondolom, hogy ez a kezdetiek közé tartozik, amikor Isten elkezd a szelleme által szólni az emberekhez.
0: How many of you know these feelings?
1: Hányan ismertek ilyen érzéseket?
0: You need to tune our souls to obey.
1: A lelkünket rá kell hangolnunk az engedelmességre.
0: About a year ago in January.
1: Körülbelül egy évvel ezelőtt januárban.
0: I was in the city of Lubbock where we were going to move 6 months later.
1: Lubbock városában voltam, oda költöztünk 6 hónappal később.
0: I was leaving this place.
1: Éppen távoztam onnan.
0: I felt this strong urge to turn left.
1: És volt bennem egy erős serkentés, hogy forduljak balra.
0: But the place I was staying was to the right.
1: De ahol én megszálltam, akkor az éppen jobbra felé volt.
0: To the left was cotton fields.
1: A bal oldalon gyapott földek voltak.
0: My mind was going, this is crazy.
1: Az elmémben az volt, hogy hát ez bolondság.
0: But I've learned, I am learning to be sensitive to the movings of the Lord.
1: De tanulom azt, hogy érzékeny legyek az Úr ilyen serkentéseire.
0: I turned left.
1: Úgyhogy balra fordultam.
0: I drove a little ways.
1: Kicsit hajtottam az autómmal.
0: I said, this is crazy.
1: Azt mondtam, ez bolondság.
0: I turned my car to go back the way I was supposed to be going.
1: Aztán visszafordultam az autóval, hogy arra fele kezdjek menni, amerre igazán mennem kellett.
0: And the urging became a little stronger.
1: És akkor kicsit erősebb lett ez a serkentés.
0: I never heard a voice.
1: Nem hallottam hangot egyszer.
0: I turned left again.
1: Na, akkor megint mentem balra fele.
0: I found a street.
1: Találtam egy utcát.
0: I found a hidden neighborhood of houses on beautiful pieces of land.
1: És találtam egy kis olyan lakó területet, ahol így nagyon gyönyörű tájban, nagyon szép telkeken voltak házak.
0: It was just outside the city on one quarter hectares of land with horses and other animals.
1: Ez pont a városon kívül esett ez a kis hely, egy ilyen negyed hektáros terület volt, és lovak voltak, meg minden.
0: My wife and I for years have been wanting to live in a place just like that.
1: Évek óta a feleségemmel pont egy ilyen helyen szeretnék élni.
0: Supernaturally, I found a piece of land.
1: Tehát természet fölötti módon találtam ezt a területet.
0: We bought it at a supernatural price.
1: És természet fölötti árért vettük meg.
0: We built a house worth much money at a very low price by supernatural urgings.
1: És nagyon olcsón tudtuk felépíteni azt a házat, ami sokkal többet ér most, mint amennyibe került. És természet fölötti ilyen serkentések segítettek abban, hogy ezt így végig tudjuk csinálni.
0: The day we moved into the house, we made $75,000.
1: Azon a napon, amikor beköltöztünk a házunkba, ezzel már 75 ezer dollárt kerestünk.
0: Now $75,000 may not be a lot to you, but to me it is like a mountain.
1: 75 ezer dollár lehet, hogy nektek nem hangzik túl soknak, de nekem olyan, mint egy hegy.
0: It was a miracle.
1: Ez egy csoda volt.
0: One small urge listened to and obeyed.
1: Egy kis serkentéssel kezdődött, amire odafigyeltem és engedtem neki.
0: The third way God speaks to us.
1: A harmadik mód, hogy Isten szól hozzánk.
0: Is our conscience.
1: A lelki ismeretünk.
0: 28 times the Bible speaks about our conscience.
1: A Biblia 28-szor említi a lelki ismeretet.
0: And in the book of 1 Timothy chapter 1.
1: És az 1 Timóteus 1-ben.
0: Verse 5 and verse 19.
1: Az 5. és a 19. vers.
0: Paul tells Timothy to keep a good conscience.
1: Ezekben a versekben Pál azt mondja Timóteusnak, hogy tartsa meg a jó lelkiismeretet.
0: To obey the urgings of his conscience.
1: És engedelmeskedjen a lelkiismerete serkentéseinek.
0: Alan Vincent speaks of this over and over.
1: Alan Vincent beszél erről sokszor.
0: He speaks of about a word-soaked conscience.
1: A Bibliával átitatott lelkiismeretet szokott emlegetni.
0: That when we soak our lives in the scriptures.
1: Hogy amikor az írásokkal átitatjuk az életünket.
0: That our conscience begins to be one of the primary ways God speaks and guides us.
1: Akkor a lelkiismeretünk válik az egyik elsődleges eszközé, amin keresztül Isten szól hozzánk és vezet minket.
0: How many of you ever disobeyed your conscience?
1: Hányszor volt már, hogy nem engedelmeskedtetek a lelkiismereteteknek.
0: That little small voice that God places within.
1: Ez a kis halk hangocska, amit Isten elhelyez a bensőnkben.
0: And we think it's just us, but it's Father.
1: És mi azt gondoljuk, hogy csak a saját gondolataink ezek, de az Atyától vannak
0: ezek.
1: His
0: Spirit saying yes, no.
1: Amikor az ő szelleme által mond igent vagy nemet.
0: A fourth way God speaks to us.
1: A negyedik mód, ahogy Isten szól hozzánk.
0: The still small voice of the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem a halk és szelíd hangja.
0: Acts 10:19.
1: Apcsel 10:19.
0: The Spirit said to Peter.
1: A Szent Szellem azt mondta Péternek.
0: Now, let's go to number 5.
1: Na nézzük akkor az ötödiket.
0: He speaks to us through our natural thought processes.
1: Isten szól hozzánk a természetes gondolkodási folyamatainkon keresztül.
0: Now, I want to define for you the difference between these two.
1: Szeretném meghatározni számotokra a különbséget a kettő között.
0: Sometimes the Holy Spirit speaks to me as a separate voice from my own thoughts.
1: Néha a Szent Szellem úgy szól hozzám, hogy a hangját meg tudom különböztetni a saját gondolataimtól.
0: Pauli, go and do this.
1: Pauli, menj bele ebbe a dologba.
0: Kelly, and it comes, it may be in your mind, but it's another person's voice.
1: Tehát lehet, hogy az elmémben hallom a dolgot, de valaki másnak a hangja egyértelműen.
0: Now often the voice of the religious spirit early in my walk would masquerade as this other distinct voice.
1: Sokszor, tehát nekem is a keresztény életem elején a vallásos szellem adja ki magát ennek a másik hangnak.
0: The voice of my culture would speak to me.
1: A kultúrám hangja is szól hozzám.
0: But then there's the second way the Holy Spirit speaks.
1: Aztán van egy másik módja is, ahogy a Szent Szellem szól.
0: It like just comes up from within, and it could be one of your own thoughts.
1: Egyszerűen a belsőnkből felfakad valami, és lehet akár a saját gondolatunk is.
0: It's not a separate voice that's distinctive.
1: Tehát nem egy megkülönböztethető másik hang.
0: It's your own voice.
1: Hanem a saját hangunk.
0: But perhaps it's God.
1: De talán Istentől van.
0: This is the primary way he speaks to me secondly.
1: Ez a második legfőbb módja annak, ahogy hozzám szól az Úr.
0: So my real journey is it me or is it the Spirit dwelling in me?
1: Tehát az én utazásom arról szól, hogy tőlem van egy dolog, vagy a bennem lakodó Szent Szellemtől.
0: Many times I'm in a situation and I just know what to do.
1: Sokszor vagyok egy helyzetben, és egyszerűen tudom, hogy mit kell tennem.
0: And if I step out by faith, usually good things happen.
1: És hogyha hit által kilépek, általában jó dolgok következnek utána.
0: Sometimes I step out by faith and nothing happens.
1: Néha kilépek hit által, és semmi nem történik.
0: And it's a great learning experience.
1: És ez egy nagyszerű tanulási tapasztalat.
0: That was my own soul.
1: Ez a saját lelkemből volt.
0: And so I begin to look, okay, what was different than the last time? Where did I miss a little?
1: És aztán elkezdem kutatni, hogy legutóbb mi volt más, mint a mostani átélésemben.
0: Another way
1: mi az, amire
0: speaks.
1: Oda kell jobban figyelnem.
0: Another way God speaks is through other people.
1: Egy másik mód, ahogy Isten szól, más embereken keresztül.
0: Like Peter, he spoke and they heard the Lord speak through him.
1: Mint Péter esetében, hogy Péter beszélt Kornéliuszékhoz, és mégis az Úr hangját hallották
0: tőle. But if we learn to tune our spirit,
1: meg kell tanulnunk a szellemünket rá hangolni.
0: I might hear a conversation between Pauli and Paul.
1: Lehet, hogy hallok egy beszélgetést Pauli és Paul között.
0: And I'm just overhearing them talk.
1: Egyszerűen meghallom, hogy beszélgetnek.
0: And one sentence they say, God, it comes like a message from heaven to me.
1: És valamelyikük kimond egy mondatot, ami a számomra úgy hat, mint egy üzenet a mennyből.
0: One time I was listening to a man named Jack Deere speak.
1: Egyszer egy Jack Deere nevű embert hallgattam.
0: He had an entire message.
1: Egy egész üzenetet elmondott.
0: Really it wasn't overly very good.
1: Nem volt úgy általánosságban egy túl nagy üzenet.
0: He said one phrase.
1: De mondott egy mondatocskát.
0: That one half sentence has changed my entire existence.
1: És ez a fél mondat megváltoztatta az egész létezésemet.
0: Because I was tuned in to hear God through others.
1: Mert rá voltam hangolódva arra, hogy Istent meghalljam másokon keresztül.
0: Visions, dreams and pictures.
1: Látomások, álmok és képek.
0: The pastor's wife of our last church.
1: A legutolsó gyülekezetünkben a pásztor felesége.
0: She had 17 visions every day.
1: Naponta 17 látomása volt.
0: She was a crazy prophetic human being.
1: Egy teljesen lökött profétikus ember volt.
0: It's like when God plugged in the soundboard of her spiritual life.
1: Olyan volt, mint hogyha Isten az ő szellemi élete keverő pultjába mindenhova bedugott volna valamit.
0: It was radically supernatural in the way it looked.
1: Radikálisan természetfölöttinek tűnt az egész, amit csinált.
0: And I began to compare myself to her.
1: És én elkezdtem magamat összehasonlítani ő vele.
0: I just have this, I read the scriptures and God talks to me.
1: Én egyszerűen csak olvasom az írásokat és Isten szól hozzám.
0: I just have this knowing that comes up in my heart of what to do and where to go and what to say.
1: Az én szívemben egyszerűen csak följön egy ilyen tudás arról, hogy hova menjek, mit csináljak, mit mondjak.
0: How come I didn't get 9 visions and an angel today?
1: Hogy van az, hogy a mai napon nem volt 9 látomásom és nem találkoztam egy angyallal se?
0: You see, I have 3 children.
1: Hát tudjátok, van 3 gyerekem.
0: My children are all very different.
1: Mind a 3 gyerekem nagyon különbözik egymástól.
0: And the way I communicate my message to them is very different.
1: És mindegyikükhöz másképp kell az üzeneteimet eljuttatnom.
0: Josiah.
1: Josiah.
0: I would say, Josiah, don't do that.
1: Azt mondom Josiahnak, ezt ne tedd.
0: Okay. okay, Daddy?
1: Rendben, papa.
0: He would never do it.
1: És soha nem teszi meg.
0: Bethany, don't do that.
1: A Bethanynek mondom, hogy ne tedd ezt.
0: Don't touch that table, Bethany.
1: Bethany, ne nyúlj ehhez az asztalhoz.
0: So I had to communicate a little differently to Bethany.
1: Tehát vele egy kicsikét másképp kell kommunikálnom.
0: And then there's Hannah.
1: Aztán ott van Hannah.
0: Hannah, don't touch that table.
1: Hannah, ne nyúlj ehhez az asztalhoz.
0: What table, Daddy?
1: Melyik asztalhoz, papa?
0: Am I kidding?
1: Ugye nem viccelek, ugye így van?
0: God is unique. He's different.
1: Isten egyedülálló és mindig más.
0: And when He creates people, He creates us all so differently.
1: És amikor az embereket megteremti, annyira másnak teremti őket.
0: Every person is different.
1: Minden ember más.
0: And so the communication methods are different.
1: Tehát a kommunikációs módszerek is mások.
0: I must discover my channels.
1: Nekem fel kell ismernem a saját csatornáimat.
0: And relate with Him through the way He wants to relate with me.
1: És olyan módon kell kapcsolódnom Istenhez, ahogy ő akar kapcsolódni hozzám.
0: I am asking for some visions and some dreams.
1: Kérek Istentől látomásokat és álmokat.
0: About 7 years ago, I began to ask God to guide us through prophetic dreams.
1: Körülbelül 7 évvel ezelőtt elkezdtem kérni Istent, hogy szóljon hozzám profétai álmokon keresztül.
0: This ministry was started out of prophetic dreams.
1: Ez a szolgálat profétai álmokból indult ki.
0: I had a dream about a car.
1: Álmodtam egy autóról.
0: The car was, it looked the same on the outside, but it had a brand new engine.
1: Ez egy olyan autó volt, ami ugyanúgy nézett ki kívülről, mint régebben, de új volt a motor benne.
0: Well, in dream interpretation, vehicles always represent the ministry.
1: A profétai álmokban a járművek az esetek többségében a szolgálatokat jelentik.
0: And we explained this dream to a friend of ours who has the gift of interpretations.
1: Elmondtuk ezeket az álmokat egy barátunknak, akinek ajándék van arra, hogy megmagyarázza.
0: Because the whole thing is, every time I shifted the car, I realized it had a different motor in it. We were going somewhere new.
1: És az volt az álomban, hogy valahányszor sebességet váltottam az autóban, mindegyik esetben egy új motor volt benne, és mindig valami más, új helyre mentünk.
0: And it was a dream that took us out of pastoral ministry into full-time training people around Europe.
1: És ez az álom vitt ki minket a pásztorolási szolgálatból az ilyen világ minden részén embereket tanító fajta szolgálatba.
0: This was not one of my normal modes of communication with the Lord.
1: Ez nem tartozik az Úrral való kommunikációm általános módszerei közé.
0: I have begun to ask Him for these other things.
1: De elkezdtem kérni az Urat az ilyen dolgokkal kapcsolatban.
0: I still have my primary methods, but now the Lord's opening up other ones slowly.
1: Még mindig megvannak az elsődleges kommunikációs csatornáim, de az Úr újakat is nyit a számomra.
0: Angelic communication.
1: Angyali kommunikáció, angyalok látogatása.
0: Franz will do half a session on this one.
1: Franz majd egy fél tanítást lead erről.
0: Have you ever begun to ask for angels to communicate with you?
1: Kértétek már Istentől azt, hogy kommunikáljanak veletek angyalok?
0: Ask for it.
1: Kérjétek.
0: You have not because you ask not.
1: Nincs nektek, mert nem kéritek.
0: It's pretty simple.
1: Elég egyszerű.
0: I never had met and spoken with an angel until I began to ask.
1: Én soha nem találkoztam angyalat, soha nem láttam angyalt, amíg nem kezdtem el kérni ezt Istentől.
0: It's only happened once in my life.
1: De életemben csak egyszer történt eddig meg.
0: But I'm asking still.
1: De még mindig kérem.
0: Animals, nature, objects.
1: Állatokon, a természeten és tárgyakon keresztül.
0: There are some people can be walking through a field.
1: Vannak emberek, akik végig sétálnak egy mezőn.
0: With a forest and a river running beside the field.
1: Aztán látnak egy erdőt, aztán ott a mező mellett folyik egy folyó.
0: And it's like their spiritual sensitivities come alive.
1: És olyan, mintha ezeknek az embereknek ettől a szellemi érzékenységük
0: megelevenedne.
1: És Isten elkezd nekik képeket adni, és szól hozzájuk, és tanítja őket.
0: Or you're driving down the road.
1: Vagy mentek az autóval az úton.
0: And you see a picture on a billboard.
1: És lát, megláttok egy ilyen óriás plakáton, egy képet.
0: Divine communication begins to come to you.
1: És hirtelen Isten közöl veletek rajt ezen keresztül valamit.
0: God speaks to Callie in this way so much.
1: Isten Callie-hez nagyon gyakran szól ilyen módon.
0: We were sitting there at a winery 2 days ago.
1: Két nappal ezelőtt ültünk egy borozóban.
0: We drove down to another part of Austria.
1: Ausztria egy másik részébe mentünk.
0: We're visiting this Christian winemaker.
1: Meglátogattunk egy ilyen keresztény bortermelőt.
0: There were six of us together with him.
1: Hatan voltunk együtt.
0: And as he was describing the processes they go through.
1: És ahogy ugye elmondta, hogy milyen folyamatok által készíti a bort.
0: I kind of got tired of Callie.
1: Kellybe már egy kicsit így belefáradtam
0: ebben. She's having revelation after revelation from the practical process of making wine.
1: Mert egymás után kapta a kijelentéseket abból, hogy hallgatta, hogy hogyan készítik természetes szinten a bort.
0: She could have preached 2 hours of teaching through that few minutes with that man.
1: Két órát tudott volna prédikálni, miután pár percig beszélgetett ezzel az emberrel.
0: It's one of the ways she's wired.
1: Ez az egyik módja annak, ahogy ő tekercselve van.
0: Now this next one is one of the greatest communicators from heaven.
1: A következő a mennyei kommunikációnak egyik elsődleges módja.
0: Pain.
1: Fájdalom.
0: Pain is a messenger.
1: A fájdalom az egy hírnök.
0: Did you know that God created pain, not the devil?
1: Tudtátok, hogy Isten teremtette a fájdalmat, nem az ördög?
0: If this was a hot stove.
1: Hogyha ez egy forró kályha lenne.
0: And I place my fingers in it.
1: És rátenném az ujjaimat.
0: God has created my body to speak a message to me through the vehicle of pain.
1: Isten úgy teremtette a testemet, hogy az üzenni tudjon nekem a fájdalmam keresztül.
0: Take your hands off the stove, dummy.
1: Te lököt vedd le a kezed a kályháról.
0: You're stupid.
1: Te ostoba.
0: If you take your hand off, it won't hurt anymore.
1: Hogyha elveszed a kezed, már nem fáj.
0: That's the message.
1: Ez az üzenet.
0: But in our lives we go through seasons of conflict with others.
1: Az életünkben átmegyünk másokkal való összeütközéseken.
0: A broken relationship.
1: Összetörik egy kapcsolat.
0: I'm wounded by someone in the church.
1: Vagy megsebez valaki a gyülekezetben.
0: At our last Graz school just the other day.
1: A legutóbbi gráci iskolán valamelyik nap.
0: We are becoming friends with some young Slovene church planters.
1: Összebarátkoztunk néhány fiatal szlovén gyülekezet alapítóval.
0: They are going through some of the most painful times they've ever experienced.
1: Az életüknek legnehezebb időszakain mennek át néhányan.
0: Some of their first converts they were building the church with have turned against them and are attacking them and slandering them.
1: Néhány olyan ember, akivel elkezdték, akik korai megtérők voltak a gyülekezet alapítási programjukban, ellenük fordultak, gyalázzák őket, megtámadták őket.
0: He told me, I never knew I could hurt so much.
1: És elmondta nekem ez a fiatal testvér, hogy sose gondoltam volna, hogy ennyire tudok szenvedni.
0: He said, when I was in the world before I was saved, no one ever hurt me this bad.
1: Azt mondta, hogy mielőtt a világban voltam, mielőtt megtértem volna, soha senki nem bántott meg ennyire.
0: I smiled at him and said, congratulations.
1: Ránéztem, mosolyogtam, és azt mondtam, gratulálok.
0: The pain is a message.
1: A fájdalom az egy üzenet.
0: You just have to tune in and hear what the Father's saying.
1: Csak rá kell hangolódnod, és meg kell hallanod, mit mond az Atya.
0: Paul said this in 2 Corinthians 12, I believe.
1: Azt hiszem a 2 Korintus 12-ben.
0: He said a messenger from Satan, a thorn in the flesh.
1: Azt mondta, a sátán hírnöke egy tüske a testemben.
0: It caused me so much difficulty, so much pain.
1: Olyan sok nehézséget és fájdalmat okozott nekem.
0: So I begged the Lord, take it away, take the pain away.
1: Úgy, hogy könyörögtem az Úrnak, hogy vegye ezt el tőlem, ezt a fájdalmat.
0: But finally the message from heaven came through.
1: És végül eljutott hozzá a mennyei üzenet.
0: My grace is sufficient for you.
1: Elegendő neked az én kegyelmem.
0: For my power is made the greatest when you are weak.
1: Mert az én erőm akkor válik a legnagyobbá, amikor te gyenge vagy.
0: And Paul responds, I will now glory in my weaknesses.
1: És erre Pál úgy reagál, hogy most már dicsekedni fogok az én gyengeségeimben.
0: For when I am weak, then he is revealed as the strong one.
1: Mert amikor én gyenge vagyok, akkor Istenről kijelentetik, hogy ő az erős.
0: Pain is often you find the voice of God in it.
1: Gyakran megtalálhatjuk a fájdalomban Isten hangját.
0: Now, I could have gone all day without saying that one, huh?
1: ez egész nap ellennénk ezzel a témával.
0: The secret is don't get bitter.
1: Az a titok, hogy ne legyél keserűvé.
0: Don't shut down.
1: Ne zárd be magad ettől.
0: Open your spirit.
1: Nyisd meg a szellemedet.
0: Father, what are you saying?
1: Atyám, mit mondasz?
0: Father, what is the message?
1: Atyám, mi az üzenet ebben?
0: And it may not come immediately.
1: És lehet, hogy nem azonnal hallod meg.
0: But if your heart is open, it will always come eventually.
1: De hogyha nyitott a szíved, akkor végül mindig megjön az üzenet.
0: The last way that God, or another way God speaks to us.
1: Még egy mód, hogy Isten szól hozzánk.
0: Is the peace of God in our heart.
1: Isten békessége a szívünkben.
0: Colossians chapter 3 verse 15 says this.
1: A Kolossi 3:15 azt mondja.
0: Let the peace of Christ rule in your heart.
1: Krisztus békessége uralkodjon, kormányozon a szívetekben.
0: Now the Greek word for rule.
1: Az uralkodjonra a görög szó
0: is very interesting.
1: Az nagyon érdekes.
0: It means this.
1: Azt jelenti.
0: To say yes or no.
1: Hogy igent vagy nemet mondani.
0: It means to guide you to the right or to the left.
1: Azt jelenti, hogy irányítson jobbra vagy balra.
0: To let you know, are you going down the right steps or the wrong steps.
1: Hogy megtudhassd, hogy jó irányba mész, vagy jó rossz irányba.
0: Many times in our lives.
1: Sokszor az életünkben.
0: When we have had to make an important decision.
1: Amikor fontos döntést kellett hoznunk.
0: Should we leave pastoring?
1: Abba hagyjuk a pásztorolást.
0: Should we travel full time?
1: Utazzunk teljes időben.
0: What should we do, Lord?
1: Mit tegyünk, Uram?
0: I never heard his clear voice.
1: Soha nem hallottam eközben Isten világos hangját.
0: You know what helped us make the decision?
1: Tudjátok, mi segített ezt a döntést meghozni?
0: The peace of God in our heart.
1: Isten békessége a szívünkben.
0: We go through a process when we're trying to hear God. This is our process.
1: Egy olyan folyamaton megyünk át, amelyben megtanuljuk, megpróbáljuk Isten hangját hallani.
0: Number one, what does the scripture say?
1: Először is mit mond az írás?
0: Can we get guidance from his word?
1: Kapunk vezetést Isten írásából?
0: Number two.
1: Második mód.
0: We seek a clear word from heaven.
1: Törekszünk arra, hogy egyértelmű üzenetet kapjunk a mennyből.
0: A direct word.
1: Egy közvetlen üzenetet.
0: This may shock you.
1: Lehet, hogy ez megráz titeket.
0: On major life decisions, I have only had about three or four of these.
1: Életem nagy jelentőségű döntéseinél körülbelül összesen háromszor, négyszer volt ilyen átélésem.
0: One of them was when I was asking God, should I marry Callie?
1: Az egyik az volt, amikor azt kérdeztem Istentől, hogy elvegyem-e Kellyt feleségül.
0: One of the best words I've ever had.
1: Az egyik legjobb üzenet, amit valaha hallottam.
0: This is what the father said.
1: Azt mondta az atya.
0: Go for it.
1: Nyomulj, fiam.
0: Really, that's the exact word he gave me.
1: Egészen pontosan ezt mondta.
0: It ended all argument. I knew I had heard heaven.
1: És akkor ez minden egyéb vitátnak véget vetett, és tudtam, hogy a mennyből hallottam.
0: But many times in our lives we have not gotten a clear direct word.
1: De nagyon sokszor az életünkben nem kaptunk világos egyértelmű üzenetet.
0: From the scriptures or directly from the spirit.
1: A Szentírásból vagy közvetlenül a Szent Szellemtől.
0: So we go to number three.
1: Úgyhogy ott volt a harmadik lehetőség.
0: Our trusted spirit guided friends and authorities.
1: Megbíztam Szent Szellemtől vezetett barátokban és tekintélyi személyekben.
0: Notice I didn't say our trusted friends.
1: Figyeljetek, nem azt mondtam, hogy a barátaimban bíztam
0: meg. Or even our trusted authorities.
1: Vagy akár olyan tekintélyi személyekben, akikben
0: our
1: bíztam.
0: Our trusted spirit guided friends and authority.
1: Hanem Szent Szellemtől vezetett barátokban és tekintélyi személyekben.
0: It is dangerous to try to hear God supernaturally except in the environment of spiritual community.
1: Nagyon veszélyes dolog arra törekedni, hogy Isten hangját meghalljuk, kivéve, hogyha Szent Szellemmel betöltött emberek között vagyunk.
0: This is not an exact science.
1: Ez nem egy pontosan tudományos dolog.
0: We need others to walk with us and help us.
1: Szükségünk van másokra, akik velünk együtt járnak és segítenek nekünk.
0: The fourth thing we do is we look for an open door.
1: A negyedik dolog, amit keresünk, az egy nyitott ajtó.
0: I see many young people hear God.
1: Látok sok fiatalt, aki hallja Istent.
0: Early in our spirit-filled life, there was this young lady who heard God speak to her, she's going to marry this young man.
1: Szellemi együttjárásunk kezdetén ismertünk egy fiatal hölgyet, aki világosan hallotta Istentől, hogy menjen feleségül egy bizonyos fiatalembert.
0: And we said, I don't know that he's spoken to you.
1: És azt mondtuk, hogy hát nem tudjuk, hogy tényleg Isten szólt-e hozzá.
0: Don't you think he ought to speak to him too?
1: Nem gondolod, hogy esetleg Istennek a fiatalemberhez is szólni kéne?
0: I know he's spoken to me.
1: De azt mondta, hogy én tudom, hogy Isten szólt hozzá.
0: She followed him for 12 years.
1: 12 évig követte ezt a srácot.
0: She followed him to Hawaii when he went there to be trained as a missionary with YWAM.
1: Elment Hawaii-ba a fiú után, aki oda ment, hogy a YWAM kiképezze missionáriusnak.
0: She followed him to Hong Kong on his first missionary assignment.
1: Követte Hong Kongba ezt a fiút az első missziós útjára.
0: A door never opened.
1: De soha nem nyílt ki az ajtó.
0: She wasn't walking with trusted spirit-guided friends and authorities.
1: Ez az ifjú hölgy nem járt együtt szemszellemmel betöltött barátokkal és tekintélyes személyekkel.
0: I've seen people say, God has spoken me to go and do this.
1: Találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy Isten azt mondta nekem, hogy menjek el ide, tegyem ezt.
0: And a door never opens.
1: De soha nem nyílik ki az ajtó hozzá.
0: And they're banging on the wall looking for a door, and there's no door.
1: És dörömbölnek a falon, és keresik rajta az ajtót, de nincs ajtó.
0: If God speaks, there will be a door open.
1: Hogyha Isten szól, akkor lesz nyitott ajtó.
0: And the fifth thing we look for is the peace of God in our hearts.
1: És az ötödik dolog, amit keresünk, Isten békessége a szívünkben.
0: Many times in decisions we have not gotten clear direction from the scriptures.
1: Sokszor, amikor döntéseket kellett hoznunk, nem kaptunk egyértelmű útmutatást az írásból.
0: We have not gotten a clear word where we just know what to do.
1: Nem kaptunk egyértelmű üzenetet az Úrtól, hogy egyszerűen tudjuk, hogy mit kell tennünk.
0: But when these other three things have lined up,
1: de hogyha a többi három tényező összhangba kerül,
0: our spirit-filled counselors,
1: a Szent Szellemmel töltött tanácsadóink,
0: an open door,
1: a nyitott ajtó,
0: and the peace of God,
1: és Isten békessége,
0: I can honestly say I do not think we've ever missed God's guidance.
1: Akkor őszintén mondhatom, hogy azt gondolom, hogy soha nem tévesztettük el Isten vezetését.
0: But we have to learn to hear him through many things.
1: De meg kell tanulnunk őt sok dolgon keresztül meghallani.
0: Now I want you to take a moment.
1: Szeretném, hogyha egy percet rászánnátok.
0: We've got about maybe 10 more minutes in this session.
1: Körülbelül még 10 percünk van ebből az alkalomból.
0: I want you to look back through this list.
1: Szeretném, hogyha végignéznétek ezt a listát.
0: Has this list helped you?
1: Segített ez a lista?
0: Identify right now in your life what do you feel are the primary channels God speaks to you through.
1: Most azonosítsátok az életetekben, hogy a jelenlegi időszakotokban melyek az elsődleges csatornák, amikon keresztül Isten szól hozzátok.
0: It's right there on page 16 in your notes, the reflection question.
1: Jegyzetetekben a 16. oldalon van az elmélkedési kérdés.
0: Take a few minutes and write those down.
1: Pár percet szálljatok arra, hogy ezt leírjátok.
0: Okay.
1: Rendben.
0: You are not limited to what you wrote down.
1: Ne vagytok arra korlátozva, amit leírtatok.
0: Ask the Father to expand you and grow you.
1: Kérjétek az Atyát, hogy tágítsa ki a lehetőségeiteket, növeljen titeket ezekben.
0: Now, let's do this as we close.
1: Most befejezésként tegyük a következőt.
0: How do you know when it's God speaking to you by His Spirit and not yourself? This is a very important little lesson.
1: Honnan tudhatjuk, hogy Isten szelleme szólt hozzánk, vagy a saját lelkünk? Nagyon fontos ezt megtanulni.
0: Two things Callie taught us last night with the illustration of Hannah, our daughter.
1: Két dolog, amit Callie tanított nekünk tegnap este, Hannával, a lányunkkal kapcsolatban, ő volt a példa erre.
0: Number one, the content of the voice.
1: Az első dolog, ennek a hangnak a tartalma, tehát az elhangzó dolog tartalma.
0: What the voice is speaking to you.
1: Tehát mit mond ez a hang nekünk?
0: Now the problem with the religious spirit is he may be telling you to do right things sometimes.
1: Az a probléma a vallásos szellemmel, hogy néha helyes dolgokat akar parancsolni.
0: He was telling me witness more.
1: Nekem azt mondta, hogy tegyél több egy bizonyságot.
0: Fast, fast, fast.
1: Böjtölj, böjtölj, böjtölj.
0: We still fast every week in our family.
1: A családunkban még mindig minden héten böjtölünk.
0: But I felt condemned when I wasn't fasting.
1: De én károsztatást éreztem, amikor nem böjtöltem.
0: If I wasn't praying more all the time.
1: Hogyha nem imádkoztam mindig egyre többet.
0: So the content was right, but the second thing Callie taught us is, it's the tone of the voice, not just the content.
1: Tehát a tartalom jó volt abban, ami elhangzott az üzenetben, de a második dolog, amit Kelly tanított nekünk, az, hogy a hangnak a hangszíne is fontos.
0: You see, her mother would discern that it's not her, that it was Hannah, eventually by the content.
1: Kellynek az anyukája a beszélgetés során a szöveg tartalmából jött rá előbb-utóbb, hogy nem a lányával beszél.
0: But I have never missed her voice once on the phone. I've never gotten confused.
1: De én soha nem kevertem össze kettőjük hangját a telefonon még.
0: Because of the intimacy between us, I know the tones of her voice and of Hannah's.
1: Mert a köztünk levő bensőséges kapcsolat miatt én apró árnyalat különbségeket is felismerem kettőjük hangját.
0: So I want to point you to a scripture that was a fantastic discovery for me.
1: Tehát szeretnélek egy olyan igéhez, egy olyan Biblia vershez irányítani titeket, ami számomra nagy felfedezést jelentett.
0: It tells me the difference between the tone of God's voice and the tone of the other voices.
1: Mert elmondja nekem, hogy mi a különbség Isten hangjának a színe meg az összes többi hangszín között.
0: It's written right there in your notes, I believe, on page 17.
1: Azt gondolom, hogy a jegyzetetekben a 17. oldalon található.
0: It's under the nature of his voice.
1: Az ő hangjának természete alatt.
0: This comes out of James 3:17.
1: Jakab 3:17.
0: Says, but the wisdom from above is first pure.
1: Azt mondja, hogy a felülről való bölcsesség elsősorban tiszta.
0: Now, I believe I can change one word in this and not disturb the integrity of what the scriptures are teaching us.
1: Azt gondolom, hogyha egy szót megváltoztatok ebben a az igazásban, akkor nem módosul ettől a dolognak az igazi tartalma.
0: I'm going to just read it like this, if it's okay.
1: Úgy szeretném ezt olvasni, hogyha nem bánjátok.
0: But the voice from above.
1: A felülről való hang pedig.
0: Is first pure.
1: Először is tiszta.
0: I began when look at the second one.
1: Nézzük meg a másodikat.
0: It is peaceable.
1: Az béke szerető, békés.
0: Does the voice bring peace or urgency?
1: Ez a hang békességet hoz, vagy sürgetés?
0: Does it bring confusion or peace?
1: Zűrzavart, vagy békességet hoz?
0: How does it make you feel?
1: Milyen érzést kelt bennünk?
0: Now, if your heart isn't turned to obey God,
1: hogyha a szíved Istennek való engedelmességre hangolódik.
0: Even his gentle, peaceful voice will cause problems inside of you.
1: Vagy nincs arra hangol, vagy engedelmeskedj, akkor még Isten hang és szelíd hangja a bensődben is problémákat jelent.
0: But when your heart is surrendered to follow,
1: de hogyha szíved alá van vetve az atyának,
0: says this voice is pure.
1: Akkor azt mondja ugye az írás, hogy ez a hang tiszta.
0: It is full of peace.
1: Tele van békességgel.
0: Listen to the third one. This was the big change in me.
1: Figyeljetek a harmadik tényezőre, ez okozta bennem a nagy változást.
0: Gentle.
1: Gyengéd, itt a méltányos van a Carolyban.
0: The voices I was hearing that were leading my life.
1: Azok a hangok, amiket hallottam és amik vezették az életemet.
0: They were not gentle.
1: Nem voltak gyengédek.
0: They were driving me.
1: Hanem hajtottak, űztek.
0: Pushing me.
1: Lögdöstek.
0: Randy, do this.
1: Randy, csináld ezt.
0: Randy.
1: Randy,
0: come on!
1: Gyerünk már!
0: Be more spiritual!
1: Legyél szellemi!
0: Come on, you're not radical enough!
1: Gyerünk, nem vagy elég radikális!
0: And it never left me with peace!
1: És soha nem hozott békességet nekem ez a hang.
0: Even when I followed these voices and I obeyed them, I did not have peace.
1: Még akkor sem volt békességem, hogyha engedelmeskedtem ezeknek a hangoknak.
0: I felt driven by the Holy Spirit instead of led by the Holy Spirit.
1: Úgy éreztem, hogy a Szent Szellem űz ahelyett, hogy vezetett volna.
0: Listen to the next when it speaks of the voice from heaven.
1: Figyeljetek a következő tényezőre, ami a mennyből való hang tulajdonsága.
0: Full of mercy.
1: Irgalmassággal teljes.
0: God's voice is always full of mercy.
1: Isten hangja mindig tele van irgalommal.
0: When I begin to let these things help me understand what I was hearing.
1: Amikor engedtem, hogy ezek a dolgok segítsenek nekem megérteni azt, hogy mit hallok.
0: I began to discern what was me.
1: Elkezdtem felismerni, hogy mi van tőlem.
0: What was the religious spirit?
1: Mi van a vallásos szellemtől.
0: And what was the Father?
1: És mi volt az Atyától.
0: Last night after we finished.
1: Tegnap este miután befejeztük a tanítást.
0: A voice came to me.
1: Egy hang szólt hozzám.
0: He began to speak to me.
1: Elkezdett beszélni.
0: It was a wonderful spiritual message.
1: Csodálatos szellemi üzenet volt.
0: But I began to look at what was happening on the inside of me as I heard this voice speak.
1: De elkezdtem figyelni, hogy mi történik a bensőmben, miközben hallgatom ezt a hangot.
0: The message sounded right.
1: Az üzenet jónak hangzott.
0: But the spirit behind the message was not right.
1: De az üzenet mögötti szellem nem volt jó.
0: I immediately shut it down, so I will not listen to that.
1: Tudtam, hogy ezt ki kell kapcsolnom, nem fogom hallgatni.
0: Because I'm learning the nature of the heavenly voice.
1: Mert már tanulom, hogy milyen a mennyei hang természete.
0: Look at the last one.
1: Utolsó tényező.
0: Full of good fruits.
1: Jó gyümölcsökkel teljes.
0: Callie spoke of people. We know many people who say, "Well, God told me this, and God told me that, and God told me this."
1: Callie is beszélt arról, hogy sok olyan embert ismerünk, aki hajtogatja, hogy Isten ezt mondta nekem, meg Isten azt mondta nekem.
0: The voice of the Lord always produces fruit.
1: Az Úr hangja mindig gyümölcsöt terem.
0: Because it brings me in contact with God Himself.
1: Mert magával Istennel hoz kapcsolatba.
0: When I first began to try to listen to the Spirit.
1: Amikor elkezdtem megpróbálni odafigyelni a Szent
0: Szellemre, I was hearing my own voice.
1: Hallottam a saját hangomat.
0: The voice of the religious spirit.
1: A vallásos szellem hangját.
0: In one semester I led 19 young men to pray to receive Christ.
1: Egyetlen szemeszteren belül 17 fiatalembert vezettem arra, hogy megtérjen Krisztushoz.
0: I thought I was God's evangelist at the university, boy.
1: És együtt imádkoztunk, úgy éreztem, hogy itt van Isten evangelistája az egyetemem.
0: Not one of them changed any.
1: De egyikük sem a 17-ből nem változott semmit.
0: I was hearing voices that were leading me.
1: Hallottam hangokat, amik vezettek.
0: I was doing right things.
1: Jó dolgokat, a megfelelő dolgokat tettem.
0: I was having no lasting fruit.
1: De nem volt tartós gyümölcse neki.
0: Because I wasn't hearing the voice of the Spirit of God.
1: Mert nem Isten szellemének a hangját hallottam.
0: You mean the religious spirit would even tell you to witness to people?
1: Gondoljátok, hogy a vallásos szellem még azt is mondja, hogy tegyetek bizonyságot?
0: Why, sure he would.
1: Hát persze, hogy mondja.
0: Because if he can just get you following the wrong voice, eventually he's captured you.
1: Mert hogyha rá tud venni egyáltalán, hogy kövesd a hamis hangot, akkor végül a fogságába ejt.
0: Because it's not my outward spiritual actions which bear fruit, it is the Spirit of God working through me.
1: Mert nem az én külsőséges szellemi cselekedeteim azok, amelyek gyümölcsöt teremnek, hanem Isten szellemének az ereje, ami bennem munkálkodik.
0: Now, I want you to read the last page of the notes there. Just write, read this.
1: Szeretném, hogyha a jegyzetben az utolsó oldalt egyszerűen elolvasnátok.
0: We could spend 2 or 3 hours on that.
1: 2-3 órát tölthetnénk ezzel.
0: And we probably need to.
1: Valószínűleg kell is.
0: But let's close this session with an activity.
1: De fejezzük be ezt a tanítást egy tevékenységgel.
0: Put your notes away.
1: Tegyétek félre a jegyzetet.
0: Let's quiet our spirits a little bit.
1: Kicsit csendesítsük le a szellemünket.
0: And let's just practice what we've heard.
1: És gyakoroljuk azt, amit hallottunk.
0: This is one of the ways I try to listen to the Holy Spirit.
1: Ez az egyik módja annak, ahogy megpróbálok odafigyelni a Szent Szellemre.
0: Now the first thing you have to do to hear the Spirit is you have to quiet the inward man.
1: Az első dolog, amit tennünk kell ahhoz, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját, az az, hogy lecsendesítjük a belső emberünket.
0: Because most of the speaking of the Spirit is so subtle and gentle.
1: Mert a Szent Szellem leggyakrabban nagyon halk, nagyon rejtett módon szól.
0: There was a group in the United States called the Quakers.
1: Volt az Egyesült Államokban egy csoport Quakereknek hívták.
0: They have a bad reputation amongst many.
1: Sokak között elég rossz hírük volt.
0: You study these people's lives.
1: Hogyha tanulmányozzuk az életüket.
0: They were the pioneers in our nation for hearing the voice of the Spirit.
1: Ők voltak az úttörők a mi nemzetünkben Isten hangjának a meghallásával kapcsolatban.
0: They taught that God spoke directly to every man and every woman.
1: Azt tanították, hogy Isten közvetlenül szól minden emberhez.
0: And they had a practice they called centering down.
1: Volt egy gyakorlatuk, amit úgy neveztek, hogy összpontosítás.
0: It simply means quieting the mind and the soul.
1: És lenyugvás, tehát ezt azt jelenti, hogy lecsendesíteni a lelket és az elmét.
0: Until you come to the center of your being, which is your spirit.
1: Amíg el nem jutunk a lényünk középpontjába, ami a szellemünk.
0: And you meet with God in your spirit, not in your mind.
1: És akkor találkozunk Istennel a szellemünkben, nem az elménkben.
0: So here's what I want us to do.
1: Tehát a következőt szeretném.
0: We're going to call this first activity centering, coming to the center.
1: Ez az első ilyen tevékenység, hogy jussunk el önmagunk közepébe.
0: Asking a question.
1: Tegyünk fel egy kérdést.
0: And then waiting.
1: És várjunk.
0: So what we're going to do.
1: Ezt fogjuk tenni.
0: This is one of the ways I'm learning to hear the Lord.
1: Ez az egyik módja annak, ahogyan én tanulom hallani az Urat.
0: Now, he doesn't always speak to me immediately.
1: Ő nem mindig azonnal szól hozzám.
0: But sometimes he's speaking and it's so subtle.
1: Néha szól, de annyira rejtett módon.
0: It comes as one little thought.
1: Egy icipici gondolatban érkezik.
0: And if I'll just allow that thought to keep going, it leads me to the answer.
1: És hogyha engedem, hogy ez a kis gondolat tovább fejlődjön, akkor elvezet a válaszig.
0: So let's just quiet our mind and our soul.
1: Tehát csendesítsük le az elménket és a lelkünket.
0: Just let your inward man come to a place of resting.
1: Engedjük meg, hogy a belső emberünk megnyugodjon.
0: And then when you get to that place of rest, ask him one question.
1: És amikor már eljutottatok a nyugalomig, akkor tegyetek fel egy kérdést.
0: And then wait.
1: Aztán várjatok.
0: And the smallest ripple on the water.
1: És amikor a legenyhébben megmozdul a víz felszíne.
0: Pay attention to it.
1: Figyeljetek erre.
0: It may be the Lord.
1: Lehet, hogy az Úr.
0: I'm just going to take a few minutes of quietness.
1: Most szánunk erre néhány percet, elcsendesedünk.
0: When he begins to speak these little tiny thoughts.
1: Amikor Isten elkezdi ezeket az apró gondolatokat mondani,
0: take a pen and begin to write.
1: Fogjatok egy tollat és kezdjetek el írni.
0: And subtle.
1: Néha szól, de annyira rejtett módon.
0: It comes as one little thought.
1: Egy icipici gondolatban érkezik.
0: And if I'll just allow that thought to keep going, it leads me to the answer.
1: És hogyha engedem, hogy ez a kis gondolat tovább fejlődjön, akkor elvezet a válaszig.
0: So let's just quiet our mind and our soul.
1: Tehát csendesítsük le az elménket és a lelkünket.
0: Just let your inward man come to a place of resting.
1: Engedjük meg, hogy a belső emberünk megnyugodjon.
0: And then when you get to that place of rest, ask him one question.
1: És amikor már eljutottatok a nyugalomig, akkor tegyetek fel egy kérdést.
0: And then wait.
1: Aztán várjatok.
0: And the smallest ripple on the water.
1: És amikor a legenyhébben megmozdul a víz felszíne.
0: Pay attention to it.
1: Figyeljetek erre.
0: It may be the Lord.
1: Lehet, hogy az Úr.
0: I'm just going to take a few minutes of quietness.
1: Most szánunk erre néhány percet, elcsendesedünk.
0: When he begins to speak these little tiny thoughts.
1: Amikor Isten elkezdi ezeket az apró gondolatokat mondani.
0: Take a pen and begin to write.
1: Fogjatok egy tollat és kezdjetek.

0: És amikor már eljutottatok a nyugalomig, akkor tegyetek fel egy kérdést.
1: And then wait.
0: Aztán várjatok.
1: And the smallest ripple on the water.
0: És amikor a legenyhébben megmozdul a víz felszíne.
1: Pay attention to it.
0: Figyeljetek erre.
1: It may be the Lord.
0: Lehet, hogy az Úr.
1: Just going to take a few minutes of quietness.
0: Most szánunk erre néhány percet, elcsendesedünk.
1: When he begins to speak these little tiny thoughts.
0: Amikor Isten elkezdi ezeket az apró gondolatokat mondani.
1: Take a pen and begin to write.
0: Fogjatok egy tollat és kezdjetek el írni.
1: And see what happens as you just keep writing.
0: És figyeljétek, mi történik, miközben írtok.
1: Keep your soul still before the Lord.
0: És tartsátok a lelketeket csendességben az Úr előtt.
1: Don't let yourself get busy on the inside.
0: Ne engedjétek, hogy a belsőtök elkezdjen nyüzsögni.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Everyone look up.
0: Nézzetek rám.
1: He said, oh, give us another hour.
0: Adj még egy órát, erre mondanátok ti.
1: I'm just giving you some tools to begin to work with.
0: Csak néhány eszközt adok a kezetekbe, amit kevelkezhettek dolgozni.
1: How many of you feel like in those just few moments God began to speak to you?
0: Hányan érzitek azt, hogy Isten ebben a néhány kezdeti percben is már elkezdett szólni hozzátok?
1: One of the keys is first coming to the place of inner quiet.
0: Az egyik kulcs az, hogy el kell jutnunk a belső csendességig.
1: Jesus said it like this in Matthew 6.
0: Jézus úgy mondta ezt a Máté 6-ban.
1: He said, when you pray,
0: azt mondta, amikor imádkoztok,
1: go into your inner room and shut the door.
0: Menjetek be a belső kamrátokba és zárjátok be az ajtót.
1: Now there's two ways that inner room principle might work.
0: Ez a belső kamra alapelv két módon működhet.
1: First, I think it's an actual place to get alone with the Father.
0: Először is azt gondolom, hogy ez egy valós hely lehet, ahol egyedül vagytok az Atyával.
1: What does it mean to shut the door?
0: És mit jelent az ajtó becsukása?
1: Close out everything else.
0: Minden másnak a kizárása.
1: Until you come to the place of inner stillness.
0: Amíg el nem juttok a belső csendességig.
1: That's the place where we read the scriptures, the place of inner stillness.
0: Ez az a hely, ahol az írásokat olvassuk, a belső csendességben.
1: But there's a second inner room.
0: De van egy másik belső kamra is.
1: It's the inner room of your own spirit man.
0: A saját szellemi emberünknek a belső kamrája.
1: See, you're not going to find God speaking to you out here so much as speaking to you in your spirit.
0: Mert nem annyira találjátok meg Istent, a beszélő Istent magatok körül, mint inkább a saját belső emberetekben.
1: And we need to learn not just to go into a physical place and do this.
0: És nem elég megtanulnunk csupán egy fizikai helyet megtalálni és így ott koncentrálva leülni.
1: We need to learn this was Jesus' method of life.
0: Hanem meg kell tanulnunk, és ez volt Jézus életmódja is.
1: Every moment of his day he walked through life in his inner room.
0: Minden életének minden napjának minden percét úgy élte végig, hogy a belső kamrájában volt.
1: And while he was with people on the outside.
0: És miközben külsőleg emberekkel volt együtt.
1: He was communing with the Father on the inside.
0: A belsejében az Atyával volt közösségben.
1: With this ear turned to the voice of the Holy Spirit.
0: A füle a Szent Szellem hangjára volt hangolva.
1: And a spirit of inward quietness all through his day.
0: És egész nap a belső csendességben volt.
1: I wish we had 5 sessions to spend on that one principle.
0: Bárcsak tölthetnénk 5 tanítást azzal, hogy ezzel az egy alapelvvel foglalkozunk.
1: Walking through life in inward quietness.
0: Hogy úgy éljük végig az életünket, hogy a belső csendességben vagyunk.
1: Waiting for the rippling of the waters of the voice of God.
0: És várjuk, hogy Isten hangja megszólaljon, kicsit megrezdüljön a víz teteje.
1: But the Holy Spirit will teach us.
0: De a Szent Szellem meg fog tanítani erre.
1: The word is good, isn't it?
0: Az Isten szava jó, ugye?
2: Elhangzott Randy Boyd Hogyan szól Isten című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Steve Telcerov dicsőítésről szóló tanítását hall.
4: A dicsőítésről fog szólni ez a tanítás.
5: Hopefully we can see how central and important worship is for the local church.
4: Reménység szerint most meg fogjuk látni majd, hogy mennyire központi és nagy jelentőségű a dicsőítés a helyi gyülekezet életében.
5: Of everything that Darko shared in his first two sessions.
4: Annak fényében, amiket Darko elmondott nekünk, megosztott velünk az ő első két tanításában.
5: Worship speaks into every one of those areas of strategy.
4: A dicsőítés mindazon stratégiákról szól, amikről ő beszélt.
5: Prophetically we need to hear and know what God is saying.
4: Profétikusan hallhatjuk és tudhatjuk, hogy Isten mit mond.
5: Where are we going?
4: Merre tartunk,
5: out of our relationship, this worship we have with him, that direction comes.
4: És a kapcsolatunkból, ami a dicsőítés által épül fel vele, jön a vezetés.
5: The evangelism, the heart for the lost.
4: Az evangelizáció, a elveszettekért dobogó szív,
5: out of this knowledge and experience we have with him.
4: Természetszerűen abból a kapcsolatból nő ki, amivel bírunk vele.
5: His love poured into our hearts, not only for him, but for the world he loves.
4: Az ő szeretetét tölti ki a szívünkbe, nem mi magunk miatt, hanem azok miatt, a személyek miatt, akik a világban vannak. Nem tudsz, nem lehetsz Isten szerelmes annélkül, hogy az embereket ne szeretnéd, érted?
5: Okay, say amen, yeah. And to be a worshiping people,
4: s ahhoz, hogy dicsőítő emberekké válhassunk,
5: engages us with the holiness of God, the greatness of God,
4: kötelezzük el magunkat Isten szentségére, Isten szeretetére,
5: and God says, love the world I love.
4: És Isten azt mondja, hogy szeressétek a világot, amit én szeretek.
5: I want to use you to bring them to the people that I gave my son for.
4: És vigyétek el az örömhírt azoknak az embereknek, akikért odaadtam a fiamat.
5: We look at shepherding strategies.
4: Láthatjuk a pásztori stratégiákat is.
5: People need an encounter with the living God.
4: Az embereknek kapcsolatba kell kerülniük az élő Istennel.
5: That is the ultimate source of healing for every wound, every hurt, every dysfunction they may have in their life.
4: Ez a végső megoldás a sebeikre, a sérülésekre, amiket az életükben hordoznak.
5: Wholeness to every human being.
4: És ez a szeretet az, ami teljességet tud hozni minden egyes
5: so
4: emberi
5: now
4: életben.
5: Now we're going to talk about worship, I think, in the next session, and then next in June there's going to be a whole school on the subject.
4: Tehát most a következő tanításban a dicsőítésről fogunk beszélni, és aztán majd a következő év márciusában egy egész iskola lesz erről a témáról.
5: Right now I just want to introduce a few things out of Genesis chapter 1.
4: Most szeretnék néhány dologra rámutatni az 1 Mózes első részéből.
5: Verse 26.
4: 27.
5: vers. You're doing a great job, huh? Ooh. We need more ubezetszere, yeah? Right, yeah. More
4: több megerősítésre van szükségünk.
5: All right, verse 26, chapter
4: 27. 1. Vers,
5: God said,
4: 1 Mózes 1.
5: Let us make man in our image according to our
4: 26.
5: likeness.
4: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
5: And let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.
4: És uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.
5: God created man in his own image, in the image of God he created them.
4: Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette
5: male and
4: őket.
5: He created them.
4: Férfiúvá és asszonnyá teremtette
5: 28,
4: őket.
5: God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth, subdue it,
4: és megáldotta Isten őket, és mondta nekik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
5: And then God said, Behold, I've given you every plant yielding seed that is on the surface of the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you.
4: És mondta Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül.
5: And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food, and it was so.
4: A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füvet adom eledelül, és úgy lett. Kérlek, lapozzatok a második fejezet 15. verséhez.
5: The man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, From every tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die.
4: És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolta az Úristen az embernek, mondva, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon arról eszel, bizony meghalsz.
5: I want to speak about five dimensions or aspects of worship.
4: A dicsőítésnek öt aspektusáról szeretnék beszélni.
5: I want to say very clearly from the outset,
4: és nagyon világosan
5: that before worship
4: mondani,
5: is an activity, worship is a relationship.
4: Hogy mielőtt a dicsőítés egy aktivitássá válna, előzőleg már egy kapcsolatot feltételez.
5: Let's say it again. Worship is a relationship before it's an activity.
4: A dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt még gyakorlattá válna.
5: In Genesis chapter 1 and chapter 2, there are five aspects that describe the relationship of worship.
4: És az 1 Mózes első könyvének első és második részében öt aspektusát láthatjuk ennek a kapcsolódásnak, kapcsolatnak, ami az ember és Isten között van.
5: The first thing we notice, you have to imagine that when Adam and Eve were made, they
4: az első dolog, amit észre kell vennünk,
5: full adult human beings.
4: Hogy amikor Ádám és Éva teremtetett, ők teljesen érett, felnőtt emberekként teremtettek.
5: They're the only two human beings who never had this.
4: Két teljesen érett felnőtt személy volt, akiknek nem volt köldökük.
5: Which, by the way, you know, when we come into the world connected to someone.
4: Amikor egyébként, ami egyébként azt jelzi, hogy amikor bejövünk ebbe a világba, akkor kapcsolódunk valakihez.
5: Your whole existence is born out of a relation, out of a connection with someone.
4: Ez az egész arról szól, hogy egy olyan, tehát egy valami kapcsolódásból, kapcsolatból születünk. Ami személyesen értendő.
5: And when God made Adam, when he first opens his eyes,
4: amikor Ádámot alkotta Isten, teremtette, és először megnyitotta a szemeit,
5: he spoke into existence.
4: Minden mást úgy teremtett Isten, hogy beleszólta a létbe őket.
5: But when the Bible speaks about him making man, it says that he molds man.
4: Amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten megteremtette az embert, akkor ott azt jelenti, hogy kiformálta.
5: You've got to see the difference when God's
4: látnotok
5: making the heavens and the
4: ebben.
5: He separates the sky
4: amikor Isten az egeket
5: and
4: teremtette,
5: the earth beneath.
4: Elkülönítette egymástól az eget és a földet, akkor csak kiszólta, beleszólta ezeket a létbe.
5: Let the sea separate from the land.
4: Váljon ennek el a vizek a földtől, és abban a pillanatban a külön állóvá vált a szárazföld a
5: vizektől.
4: És az ördög sosem tudta ezt újra
5: produkálni.
4: De amikor Ádámot megteremtette,
5: God stoops down,
4: lehajolt, vagy letérdelt,
5: and he's now very closely, intimately, he's relationally involved.
4: És nagyon közvetlen módon, egy kapcsolati szinten benne volt abban a munkában. Ő maga formálta.
5: Adam is there.
4: Ádám ott volt.
5: God. How many of you have ever done mouth-to-mouth resuscitation.
4: Hányan vagytok itt, akik szájból szájba történő lélegeztetéssel újjáélesztést csináltatok?
5: Oh, you do it every night, is that right? Yeah, every night.
4: De minden éjjel ezt csinálod, igaz? Anyway.
5: She's all red, but that's okay.
4: Teljesen elvörösödött, de hát ez rendben van így.
5: He breathes into Adam the breath of life.
4: Bele lehelte Ádámba az élet leheletét, az élet szellemét.
5: Now imagine you're on the ground.
4: Képzeljétek el, ott vagy a földön.
5: And Adam becomes a living soul.
4: És Ádám így vált élő lélekké.
5: He opens his eyes for the first time.
4: Kinyitotta a szemeit első alkalommal.
5: And his being is now flooded with the first images he's ever seen.
4: És az ő egész lényét elöntötték, elárasztották azok az első képek, amiket látott. Te és én más módon születtünk.
5: We're swimming in a pool for 9 months.
4: 9 hónapig egy medencében lubickoltunk.
5: We hear a little bit.
4: Hallottunk valami kis halk zajokat.
5: See a thing. We can't see a thing.
4: Semmit nem láttunk.
5: And then there's this violent experience of being pushed through a very narrow canal.
4: És aztán az a megrázó élmény, hogy egy nagyon szűk csatornán átgyömöszölnek.
5: And some guy hits you on the back.
4: És valaki hátba ver téged.
5: And all of the fluids that you were swimming in before now come out of you.
4: És mindazok a folyadék, amiben addig lubickoltál, az kijön belőled.
5: Out of your mouth.
4: És az első hangok, ami a szádból kijön, az az, hogy
5: And then you start to take in your world.
4: És aztán elkezdesz beilleszkedni a világba, elfoglalni a világot.
5: Were completely different.
4: Ádám első pillanatai teljesen különbözőek voltak. Kinyitotta a szemét. Az első személy, akit meglátott, az maga Isten volt. Nem volt kérdés Isten számára, hogy ki volt az életének a forrása. Teljesen világos volt számára.
5: And the only response in that circumstance is just a wow.
4: És abban a helyzetben az egyetlen reakció az a hálaadás lehetett.
5: Thanks. Thanksgiving. Thanks is the initiation of all worship.
4: A hálaadás a kezdete minden dicsőítésnek.
5: It says to enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving, into his courts with praise.
4: Folyadék, amiben addig lubickoltál, az kijön belőled.
5: Out of your mouth.
4: És az első hangok, ami a szádból kijön, az az, hogy
5: And then you start to take in your world.
4: És aztán elkezdesz beilleszkedni a világba, elfoglalni a világot.
5: Were completely different.
4: Ádám első pillanatai teljesen különbözőek voltak. Kinyitotta a szemét.
5: The first person he saw was
4: az első személy, akit meglátott, az maga Isten volt.
5: And there's no question for Adam,
4: nem volt kérdés Isten számára, hogy ki volt az életének a forrása.
5: It was clear.
4: Teljesen világos volt számára.
5: And the only response in that circumstance is just a wow. Thanks.
4: És abban a helyzetben az egyetlen reakció az a hálaadás lehetett.
5: Thanks. Thanksgiving. Thanks is the initiation of all worship.
4: A hálaadás a kezdete minden dicsőítésnek.
5: It says to enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving, into his courts.

0: he saw
1: was az első God személy, akit meglátott, az maga Isten volt.
0: And there's no question for Adam.
1: Nem volt kérdés Isten számára, hogy ki volt az életének a forrása.
0: It was clear.
1: Teljesen világos volt számára.
0: And the only response in that circumstance is just a wow, thanks.
1: És abban a helyzetben az egyetlen reakció az a hálaadás lehetett.
0: Thanks. Thanksgiving. Thanks is the initiation of all worship.
1: A hálaadás a kezdete minden dicsőítésnek.
0: Says to enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving, into his courts with praise.
1: Hálaadással lépünk be a dicsőítésbe.
0: His courts with praise.
1: Hálaadással lépjük át az Úr kapuját, és dicsőítéssel jutunk
0: relationship between God and Adam. And Adam is he's giving
1: thanks. Volt egy kapcsolat Isten és Ádám között, és ő azonnal tudatosodott benne, tisztában volt vele, hogy Isten az életének a forrása.
0: He picks Adam up off the ground.
1: Isten fölemelte Ádámot a földről, és azt mondta neki, nézd!
0: And for the first time Adam is now taking in pictures of the horizon, the trees.
1: És Ádám először látta a képét a horizontnak, a fáknak, a körülötte lévő világnak.
0: He sees the expanse of the sky.
1: Látta az égnek a színeit.
0: It's all yours.
1: És Isten azt mondta neki, hogy mindez a tiéd.
0: The only response that Adam could possibly give in that moment is a sense of incredible awe.
1: Az egyetlen elképzelhető reakció, ahogyan Ádám erre reagált, az az volt, hogy ó.
0: Now, if you go to the mountains, maybe sometimes you can maybe get a little bit of the feeling that Adam had in this moment.
1: És amikor fönt vagy a hegyekben, akkor néha lehetnek olyan pillanataid, amikor el tudod képzelni azt, hogy Ádám mit élt át akkor.
0: You're high up in the mountains, you can look across, you see
1: amikor fönt vagy egy magas hegyen,
0: the greatness of it all.
1: Akkor látod a teremtett világnak a csodálatos voltát.
0: And there are people who don't have no relationship with God, but when they stand there and see it, they go.
1: Vannak emberek, akik nem ismerik Istent, nincsenek kapcsolatban velük, és ilyen helyzetben megállnak, és azt mondják, fú, ez csodaklassz.
0: To look into the expanse of our universe, to hear the numbers of planets and galaxies that are out there.
1: Hogy amikor meglátják a drágaságát, az értékét a teremtett világnak és a galaxisoknak és az egész teremtett valóságnak, arra csak egy csodálat lehet a reakció.
0: Worship is first, it's a relationship of thanks, of gratitude, of thanksgiving.
1: Egy olyan kapcsolattal kezdődik, amiben hálaadás van, utána pedig a csodálatnak a kapcsolódásából, csodálattal való kapcsolódással folytatódik.
0: No guitar. No guitar.
1: Még szó sincs gitárról.
0: No piano.
1: Sem zongora.
0: No drums.
1: Semmi dob.
0: It's just Adam.
1: Csak Ádám és Isten.
0: Worship is a relationship before it's an activity.
1: Dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt aktivitás lenne.
0: Adam sees God.
1: Ádám látta Istent, és azt mondta, ó, köszönöm, Uram.
0: He sees the expanse of what is before him, everything that God has put into existence.
1: Látta annak a drágaságát, az értékét, mindannak, amit Isten a létbe behívott. Két dolog történt, az egyik a csodálat.
0: How many of you stood on the mountaintop, you've looked across and you've seen the expanse out there?
1: Hányan voltatok már olyan helyen, egy ilyen magas hegyen, ahonnan körülnézve elbűvölt benneteket a látvány, a teremtett világnak a szépsége?
0: And what do you think?
1: És amikor magadra gondolsz ilyenkor, akkor mire gondolsz? Hogy mi jut eszedbe?
0: So what I was explaining before when Darko was talking, you feel like this.
1: akkor az

0: Érted, hogy ilyen picinek érzed magad, amiről Darko is beszélt.
1: David says the same thing in one
0: of
1: the songs.
0: Ezt mondja valamelyik zsoltárban.
1: Psalm 8, right?
0: A nyolcadik zsoltárban van.
1: David captures the same feeling. Here's a boy out on the fields,
0: volt,
1: worshiping
0: Dávidban.
1: God. He sees the skies.
0: Dicsérte az Urat, hogy látta az egeket.
1: He says, "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth."
0: Azt mondja a Zsoltárok 8:2, mi Urunk, Istenünk, mi felségeset a neved az egész
1: displayed
0: földön.
1: Displayed your splendor above the heavens.
0: Aki az egekre helyezted dicsőségedet.
1: From the mouth of infants and nursing babes you've established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease.
0: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölődködőt és bosszúállót elnémítsd.
1: When I consider your heavens,
0: mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél.
1: What is man that you take thought of him?
0: Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla.
1: And the son of man that you care for him.
0: És az embernek fia, hogy gondod van rá.
1: Verse 9, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
0: Tizedik vers, mi Urunk Istenünk, mi fenséges a te neved az egész földön.
1: Worship is a relationship before it's an activity.
0: A dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt aktivitás lenne.
1: It's a relationship where one gives thanks. You're the source of my life.
0: Egy olyan kapcsolat, ami hálát ad. Hálát ad azért, hogy te vagy az életemnek a forrása.
1: It's a relationship where a person never loses their awe of God.
0: Az ilyen, egy olyan kapcsolat, amelyben a személy soha nem veszíti el az Isten felé való csodálatát.
1: It's a relationship where one is humble in a right estimation of their own worth and value.
0: Egy olyan kapcsolat, amikor valaki tisztában van és értékeli a maga értékeit.
1: Lord, when I look at all that you've made, what is man that you would think of him? You've made him a little lower than the angels.
0: Uram, amikor látom a te teremtett világodat, micsoda az ember, hogy gondod van rá, csak kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál.
1: Sorry. No, I repeat, that was miscorrect. Verse 5, you've made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty.
0: Azt mondja a hatodik vers, pontosan, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt.
1: And you crown him with glory and majesty. Can you hear David's, can you hear his response?
0: Halljátok Dávid reakcióját?
1: More importantly, can you feel what David is feeling?
0: Érzitek azt, amit Dávid érzett?
1: See, worship is not just a mental activity, it involves our emotions.
0: A dicsőítés, tudjátok, az nem csak egy szellemi tevékenység, nem csak egy elmebeli tevékenység, hanem az érzelmeinket is érinti.
1: Emotions are good.
0: Az érzelmek jók.
1: Are you glad you have them?
0: Örültök neki, hogy vannak érzelmeitek?
1: Barbara's asking, yes, you do have them. You know, you can express them from time to time.
0: Barbara azt kérdezi, hogy neked tényleg vannak érzelmeid, és néha ki is fejezed őket.
1: In David, in the psalm, he's expressing an emotion when he's writing.
0: És Dávid a Zsoltárokban kifejezi az érzelmeit, amikor leírja őket.
1: And he's expressing an emotion of incredible humility. And in the midst of all of this that God has made, God's real, his real occupation is you.
0: És ahogyan leírja és csodálja Istent a Zsoltárokban, Istennek
1: I'm humbled.
0: Megalázom magamat, alázatos vagyok.
1: Thanks. Awe.
0: Hálaadás, csodálat,
1: humility.
0: Alázat.
1: And then Adam, he gets a job to do.
0: És aztán Ádám kapott egy feladatot, egy munkát,
1: he
0: amit
1: says,
0: végeznie kellett.
1: Be fruitful.
0: Azt mondja, hogy legyél gyümölcsöző, sokasodjál.
1: Subdue. Rule.
0: Uralkodj.
1: Yeah. The privilege of responsibility was given to him.
0: A felelősségnek a kiváltsága adatott neki.
1: The privilege.
0: Ez egy kiváltság.
1: Not the curse, it's the privilege of responsibility.
0: Nem átok, hanem a kiváltsága a felelősségnek.
1: Felelősség.
0: Felelősség.
1: It means responsibility. So keep in mind, Adam sees all that's out there.
0: Tehát ne tévesztétek szemetek elől, hogy Ádám mindezeket látta, ami körülvette őt, és Isten azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjál rajt, uralkodjál fölötte, vesd a hatalmad alá.
1: Excuse me?
0: Ha, hogy, mit csináljak?
1: All of this?
0: Mindezt az egészet? Komolyan?
1: All of it.
0: Igen, mind az egészet.
1: The magnitude of such a responsibility.
0: Ennek a felelősségnek a nagysága hatalmas volt.
1: Creates in Adam a sense of need.
0: Ádámban egyrészt egy szükséget hozott létre.
1: He has a need for God.
0: Szüksége volt Istenre.
1: I ain't doing this without you.
0: Nem tudom nélküled ezt megcsinálni.
1: Dependency. I need you.
0: Függőséget, szükségem van rád.
1: We're going to do this together, right?
0: Ezt együtt fogjuk csinálni, jó?
1: God says, yeah.
0: Isten azt mondta, oké, okay, rendben. Együtt fogjuk
1: csinálni. I'll come every afternoon just to see how it's going.
0: El fogok jönni minden délután hozzád, és majd meglátjuk, hogy hogy megy.
1: I'll be there at tea time.
0: Te a időszakban délután 5 körül itt leszek.
1: It's just one for you guys, just so that you feel.
0: Ez csak nektek szólt, angol testvérek.
1: So if worship is a relationship before it's an activity.
0: Tehát a dicsőítés egy kapcsolat mielőtt aktivitás lenne.
1: Here it is. It's a relationship where there's thanksgiving.
0: Egy olyan kapcsolat, amiben hálaadás van.
1: Awe and wonder.
0: Csodálat és csodálat van.
1: There's humility.
0: Alázat.
1: And there's a deep sense of dependency and need for God.
0: És az Isten felé való mélységes függésnek és együttműködésnek az igénye. Egyetlen egy korlátozást állított Isten Ádám elé.
1: The one thing you tell your kids not to do, it's the very thing they're going to want to do.
0: Az egyetlen dolog az volt, hogy egy dolgot nem tehettek, amit szerettek volna.
1: He says, don't eat of that tree that's in the middle. That's mine.
0: Azt mondta, hogy ne egyetek gyümölcsöt arról az egy párról, ami ott a kert közepén van, az összes többiről lehettek. Mind az összes a többi a tiétek.
1: That devil, he's really bad. He's bad to his core.
0: Az ördög, mondom nektek, hogy a legbelső magváig romlott.
1: But part of the essence of worship includes one other dimension that is absolutely necessary for us to know.
0: A dicsőítésnek az egyik lényege, amit tudnunk kell.
1: Because not only was responsibility given to Adam,
0: mert nem csak felelősséget kapott Ádám, hanem elszámoltathatónak is kellett lennie.
1: And you can never separate the two.
0: És ezt a kettőt soha nem választhatod el egymástól.
1: Responsibility and accountability always go together.
0: Felelősség és az elszámoltathatóság mindig együtt járnak.
1: And God expected an obedience from Adam.
0: És Isten engedelmességet várt el Ádámtól.
1: Obedience to God would serve as the final and the ultimate response of true worship.
0: Engedelmességet Ádámtól, ami az elkötelezett dicsőítésben nyilvánul meg.
1: Because worship is first a relationship before it's an activity.
0: Mert a dicsőítés először egy kapcsolat, mielőtt
1: it's a relationship where there's thanksgiving.
0: Kapcsolat, hálaadás által. Köszönöm, Uram, hogy tudok lélegezni. Köszönöm, hogy élek.
1: God, thank you that I have clothes on my back.
0: Istenem, köszönöm, hogy
1: thank you that I have a warm room to sleep in.
0: Hogy van egy szobám, ahol alhatok.
1: God, thank you for my partner.
0: Köszönöm a társamat.
1: Thank you for my children. God,
0: köszönöm a gyerekeimet.
1: The list goes on and on and on and on. Thank you.
0: És a lista folytatódhat tovább és tovább és tovább. Köszönöm, hogy élek.
1: You've given me breath, and with that breath, I give thanks to you.
0: Te adtál belém lehelletet, szellemet, és ezáltal a szellem által én dicsőítlek téged.
1: No piano.
0: Semmi gitár, sem zongora, semmi dob.
1: Just you and God.
0: Csak te és Isten.
1: Where worship starts.
0: És a dicsőítés már el is kezdődött.
1: Starts with thanksgiving.
0: Elkezdődött hálaadással. Imádottal.
1: Continues with awe and wonder.
0: Folytatódik a csodálattal.
1: You are incredible.
0: Istenem, te csodálatos vagy.
1: Don't ever lose your awe.
0: És hogyha soha ne hagyd el fel Isten csodálatával, mert anélkül nem tud helyesen dicsőíteni őt.
1: Lifting your eyes.
0: Emeld fel a szemeidet, emeld fel a fejedet.
1: That's what Darko was doing. If you get, you know, kind of look at this little church you're in.
0: Amiről Darko is beszélt, hogy egy kicsit gyülekezetben, hogyha vagy.
1: It's going to be Darko's job the rest of the time he's here with us. He'll be doing this all the time.
0: Azt hiszem, hogy ez Darko feladata lesz mostantól, amikor itt van velünk, hogy mindig a fejünket felemelje.
1: I think he's got pretty good, you know, muscles on his arms, but
0: azt hiszem, hogy elég jó izmokkal, izomzattal kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy a fejünket mindig felnyomja a megfelelő tartásba. És Isten mindannyiunkkal ugyanezt teszi. Amikor meglankadunk, lehajtanánk a fejünket, akkor ő azt akarja, hogy emeljük fel.
1: What does David say in the Psalms? Lift up, what? Lift up your eyes. From where does your help come from?
0: Dávid is ezt mondja a Zsoltárban. Emeld fel azt a szemeidet, és lásd, hogy honnan jön a te segítséged.
1: My help comes from the Lord.
0: Az én segítségem az Úrtól van, az Úrtól jön.
1: There's an awe. There's a wonder.
0: Ez is egy csodálat.
1: And yes, in our activity of worship.
0: És igen, a dicsőítésünk közben, amikor zongorával, gitárral, dobokkal, hangunkkal dicsőítjük őt.
1: He's become part of the elements that we so value in our worship when we lift our eyes and we just let ourselves be in awe of who he is.
0: Annak az is a része, hogy felemeljük a szemeinket, és látjuk a dolgokat úgy, ahogyan Isten megalkotta őket.
1: And there's a humility.
0: És van ebben alázat is.
1: What an awesome thing that God has invited you.
0: Milyen csodálatos dolog az, hogy Isten elhívott
1: beautiful community of people to
0: téged és engem és a többieket ebből a csodálatos társaságból, hogy arra a csodálatos tervre, hogy ezt az egész világot az ő lábaihoz visszavezessük. Istenem, tényleg rám gondoltál?
1: Oh, he says, yeah. In fact, my thoughts about you are so many.
0: Igen, azt mondja, bizony, pontosan rád gondoltam.
1: They're more than the sands of the sea.
0: Azt mondja, hogy többen lesztek, vagy többen vagytok, mint a tenger homokja. Láttál már egy homokos tengerpartot?
1: I mean, you live one. Oh, that's great. Well, Slovenia, all we have is rocks.
0: Ó, te egy ilyen helyen élsz. Hát Szlovéniában nekünk csak sziklák vannak a tengerparton.
1: Where I'm from?
0: Voltál valaha Michiganbe?
1: We've got long sandy beaches, but we also have these very high sand dunes. They're hills of sand.
0: Michiganben nagyon hosszú kilométereken keresztül vannak ilyen homokos tengerpartok, sőt vannak homokból hegyek és dombok.
1: We would climb the sand dunes.
0: Amikor kisfiú voltam, akkor amikor strandoltunk, megmásztuk ezeket a homokdombokat, homokdűnéket,
1: and you would start sliding down the hill, so you had to have a faster pace to get up.
0: Gyorsnak kell lenni, gyorsan kell szaladnod fölfelé, hogy ne csúsz vissza, mert a homok az folyamatosan kifolyik a lábad alól, és visszafelé néz.
1: And many times you'd lose your footing as you go, and if you fall, you start falling down in the sand starts covering you.
0: és ahogy szaladtál felfele, néha elvesztetted az egyensúlyodat, elestél, és ahogy gurultál le a homokdombról, a homok elborított téged. És akkor elkezdtél úszni Istennek a gondolataiban.
1: If you just take a little bit of the sand underneath your feet and lift it up and just watch all the grains fall off left and right in between your fingers.
0: Gondold el, hogyha egy marék homokot veszel a kezedbe, és megnézed azoknak az apró szemcsét, hogy elkezdenek lefolyni a kezedről.
1: These are the sum of his thoughts of you.
0: És Isten azt mondta, hogy ezek azok a...
2: Elhangzott Steve Telcerov dicsőítésről szóló tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A Hiszek sorozatnak a második részénél tartunk. Ugye a múlt vasárnap egy új sorozat indult, hogy a következő hetekben, ma is, és az előttünk álló hetekben átvegyük az apostoli hitvallásnak a kérdéseit, pontjait, hogy tudjad, hogy miben hiszel. Tudjuk, hogy mi is az a keresztény hit. Tudjuk, hogy mitől vagyok keresztény egyáltalán, és nem egy más vallásba keresem Istent, és hiszek a jó személy, megszemélyesített Istenbe, stb. Stb. Tehát egyáltalán, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyok. Ugyanis egyre több száz millió, tehát azért hadd ismételjem meg, egyre több száz millió keresztény van, aki üldözést szenved azért, mert Jézus Krisztus nevében hisz. És nem azért, mert X felekezethez tartozik, nem azért, mert X gyülekezetbe jár, hanem azért, mert Jézus Krisztus nevét vallja, és ő benne hisz. Amikor letérdeltetik ott keleten, arab országokba embereket, akkor nem azt kérdezik, hogy milyen felekezethez tartozol, megtagadod-e azt, hanem hogy hiszel-e Jézusba, és megtagadod-e. Csak ennyi. Az apostoli hitvallás ugye az első mondata, és még mindig ott tartunk, hogy hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, a mennynek és földnek, a kibővítettnél minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Tehát az elmúlt alkalommal ott volt a hitről szó, amiről az Attila is beszélt a zsidókhoz írt levélbe. Az apostolok cselekedetébe is olvashatunk, de a Máté evangéliumában emlékeztek ott a 16. fejezetben, amikor Jézus megkérdezte a tanítványokat ott éjszakon járva, hogy ti kinek mondotok engem, akkor Péternek volt egy nagyon egyszerű, rövid megvallása. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a Máté 16-ban van. Ha úgy nézzük, ez volt az első újszövetségi Jézus Krisztusról való hitvallása, vagy krédó. Ő akkor vallotta meg először. A János első levelében a 4. fejezet 2. versét olvassuk, hogy ha elismeri valaki és megvallja, hogy Jézus a Krisztus, aki emberi testben jelent meg a földön, akkor az a szellem Istentől jött. Nyilván ez a zsidó kultúrkörben ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a názereti Jézust a Mesiásnak fogadják el. Mesiás héberül ugyanazt jelenti, mint görögül a Krisztus, a felkentet. Tehát, hogy elfogadják, hogy a názereti Jézus az Istentől régóta, évezredek óta megígért Mesiás felkent. Azóta nyilván a pogányok közé is, ahogy elért az evangélium, erről múlt alkalommal több szó is volt, hogy hogyan, mint, mikor volt a zsina, ez volt akkor. Most már azért több területre is szükség van, hogy megvallások legyenek. Miért is van szükség a hitvallásra? Miért van szükség arra, hogy tudjam, hogy mibe hiszek? Rómaiakhoz írt levél, 10. fejezet, 9-es, 10-es vers. Ezek nem új ismeretek, hanem ezek részben elhangzottak múlt héten is, de elhangzottak máskor is már. Mert azt mondja, ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy az Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatsz, vagy üdvözülsz, vagy meggyógyulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, de szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Tehát a megvallás, a hitvallás, a hitemnek a megvallása, hitvallás az önmagamnak a hitben való megerősítését is jelzi, és pozícionálom magam, hogy ki ki is vagyok, az egész világ mindenség és Isten kapcsolatába, viszonylatába. Fontos tudnom azt, hogy mit hiszek és kiben hiszek. A 2 Timóteus 1.12-ben van, amit Pál apostol mond és ír, hogy tudom, hogy kinek hittem. Ez az élete, a szolgálata, a pályája vége fele írja, tudom, hogy miért futottam. Tudom, hogy az elmúlt éveket, évtizedeket miért csináltam. Miért voltak az erőfeszítések, az áldozathozatal. Miért volt az az anyagi idő és minden más, ima, bőjt. És sok szenvedés, amit fölvállaltam, azt mondja, hogy biztos vagyok benne, mivel tudom, hogy kinek hittem, és kinek hiszek, hogy az ő nála eltett kincsemet megőrizte arra a napra. Ugye a hitvallás az azt is jelenti, azért is fontos, hogy ugyanazt mondjuk, amit Isten mond. Hogy tudjam, hogy, és te is tudjad rólam, hogy ugyanazon a véleményen vagyok erről is erről a dologról, mint Isten. És ugyanazzal a véleményen vagyunk veled és egy is. Vagyis bekapcsolódok valami nagyobba, bekapcsolódok valami sokkal szélesebbe, tágasabbba, ami már előttem volt, ez egyfajta alázatot is igényel, mert nem nekem kell felfedezni és föltalálni a spanyol viaszt, hanem ezt, ahogy elhangzott egy hete is, már a 300-as évek elején a nikeai zsinaton ezt megfogalmazták. Miért? Pontosan azért, hogy a különböző nemzetekben, a különböző vallások közt tudja mindenki, hogy mi az, hogy Jézus Krisztusba hinni. Mit jelent az, hogy kereszténynek lenni? A hitvallás a hiszek egynek az ismerete, és hittel való bizalommal teljes, bátor megvallása, az egy segítség is, hogy egy összeszedett, egy bátor, egy hitvalló keresztény életet éljek. Hogy a bizonyság tevésem az ne egy bizonytalan dolog legyen, hogy hát Isten jó, szép, meg szeret, meg megérintett, és akkor eltöltött egy rózsaszín érzés, stb., mert ez egészen más szerekkel is meg tud valósulni, vagy más módon is meg tud történni egy ember életébe, de amikor ott vagy egy adott helyzetbe, és lehetőséged van arra, hogy beszélj a hitedről, a hitvallás, az apostoli hitvallás segít abba, hogy már eleve tudom, hogy mi az én hitem, és a Szent Szellem könnyen eszedbe tudja juttatni azokat a részeket, amelyek pont annak az embernek szükséges, hogy elhangozzon a hangsúlyosabbakat, a személyesebbeket részére. De ehhez ismernem kell a hitvallást. A Róma 10.17-ben olvassuk, és nagyon ismeretes ez is, hogy a hit hallásból jön, a hallás pedig a Krisztus beszéde, Krisztusnak a rémája által. Tehát egy személyre szabott üzenetnek kell elhangzania. De ehhez, hogy ezt szólhassam, tudnom kell, hogy mibe, kinek, mit hiszek. A Róma 1-ben a következő, a 16-os vers azt mondja, hogy miközben megvallod a hitedet, magad is épülsz belőle. Mert azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek az ereje az, és hatalmaz minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Vagyis amikor megvallasz dolgokat, a hitedet megvallod, az neked is erőt ad. Fizikai, lelki és szellemi erőt is ad, miközben például bizonyságot teszel. Mert az ott a hitednek a megvallása. Ott nem egy történetet, vagy filozófiát, teológiát, eszmefuttatást kell elmondani, hanem amit te átéltél, de olyan módon, hogy közben belerakom, hogy igen, ezt és ezt átéltem Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatomba, találkozásomba, de valamilyen módon illeszkedni fog a hitvallásomba, hogy megvallom a hitemet. Amikor hitvallásról beszélünk, az egyfajta Istennek tisztesség, dicsőség adás is. Mert amikor megvalom ezeket az igazságokat, akkor őt emelem föl, őt magasztalom ezáltal is. Miért jó, miért szükséges még az apostoli hitvallást, hogy tudjam, hogy higgyem, hogy ismerjem? Mert az egy irányt, medret ad, és megvéd a különböző tévejgésektől, megvéd a különböző tévtanításoktól, megvéd a különböző eretnekségektől, és egy helyes mederbe tud tartani. Hiszek. Tehát ugye erről szólt egy hete, csak a 11-es fejezetből a zsidókhoz írt levél 3-as verset olvasnám föl, hogy hitáltal értjük meg, hogy Isten a réma beszéde által teremtett mindent, az egész világot, a láthatókat is, meg a láthatatlanokat is. Ez nem megy IQ-ból. Ez nem megy azáltal, hogy elolvasok egy teológiai tanulmányt, bemagolhatom, de attól nem lesz kijelentés a lényembe, a szívembe. Hogy erről legyen egy kijelentésem, egy megvilágosodás, egy megértésem, egy szellemi megértésem, ahhoz szükséges, hogy halljak másokról, másoktól ezekről, vagy én magam kimondjam, mert amikor te kimondod, akkor is hallod, és a hit által bejön, vagyis a megvallás által még inkább bejön a hit, meg amikor te ezeket megvallod, a hallgatóban is tud a hit fölfakadni, meg benned is meg tud erősödni még inkább. Tehát a keresztény hit az nem pusztán a teológiai ismereteknek az elsajátítását jelenti, vagy az elfogadását, hagyományok meg szertartásoknak azokba való kikupálódást, azoknak a megtanulását és tiszteletbetartását, hanem Jézus Krisztusban ő vele elsősorban egy élő személyes kapcsolat, de általa a teremtővel, a mindenhatóval, mint mennyei atyával. És ezt mindezt a Szent Szellem csinálja úgy, hogy nem is látom, nem is érzem. Van, amikor engedi, vagy adja Isten, hogy megtapasztalj, átélj érzéseket, de van, amikor semmit nem érzel, éveken át. Nem volt ilyen, hogy nem érezted. De volt, aki megérzi. Érzed, vagy nem érzed, attól még az létező valóság. Láthatatlan, mindenható, örökkévaló. És tudod, a személyes kapcsolat az egy belső megvilágosodás, egy meggyőződés. Tehát az azt jelenti, hogy a hit, ha ott van a szívedben, akkor azt tudod. Mert az bizonyosság. Az nem olyan, hogy ahogy mondja a magyar nyelv, de nem csak a magyar nyelv, azért sok nyelvben van, hogy hát azt hittem, hogy te majd ott leszel. Azt hittem, hogy lesz még a boltba tej, stb. De ez igazából nem a hitről szól, hanem a gondolat. Tehát azt gondoltam, hogy. Mert ha én azt hiszem, az a hit, az bizonyosságot jelent. Amit már mondtam a Timóteus levélben, mondja Pál apostol, az egy biztos dolog volt. Én tudom, hogy kinek hittem. De a János első levelébe olvassuk, hogy 5. fejezet. Aki hisz az Isten fiába, annak bizonysága, bizonyságtétele van ott belül, önmagába. Amikor én megtértem, számomra ez volt az egyik lényeges szempont, mert a bűnbocsánat felől való bizonyosság. Tudod, vagy nem tudod? 18 éves koromban fogadtam be Jézus Krisztust, és imádkozott értem egy református lelkész, és amikor elmondtam egy megtérő imát, megvallottam bűneimet, ami ott eszembe jutott, és Isten fölhozta bennem. Ő azt mondta, most addig imádkozunk, még egy bizonyosság nem lesz a szívemben afelől, hogy Isten megbocsátott. És akkor én megkérdeztem, hogy és mikor lesz bizonyosságom? Tehát mikor? Azt mondja, hogy ha meg lesz, akkor tudni fogom, szóljak. És elkezdett imádkozni. Én is egy rövidet imádkoztam, és utána vártam. Nekem ez azért volt furcsa, mert én előtte is egy istenfélő családba nevelkedtem, és több-kevesebb kihagyással egy katolikus családba nevelkedtem, én eljártam templomba. És hát gyóntam, és hát utána, ugye én azt gondoltam, és úgy tételeztem föl, hogy a bűnbocsánat megvan. És akkor, hát én kíváncsi voltam, hogy most mi az, hogy bizonyosság. Én azt gondoltam, hogy előtte is azt gondoltam, hogy megvan. És egyszer csak, nem tudom, hogy mennyi idő telt el, 5 perc, 10 perc, nekem hosszúnak tűnt, egy nagy békesség és egy ilyen nagyon nagy bizonyosság, egy stabilitás töltött be. És tudtam, hogy most meg tudok állni Isten előtt, mintha soha nem vétkeztem volna. És nem azért, mert sose vétkeztem, hanem azért, mert megbocsátott. És akkor mondtam, hogy megvan. És akkor megkérdezte, hogy mi az? És akkor elmondtam, hogy mi az a bizonyosság bennem, hogy mit jelent a belül. És erről beszél Pál apostol, erről beszél János apostol. Ha hiszel, akkor ott van a bizonyosság a szívedbe. Amikor az apostoli hitvallást elkezdjük, hogy hiszek az egy Istenbe, az nem csak egy teológia ismeret, az nem csak egy imának, vagy egy évszázadok óta, közel már 2000 éve egy keresztény közösségek által elfogadott standard hit gyűjtemény, megvallás gyűjteménynek az elmondása, hanem egy bizonyosság. Én hiszek az egy Istenbe, mert hiszem, hogy egy Isten van. És nem, ebben biztos vagyok, ebben nem tudsz te kibillenteni. És tudod, a keresztény hit a hívő közösségéből fakad, és a hívő közösségében erősödik meg. Mert hogyan fakad bennem hit annak idején? Emlékezz csak úgy, hogy volt valaki, aki már hitre jutott és elmondta neked, és bizonyságot tett. Róma 10:17, amit már olvastuk, hogy a hit hallásból jön. A hallás pedig a Krisztus beszéde által. De a Róma 1:17-ben azt mondja, hogy az evangéliumban Isten igazsága hogy jelentetik ki? Hitből hitbe. És ott miről van szó? Azt mondja, hogy felfed, megmutat, nyilvánvalóvá válik. Csak ugyanazokat a szavakat elmondja valaki, ha nincs bizonyossága, a hallgatóban nem jön létre ez a leleplezés. Tudjátok, mikor egy szobrot átadnak, akkor egy nagy lepellel le van takarva, és igazából tudod, hogy ott van, de nem tudod, hogy mi, nem látod. De amikor lerántják róla a leplet, akkor tudod, hogy mi az. És ilyen a kijelentés. Tudtad, hogy van Isten, lehet, de több, én olyan közegben nevelkedtem, én mindig tudtam az életem során, hogy van Isten, de ott lerántották úgy, hogy valaki, akiben megvolt egy bizonyosság, az beszélt nekem Jézus Krisztusba vetett hitről, és a hit hallásból bejött az én szívembe is, és hitből hitbe kijelentetett, fölfedettetett, nyilvánvaló vált, meg lett mutatva, hogy tényleg Jézus Krisztus az én személyes megváltóm. És most már az a lepel nincs rajta. És anélkül látod. Ezt jelenti. És a Róma 1:12, ez a római levél nagyon ízes e tekintetben, és sokat mond erről. Azt mondja, hogy együtt fölbuzduljunk nálatok egymás hite által. Tiétek meg az enyém által. Vagyis egymás hite által tudunk erősödni, például. Amikor én elmondom egyedül például apostoli hitvallást, hasznos? Igen, hasznos. A lelkemnek, a szellememnek, de a fizikai testemnek is erőt tud adni. De amikor közösen elmondjuk, akkor valami más is van benne, hogy egymás hite által tudunk fizikai és szellemi, lelki erőt is tudunk venni, mert egymás hite által erősödünk. A hit nem egy statikus dolog, hogy ezelőtt 50 éve hitre jutottam, és akkor azzal evezek egész életem során, hanem a hit folyton harcban áll a hitetlenséggel. És a hit hallásból bejött az én szívembe is, és hitből hitbe kijelentetett, fölfedettetett, nyilvánvaló vált, meg lett mutatva, hogy tényleg Jézus Krisztus az én személyes megváltóm. És most már az a lepel nincs rajta. És anélkül látod. Ezt jelenti. És a Róma 1.12, ez a római levél nagyon ízes e tekintetben, és sokat mond erről. Azt mondja, hogy együtt fölbuzduljunk nálatok egymás hite által. Tiétek meg az enyém által. Vagyis egymás hite által tudunk erősödni. Például. Amikor én elmondom egyedül például az apostoli hitvallást. Hasznos? Igen, hasznos. A lelkemnek, a szellememnek, de a fizikai testemnek is erőt tud adni. De amikor közösen elmondjuk, akkor valami más is van benne, hogy egymás hite által tudunk fizikai és szellemi, lelki erőt is tudunk venni, mert egymás hite által erősödünk. A hit nem egy statikus dolog, hogy ezelőtt 50 éve hitre jutottam, és akkor azzal evezek egész életem során, hanem a hit folyton harcban

az enyém által. Vagyis egymás hite által tudunk erősödni például. Amikor én elmondom egyedül például az apostoli hitvallást, hasznos? Igen, hasznos. A lelkemnek, a szellememnek, de a fizikai testemnek is erőt tud adni. De amikor közösen elmondjuk, akkor valami más is van benne, hogy egymás hite által tudunk fizikai és szellemi, lelki erőt is tudunk venni, mert egymás hite által erősödünk. A hit nem egy statikus dolog, hogy ezelőtt 50 éve hitre jutottam, és akkor azzal evezek egész életem során, hanem a hit folyton harcban áll a hitetlenséggel. A hitetlenség mindig megcélozza a te hitedet, és a te Istenbe vetett bizalmadat célkeresztbe állítja és lövi. Folyamatosan támadja. Kételkedésekkel, gyanakvásokkal, bizalmatlanságokkal. Vádlástól, károsztatástól, annyi mindentől kezdve az ördögnek óriási fegyvertára van. Úgyhogy ne üljünk föl, folyamatosan támadja a hitünket. Tudod, a hitetlenség olyan, hogy állandóan látni akar. És hogyha nem látom, nem fogom meg, nem tapasztalom meg az ígéreteket, akkor fölhagyok. A hit hőseit, ha megnézitek. Tehát Ábrahám a hitnek az atya. Ábrahám egy olyan minta, egy olyan példa a hit útján számunkra, hogy azt mondja Isten, hogy ő a hit atya mindegyikünk számára. És egy csomó ígéret nem teljesedett be a földi pályáján az életébe. Egyszer se hallottam, hogy Istenem, becsaptál. Egyszer se olvasom, hogy ilyet mondott volna. Ugye láttunk róla filmeket az életéről, Izsák meg, stb. Vagy Noéról, és hát tudom, hogy sokféle módon földolgozták, de az a helyzet, hogy nagy valószínűséggel olyan emberek írták a forgatókönyvet annak a filmnek, akiknek nem volt meg az a hitbizonyosságot belül, és el nem tudják képzelni, hogy egy ilyen szinte már elme szintjén szakadás határáig jutó skizoid kérdések és kételkedései ne jutottak volna el ezek az emberek. Én nem olvasok erről. Sőt, azt mondja, hogy mindvégig hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Pedig nem látta, pedig nem fogta meg, pedig nem ragadta meg. Hát azt mondja, hogy neked adom ezt az egész, mikor meghalt Ábrahám, azon a fantasztikus tengertől tengerig való földrészen mennyi volt az övé? Egy kriptára való földrészt, amit megvett, hogy a feleségét eltemesse meg majd őt is. Ennyi volt az övé. És azt is ő vette. Pénzen vette. És ő a hitnek az atya. A hitnek egy olyan példája, egy olyan mintája, amit jó, hogyha követünk. Azt mondja, ha hitre jutottam, akkor meg is kell azt tartani. Tehát valamit kell annak érdekébe tennem, hogy amikor megtértél, és hittel igent mondtál, hittel elfogadtad a názereti Jézus Krisztus uradnak és megváltódnak, hogy az a hit ne csak megmaradjon, hanem az a hit gyarapodjon, növekedjen. 2 Timóteus 4.7-ben mondja Pál apostol, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, megőriztem, vagyis gondoztam és föntartottam. Mert tudjátok, a hit is olyan, mint az izom. Hogyha nem használják, nem gyakorolják, akkor elsorvad. És ezért nem a cselekedetek által üdvözülünk, hanem hit által. De mégis a hitben megmaradni és előbbre jutni hitből hitbe, a hit cselekedeteit kell megtennem. Miért? Mert ezáltal nő, ezáltal erősödik a hitem.
Ezáltal tud megmaradni, ezáltal tudom megtartani

0: a hitemet. A Róma 1.17 azt mondja, hogy az igaz ember, tehát a megigazult ember hitből él. Ez számomra azt is jelenti, hogy a megigazultságba való járáshoz újból és újból a hit lépéseket meg kell tennem. A hit cselekedeteit meg kell tennem. Különben figyeld meg, egy idő után, ha elmaradnak a hit lépések, a hit cselekedetek, az azt jelenti vádlás, károsztatás, bűntudat, vagy másoknak a vádlása, károsztatása, bűntudattal való célzása jön be az ember életébe. Mert a megigazultságot veszíti el. Mert a megigazult ember hitből él. Hit által él. És ez nem úgy van, hogy én is több mint 45 éve, 77. május 7-én fogadtam el Jézus Krisztus személyes megváltómnak. Az nem úgy van, hogy azóta azon biciklizhetek. Tehát az újból meg újból erőfeszítést kell tennem, mert különben ott belül érzed, hogy a bizonyosság homályosul. És ugyanúgy a megvallásokkal, ugyanúgy a testvéri közösség gyakorlásával, ugyanúgy Isten beszédének megtartásával, és ugyanúgy a hit lépéseinek a meglépésével, hit cselekedeteinek a megcselekvésével tudom nem csak fönntartani, hanem előbbre jutni a hitben. Hiszek egy Istenbe. Ugye hiszem azt, hogy Isten az egyetlen örök létező, és nem az anyag, hanem Isten. Nem csak tudat, hanem egy élő személy. Ő az egyetlen valóság, aki öröktől fogva mindörökké van, és ő benne áll fönn az egész világ mindenség. Ő teremtett mindent az ő szavával, ami látható is, és ami láthatatlan is. Semmi nem lett az ő szaván kívül. És itt már érzed, hogy benne van Isten, és a szó is, a fiú is. A János 5. fejezet 26. versét olvasom föl. Azt mondja, hogy ahogy az atyának önmagában élete van, tehát önmagába bírja az életet, úgy odaadta a fiúnak is, hogy élete legyen saját magában. Ami nem függ senkitől. Nem függ semmilyen körülménytől. Nem függ semmilyen teremtett dologtól. Se láthatótól, se láthatatlantól. Önmagában létező valóság. A korintusiakhoz írt első levélbe Pál apostol azt mondja, hogy Isten nincsen senki más. Tehát nincsen senki más Isten, csak egyetlen egy van, mert nekünk csak egy Istenünk van. Ezt is elolvasta a múlt alkalommal Attila, de az annyira úgy engem szíven találta, amikor ezt felolvasta, mert azt mondja, hogy akitől ered, és van az egész világ mindenség, és mi is ő benne, és egy Urunk van a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is általa. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan korban élünk, hogy a keresztény Európában a Jézus Krisztus kizárólagossága, és a csak egy Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenébe vetett hit botrány. És egyre inkább sokakat borzol, és nem humánusnak ítélt hit. Sőt, kirekesztőnek és gyűlöletkeltőnek, az apostoli hitvallás gyűlöletbeszédnek tartott hitvallás. De ne felejtsük el János első levele, első fejezet 18-as versbe, azt mondja, hogy Isten nem látta soha senki, csak az egyszülött fiú, ő nyilatkoztatta ki, aki az atya keblébe van. Tehát az atyát csak a názáreti Jézus Krisztuson keresztül lehetséges megismernünk. Tehát hiszek egyetlen Istenbe hiszek. Máté 11.27-ben azt olvassuk pontosan, és ez egy lényeges dolog, hogy az atyát se ismeri senki, csak a fiú. Mert van a mondatnak első része, de most a második fele érdekel bennünket, hogy az atyát se tudja megismerni senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Tehát csak a názereti Jézus Krisztuson keresztül se Krisna, se jóga, se meditáció, se más nem vezet az egy élő igaz Istenhez. Csak a názereti Jézus Krisztus. És tudom, hogy ez sokak számára esetleg probléma lehet, vagy botrány lehet, de nem ismeri senki se az atyát, csak a fiú. És ha én meg akarom ismerni, és én meg akarom ismerni Isten, mint atyát még jobban, az csak a fiún keresztül lehetséges. János 14.6-ban azt olvassuk, hogy Jézus így definiálja magát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához csak rajtam keresztül. Sokféle út van, de csak egy út vezet Istenhez. Rómába lehet, hogy sok út vezet. De Istenhez egyetlen egy út, és az pedig a názereti Jézus Krisztus. Ő az egyetlen valóság, ahol az igaz Istennel lehetséges találkozni. Ő benne lehet csak az egy igaz teremtő Istent megismerni. És Jézus Krisztus nélkül a legjobb szándékú Istent kereső is az a helyzet, hogy tévelyeg. És bárhogy is nevezzük azt a Istennek tartott valami vagy valaki sorsot, gondviselést, eszmét, szellemet, eredetet, tudatot, sokféle módon mondják, de ezek mind pusztán emberek által készített és kreált bálványképek és bálványfogalmak. A személyt megismerni, a teremtő egy Istent csak az egy názereti Jézus Krisztus személyén keresztül lehetséges. Tehát nem azonos az önmagát az ő fiában szeretettel, áldozatvállalással, kijelentő Istennel egyik más sem. Ez egy olyan egyedi, egyetlen teremtő Istenünk van, aki atyaként jelentette ki magát, akit csak Jézus Krisztusba tudunk megismerni. És ez egy szintén fontos és lényeges dolog. Következő kérdésem, hogy hogyan lehet megismerni az egyik az Istent, a mindenhatót, a teremtőt, Jézus Krisztus atyát. Még ebbe egy biblia verset, az 5 Mózes 6-ból a 4-es verset. Azért vetítjük ki, hogy ne kelljen annyi, hogy lássad. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. És lehet ott tovább olvasni azt a részt, ismeritek nagyon jól. Ezt nagyon sokszor megvallják és imádkozzák közösségek. Ezt Isten már évezredek előtt, és ezt nem Jézus Krisztusban jelentette ki, ezt már korábban kijelentette, hogy egy Úr, egy Isten van. De személyesen őt megismerni, ahogy beszéltük már, úgy lehet, hogy a 14.21-ben a János evangéliumában, ha befogadjuk Jézus Krisztust és az ő beszédeit, és ismerjük, és megtartjuk azokat, azt mondja, a szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, kijelentem, azaz megismertetem, kinyilatkoztatom magamat annak. Tehát ahhoz, hogy megismerjük, Jézus Krisztuson keresztül tudjuk megismerni az atyát, Jézus Krisztus megismerni pedig Isten beszédén keresztül lehet. Amikor valaki azt mondja, hogy hát én hiszek, így szeretem Istent, úgy szeretem Jézust, de a Isten beszédében hát állandóan kákát talál, csomót talál, és kivetni valót talál, mert ezt nem úgy kell, ezt nem úgy van, az nem úgy van, stb. Akkor az azt jelenti, hogy az nem valóságos szeretet. Mert azt szeret engem, mondta Jézus, aki ismeri és megtartja az én beszédemet. És annak jelentem ki magam. És akinek kijelenti Jézus magát, azt tudja megismerni Istent, mint teremtőt, mint atyát. És ha innen nézed, akkor Isten parancsainak a tanítása, Isten parancsainak a megtanulása, és Isten parancsainak a megtartása az nem egy törvénykezés. Lehet törvénykezésből is csinálni, hanem lehet ezt hitből, hogy meg akarom ismerni Jézus Krisztust. Azt akarom, és az a vágyom, hogy kijelentse magát ezeken a beszédeken, és az ő beszédei megtartásán keresztül önmagát, hogy megismerjem a teremtőmet, a gondviselőmet, mint mennyei édesapámat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Ugye, Isten atya, és ez az Ószövetségben is adott erről már jó kijelentéseket, kijelentés sort, és azt olvassuk, Izaiásból olvasok egyet, az 63. fejezet 16-os verse, az a vége fele van. Hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem ismer minket, Izrael se ismer minket, te Uram, te vagy a mi atyánk, megváltunk, ez a neved öröktől fogva. Több biblia verset is találtam, mert több helyütt is ez ki van jelentve, de ez úgy szíven ragadott. Tehát itt a mennyei atyáról úgy jelenti ki önmagát Isten, mint atya. És azt mondja, hogy te Uram, te vagy a mi atyánk és a mi megváltónk. És már ezt Izajáson keresztül kimondta Isten. Jeremiásban pedig ott van a vágya Istennek, hogy én atyád akarok lenni. Azt akarom, hogy úgy ismerj, mint atyát. És az Atya Isten valamilyen módon azért mégis másképpen atya a názereti Jézusnak, mint nekem. Mert őt kezdettől fogva, idők előtt, mindenek előtt szülte, minket pedig újjászült. És a kettő között különbség van, és ehhez viszont jó tudnunk azt, ami tudom, hogy szembe megy nagyon sok keresztény agyába levő humanista gondolattal is, hogy az ember, amikor megszületünk, akkor nem jónak születtünk. Ez a helyzet. Nem bűnnel születtünk, mert nem követtünk még el bűnt, de bűnös természettel születtünk. És a bűnös természettel születettségünkből fakadóan követtünk el utána később bűnöket. De nem azért vagyunk Isten szemébe bűnösök, mert bűnt követtünk el elsősorban, hanem azért vagyunk Isten szemébe bűnösök, mert bűnös természettel születünk, ez az eredendő bűn. És ha így közelítem meg, akkor az ember úgy, ahogy megszületik természetes szinten, az nem Isten gyermeke, hanem Isten teremtménye. De ahhoz, hogy Isten gyermeke legyek, az ő családjába tartozzak, ahhoz bele kell születnem. Ahhoz szükséges az újjászületés. És ebbe az újjászületésbe Isten belehív az ő fián Jézus Krisztusban. Még a János 8-ban nagyon érdekes, ott a farizeusoknak, akik istenfélők, Isten beszédét többnyire megtartó emberek voltak, nekik is azt mondja, ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Vagyis azt mondja, hogy lehet, hogy hisztek Istenben, az én atyámban, de azt mondja, hogy de ti meg akartok ölni, tehát ezzel bizonyságot tesztek, hogy mégse Isten az atyátok. Tehát önmagában az, hogy megszülettünk, emberek vagyunk, bármilyen közösségbe is járunk, még nem jelenti azt, hogy Isten az atyánk. Attól atyám, és attól édesatyád a teremtő Isten, hogy János 1.12, hogy befogadtad Jézus Krisztust, hiszel benne, és így hatalmat adott neked Isten, hogy az ő fiává legyél, hogy újjászülessél, és mindezt megadta azoknak, akik az ő nevében hisznek. És ezért szükséges újjászületnünk, ahogy emlékeztek, hogy Nikodémusnak is, aki éjjel fölkereste Jézust, elmondta, és ezt mindenkinek újjá kell születni a János 3-ból, a 7. vers azt mondja, hogy ne csodálkozz, mondja Jézus Nikodémusnak, hogy azt mondom, neked szükséges újjászületnetek nektek. És csak az újjászületett ember Istennek a gyermeke. És amikor itt van apák napja, atyaság, apaságról beszélünk, az nagyon jó, hogy jó dolgokat, meg ami rajtunk áll, emberi képességeinkből a lehető legjobbat, legtöbbet átadjuk a gyerekeinknek, de ha a lehető legtöbbet, a legjobbat, tudod, mit tudsz átadni? Isten ismeretét. Egy utat, egy mintát, amin te jársz, ami nem hibátlan, nem büntelen, de egy Istenbe vetett hit. Egy Istenbe bízó élet. És erre a pályára, erre az élet mintára tudod ráállítani a gyerekedet is. És azt mondja a Galata 6.15-ben, hogy nem ér semmit, ugye ott azt mondja, hogy se a körülmetéltség, se a körülmetéletlenség nem ér semmit, nem ér az se semmit, ha teológiát végzek, nem ér az se semmit, hogyha bármilyen végzettségem is, doktorátusom, PhD-m van, vagy akármilyen jelek, csodák történnek is, egy dolog számít Isten szemébe, hogy a családjába tartozok vagy nem, az új teremtés, hogy újjászült. És ha ez megvan, akkor te az ő családjába tartozol, akkor benned ott a bizonyság, hogy én nekem nem csak egy hatalmas, teremtő, fantasztikus tudat, meg eszme, meg személy, vagy Isten, akibe hiszek, hanem ez a személy, ez a teremtő Isten apám, atyám, és ez jó. Sokszor úgy van, amikor a mennyei atyáról, mint Istenről gondolkodunk, beszélünk. Maga is, amikor Jézus Istenről, mint atyáról beszélt, akkor nem az emberi apáról vette, apákról vette a mintát, hanem pont fordítva van, hogy Istenről, mint atyáról véve a mintát, és őt megismerve, személyesen, mint mennyei atyát, tudod betölteni a földi apai, atyai pályádat és pályafutásodat. És akkor itt a kérdés, hogy akkor lehet tanulni az apaságot? Igen, lehet tanulni, de az a helyzet, hogy csomó dolgot meg lehet tanulni, de muszáj beleszületni a családba, mert tudod, ki ismeri az atyát? A fiú. Az ő gyermeke. Ezért kell beleszületni Isten családjába. Ezért szükséges az újjászületés, hogy Istenről, mint atyáról legyen egy kijelentésem, és ha tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, és az Isten nem csak Isten teremtő, hatalmas, mindenható, fölöttem levő nagy személy, hanem tudom, hogy ő az apám, az én gondviselő mennyei atyám, akkor tudom már azt, hogy mit is jelenthet, amikor Isten megajándékoz, rám bíz gyerekeket, mit is jelenthet apának lenni. Mert itt belül kijelentést kapok. Egyébként olvashatok pszichológiai, pszichiáteri, meg sokféle szociológiai, meg egyéb bölcsességgel teli könyveket. Meg lehet tanulni bizonyos dolgokat, de ott belül a szívedbe kijelentést akkor kapsz az atyaságról, amikor megéled az Isten fiúságot, Istennel, mint kijelentett atyáról, atyával való kapcsolatodban. A Efezusi levélben a 3. fejezet azt mondja, 14-es, 15-ös vers, térdet hajtok az Atya Isten előtt, akiről neveztetik minden atyaság menjen és földön. Igen, beszéltünk arról, hogy az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is van arról szó, hogy Isten már atyaként kijelentette magát. Itt a kérdés az, hogyha rólunk beszélünk, magunkról, mint apákról, atyákról beszélünk, a Biblia azt mondja, hogy az apaság, az apa alakítja a személyes identitásunkat. És az adja az öntudatot, hogy tudjad, hogy ki vagy. Az segít a jóra és a rosszra, hogy különbséget tudjunk tenni, megtanít rá. És az apostság egy örökséget tud átadni abban, hogy inkább szeresd a jót, és gyűlöld a rosszat. De ehhez tudnom kell, hogy mi a jó, és tudnom kell, hogy mi a rossz. Az apaság az, ami Istenhez tudja a szívedet bekötni. Ezért az apaságnak egy óriási felelőssége van. A 78-as Zsoltárból olvasok csak néhány verset, a 3-as, 4-es verset. Azt mondja, hogy amiket hallottunk és tudunk, amiket atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól. Nem titkoljuk el a jövő nemzedéknek is, elmondjuk. Elmondjuk az Úr dicséretét, az ő hatalmát, csodáit, mindazt, amit ő cselekedett. Tudod, az apaság az nem csak a győzelmeknek, meg a mindentudásnak, meg a szuper hősöknek a története, az apaságnak azért vannak kudarcai is. És vannak olyan sztorik, történetek, amikor hibáztunk. És a Bibliában is megláthatod, hogy az apák nem mindig döntöttek jól. Ábrahámtól, Dávidtól kezdve a többieket nézve, Jákobig csináltak hibákat, követtek el hibákat. És nem szabad ezeket úgy venni, hogy ez nem történt meg, de tanulnom kell és át kell adnom egy Isten félelemmel, hogy az hiba, az bűn, az javítandó, korrigálandó. Tudod, amikor apa vagy, valamit szeretnél elérni a gyerekedbe, hogy amit Józsué mondott, hogy Uram, én is az én házam népe, téged szolgálunk. Ami ott van a prófétánál is ígéret, hogy mind te, mind a te fiaid és azok fiai az urak, urat szolgálják, és az ő tanítványai lesznek. És nagy lesz azoknak a békessége. Hogy ezeket ragad meg, mert csak egyetlen egy biblia részt hagy olvassak fel a Sámuel első könyvéből, amikor Éli emlékeztek, hogy miért büntette meg Isten. Miért jött egy ítélet Élire is, az ő háznépére is? Ha megnézed ott az ítéletet, azt mondja, hogy ez végig megy minden generáción. Ez az ítélet el nem múlik a te házadból. Tudod miért? Mert többre becsülte a fiait, mint Istent. Elkényeztette. Nem fegyelmezte meg őket. Őket gyakorlatilag jó, hát fölfúvalkodtak, önfejűek voltak, mentek a saját maguk kívánságuk után, és nem fékeztem meg őket. És emiatt ugye nem csak ők vétkeztek, hanem az emberek is a Éli fiai hozzáállása miatt megutálták az Isten házába való járást, és az Istennek való áldozást. Ez Éli bűne volt. De nem akarok lótra kitérni, meg vannak még azért történetek. Az biztos, hogy meg kell tanulnunk úgy Isten félelembe járni apaként, hogy a mintánk az a názereti Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatból a teremtő Istenről, mint atyáról való kijelentés legyen. És hogyha látod, akkor ő nagyon jól tudod ott a szívedbe, hogy bűngyűlölő. Tudod, hogy irgalmas. Tudod, hogy hazavárja az elkódorgót. Igen, úgy hosszabb, igen. De fontos az, hogy ne félj attól, hogy megbélyegeznek, hogy miért fenyíted a gyereket. Én nem azt mondom, hogy verd agyon, de muszáj, hogy megfenyítsd a gyerekedet, még akkor is, hogyha ezt tudom, hogy nem divatos. De szeretném, ha elolvasnád azért a példabeszédek könyvét, kifejezetten ebből a szempontból. Muszáj, hogy megfegyelmezd a gyereket. Miért? Azért, hogy tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és tudja, hogy vannak határok. És ha ezt megtanulja a kicsi korába, hidd el, hogy egy olyan előnnyel fog futni a pályáján, amikor fölnő, ami nagyon sok körülötte levő ember, fiatal, lány, fiú életében nincs meg, ami miatt nagyon sokat fognak kínlódni mások. Mint apa egy elkötelezett, egyértelmű, szellemi bekötelezettségbe vezetett bele a gyerekedet. Egy olyan kapcsolatrendszerbe, ami nem az ő kívánságán, érzésein, kedvén múlik, akarom vagy nem akarom, hanem azért, mert megismerteted vele, hogy ez Isten akarata. És ez az akarat, ez fölötte van az én akaratomnak is. Azért rendelem alá magamat, és azért rendelem alá az én gyerekemet, mert én is alá vagyok ennek vetve, én is betöltöm azt. Az apaság az egyik legszomorúbb része egyébként annak a fölismerése, nem csak a tudás, hanem amikor szemmel látod, hogy a gyerekednek átadtál valamit, amit nem szerettél volna. Az pedig az eredendő bűn. A bűnös, rohadt, óemberi természet. Ezt mindegyik önk átadta. De ugyanakkor viszont ez egy óriási, fantasztikus dolog, mert az apaságnak szinte a legfölemelőbb és legboldogabb része, amikor azt látod, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek átadtál egy romlott, bűnös, pokolra vivő és gyehennába irányító természetet, ami állandóan ellenáll Istennek, lázadásra, ostobaságra buzdít, irracionálisan is egyszerűen inkább hajlandó kockára tenni a nyomorúságot meg a poklot, mint hogy meghajoljon Isten előtt, mert ilyen az óemberi természet. De egy áldás és fantasztikus dolog és egy boldogító dolog, amikor meglátod, hogy ezeknek a gyerekeknek az életébe Isten belenyúl és új szívet ad, új szellemet, új természetet, és látod az életükbe az újjászületést. Ennél nagyobb öröm nincs egy szülő életébe. Mert ezt tudod, ezt te nem tudod megadni. Te csak rá tudod vezetni őket. Egy mintát tudsz adni, tudsz nekik beszélni. Tudod imába hordozni őket. Tudsz közbejárni és harcolni, kiállni értük. De elvégezni ezt az új szívet nem tudod. Ezt Isten tudja. De amikor ezt megcsinálja Isten, ez egy fantasztikus, ez egy csoda. Az újjászületés egy csoda. És apák, anyák, én arra kérlek benneteket, hogy dolgozzunk ezen. Dolgozzatok ezen, hogy a természetes gyerekeiteknek meglássátok az újjászületését. És akkor ott van a következő, hogy a Krisztusban hívő ember az nem csak a természetes gyerekeknek az apja és anyja. Te apja lehetsz akkor is másoknak, hogyha nincsen természetes szinten fizikai gyereked, mert tudsz szellemi atyasággal gondot viselni, imába, közbejárással, tanácsolással, bátorítással, vigasztalással, mellé állni valakinek, a hónod alá veszed, és viszed tovább, akkor is, ha elhasal, akkor láttál már harcos filmeket, lelövik, meglövik, akkor is fölkarolja és bevoncolja. Tudsz szellemi atyaságot gyakorolni mások fölött. Nem kényszerből, hanem egy szeretetből, egy irgalmasságból, könyörületességből. És az az én utolsó kérésem és imám, hogy legyünk napról napra, folyamatosan a elhívásunk megvalósításába, kegyelem által, legyünk Isten dicsőségére. És legyünk, éljünk úgy, hogy szellemi és fizikai gyerekeink Isten ismeretére eljussanak, és befussák azt a pályát, amit Isten kigondolt, eltervezett az ő számukra. Isten azt mondja, és ott van a hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőiben, ő mindenható. Egy olyan Istenben hiszek, aki atyám, akinek semmi se lehetetlen. Jeremiás 32.17. Uram Isten, te teremtetted a mennyet és a földet. A te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal semmi sincs lehetetlen számodra, előtted minden lehetséges. Mondd el velem együtt, hogyha te hiszel ebbe az egy Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Mennyi atyám, hiszek egy Istenben, benned, a mindenható atyában, mennek és a földnek teremtőjében, és ez, ami erőt ad, és vigasztalást minden helyzetben, egy belső tartást ad, egy elvehetetlen, minden értelmet meghaladó békességet ad a szívembe, a lelkembe, egy összetörhetetlen reménységet gyullasztott föl bennem. És mivel te vagy az én teremtőm, a mindenható Isten, az én atyám, én tudom, hogy nem a véletlen műve vagyok. Nem baleset által jöttem be a világba, hanem te én szerető atyám, te terveztél, te gondoltál ki, te választottál ki, te rendeltél el, és te hívtál el. Te hozzád tartozok. Benned vannak a gyökereim. És a te szeretettel teli terved, az, ami újjászült engem. A te terved miatt vagyok férfi vagy nő, pont abban a közegben, ahol megszülettem és élek. Mindent a kezedbe tartasz. Nincs semmi véletlen az életemben. Nem vagyok a körülményeknek kiszolgáltatva. Egy pillanatra se hagytál magamra. Nem hagytál kiszolgáltatottan védtelenül soha. Van célja az életemnek, Uram. Személyre szabott küldetésem és elhívásom van. És ez ad értelmet a jelenemnek, a holnapomnak, a jövőmnek. Mert te, Istenem, aki elhívtál és elkezdtél bennem egy munkát, azt be is fejezed. Szemmel tartasz. Velem vagy mindvégig. És a végén elszámoltatsz, tudom. És Uram, azt is tudom, hogy a mennyben nem egy csak ítélő Isten vár, hanem te az én szerető atyám, gondviselőm, mindenható atyám. Köszönöm ez neked. Uram, te ura vagy a történelemnek is, most is. És a kínlódások, szenvedések voltak, vagy vannak az életemben. Tudom, erről te mindről tudsz. És tudatosan engedtél bele. És ahogy ragaszkodok hozzád, mindezeket a körülményeket is a javamra, az épülésemre, az áldásomra fordítod. Köszönöm neked, Uram. Hiszek egy Istenben, mindenható atyámban, te benned, mennek és földnek teremtőjében. És semmit se kételkedek afelől, hogy minden szellemi, lelki és fizikai vagy anyagi szükségemet is be fogod tölteni. És amiért kiválasztottál, el is végzett bennem. Én hűséges, mindenható atyám. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.